Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék is érkeznek, 3:46 előtt egy kicsivel best on, tegnapi legjobb pillanatok, és nagyon nagy az érdeklődés már most a Rádió 1 konténer játékunkra, ami most már kevesebb, mint egy hét, és végre elkezdődik. Minden ezzel kapcsolatos fontos infót van a weboldalunkon. Szóval Rádió 1 konténer, indul nem sokára megint az őrült kulcsvadászat, szeptember 7 és október 9 között zajlik majd a buli. Extend on live, ezt hozom most a folytatásban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ahogyan ígértem, hozom már is Robin Schulz dalát, az aktuális kedvenc dal a Barb's bokájával közös Better Times. Ha ismerős Barb's bokája valahonnan, az hát például Martin Garrix dala Butterflies is lehet, ebben is az ő hangját halljuk. Augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztiválon is fellépett a német sztár DJ. Hozom!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, hamarosan a holland Star DJ producer, akivel nemrég együtt ünnepeltünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ő maga pedig augusztus 1-én volt születésnapos, 33 éves lett Sam Felt, akit hozok nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejtburjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak védik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanak akkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hétfő, startol a Rádió 1 konténer játékunk. Szeptember 7, ugye ez a kezdés, és október 9-ig lesz az őrült kulcsvadászat. Ezzel kapcsolatban minden fontos infót van a weboldalunkon. Na de hogy mit rejt a konténer? Egy új autót, egy konyhát, egy álomutazást, vagy valami egészen mást? Ezt nem lehet tudni. Ez a meglepetés, ez a játék lényege. Minden ezzel kapcsolatos tudnivaló radio1.hu. Itt lehet megkeresni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kismárti. A folytatásban pedig a 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivál sztárjaiból hozok többet is. Switch Disco, Sam Feld kollaboráció, Rehab-el kiegészülve. A Switch Disco ugye egy DJ duo Angliából, mashup DJ-ként emlegetjük őket, vagyis bekérdeztem őket, hogy ez a mashup dolog, vagyis a két számból egy-egy ülnek, ez ennyire egyszerű folyamat? Hogy készülnek a dalok, és ezt mondták.
1: We spend a lot of time trying certain.
2: Igen, ez rengeteg kísérletezés, próbálgatás. Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy különböző instrumentális alapszámokat próbálunk össze különböző akapellákkal, énekekkel. Néha a dolgok technikailag ugyanabban a hangnemben vannak, de érzelmileg vagy ritmikailag mégsem működnek együtt. Úgyhogy ez rengeteg laptop előtti ülést jelent, leginkább a repülőgépeken, miközben a különböző kombinációkat próbálgatjuk.
0: Hát így, a folytatásban nem egy klasszikus értelemben vett mashup, csak egy kölcsönvet refrén, Amy McDonald dalából.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban is. Egy menő olasz house DJ talált, mert bekészítettem azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió 1 Live Mix a DJ szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

0: sláger megy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit. Ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort. Az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.
4: Hello, Blondes vagyok. Hallgassátok a Rádió 1-et.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Például Lady Gaga, akiről most hétvégén kiderül, hogy kap-e Emmy-díjat. Nem a filmes fő kategóriában, mert a Primetime Emmy-gálát azt szeptember 14-én rendezik, hanem ez a művészeti technikai kategória szeptember 5-6 a díjátadó ceremónia dátuma, és hát Lady Gaga a Wednesday sorozathoz írt The Dead Dance című dalával esélyes. Ez pedig egy olyan Rádió 1-es kedvenc, amivel a top 500-as listánkat nyerte meg legutóbb. Abrakadabra, hozom!

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It a folytatásban. Azt is mondhatnánk, hogy Ed Sheeran kalandozásai az EDM világában. Bár aki ős Martin Garrix rajongó, az nagyon rigóta ismeri ennek a dalnak a, hát mondjuk úgy demo verzióját. 12 év várakozás után jelent meg a dal. 2026-ra időzítették. Ugye 2014-ben kezdtek el dolgozni rajta, és egy évvel később már elkezdte játszani Martin Garrix a DJ szettjében. Évekig az egyik legkeresettebb kiadatlan dalukként tartották számon. És aztán jött 2026, Martin Garrix 30. szülinapi, és úgy volt vele, hogy tudjátok mit, rajongók, vártatok már eleget rá, ez a Martin Garrix Ed Sheeran kollaboráció, a Repeat It.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: A kecskemétiek is véleményezhetik a város új rendezési tervét. Diákoknak hirdettek környezetvédelmi pályázatot Bács-Kiskunban. Új kampányt indított a Magyar Vöröskereszt. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A kecskemétiek szeptember közepéig mondhatják el véleményüket a város új település rendezési tervéről, írja a BAON. Az önkormányzat elkészítette Kecskemét teljes közigazgatási területére vonatkozó új település rendezési terv munkaváltozatát, amely a jövőbeni építkezések és fejlesztések alapját adja. A lakosok szeptember 14-éig tehetnek javaslatokat és észrevételeket elektronikus vagy postai úton. A beérkező véleményeket a közgyűlés is megismeri, mielőtt dönt a terv véglegesítéséről. Több napon át fertőtlenítik és tisztítják az ivóvíz hálózatot Imrehegyen. A kiskunsági vízi közműszolgáltató Kft. Szeptember 7-e és 12-e között végzi el a munkálatokat. Ez idő alatt átmenetileg változhat, illetve ingadozhat a szolgáltatott víz minősége. Nyaram a környezetemért címmel hirdetett pályázatot általános és középiskolás diákoknak a Bács-Kiskun megyei környezetvédelmi alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát. A felső tagozatosok rajzzal, festménnyel vagy fotóval, a középiskolások pedig fotóval és rövid videóval is nevezhetnek, olvasható az alapítvány felhívásában. A pályázatra egyénileg és csapatban is lehet jelentkezni szeptember 10-éig. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó kereső szolgálatára hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vöröskereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta a rádiónknak Kardos István főigazgató.
3: Azt a bizonytalanságot feloldani, ami esetleg egy hozzátartozó kapcsán fennáll, a mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vöröskereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vöröskereszt munkáját támogassák.
2: Fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék nem várható. Egyre több felé kisüt hosszabb időre a nap, a nyugati északnyugati szél pedig több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A hőmérséklet holnap 34 fokig melegszik.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugye a ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejtburjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex laborlelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanak akkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Miley Cyrus itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Akarom mondani, Miley, meg kell még szoknom. Friss hír, heti hír, hogy elhagyta a vezeték nevét, úgyhogy most már mindenféle social media felületeken csak úgy találkoztatunk Miley Cyrus-szal, hogy Miley, így egyszerűen. Az apukája, Billy Ray Cyrus is reagált egyébként a napokban a névváltoztatás hírére. Nagyon támogató volt. Úgy fogalmazott, hogy a család most mindennél többet jelent. Egyébként is mindig csak Miley-nak hívtam a kislányomat. Elmondása szerint a névváltoztatásról ő maga is beszélt a lányával, és olyan legendákat hozott fel példaként, mint Cher, Elvis Presley vagy Prince, akiknek már önmagában a keresztnevük is elég volt ahhoz, hogy mindenki tudja, kiről van szó. 3:46 előtt érkezik kedvenc reggeli csapatunk is, vagyis Sebestyén, hát elhagyhatjuk itt is a vezetékneveket, Balázs, Feri, Eszter, Juli. 6 óra után érkezik kedvenc reggeli csapatunk.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit. Ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja.
1: A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Tegnap jelet kaptam.
2: Ne csináld!
1: Jelet kaptam, motoroztam a fővárosba, ugye tegnap volt egy ilyen jótékonysági motorozásunk a Pető Intézettel, jövünk át az Erzsébet hídon, és azon gondolkoztam, hogy mennyi tök jó fej ember van, hogy eljönnek, segítenek, és hogy így, tudod, amikor ez így önkéntelenül kiszaladt belőled, hogy köszönöm Istenem, hogy így ennek részes, hogy ez most olyan jó. De ezt nem hitből, nem meggyőződésből
2: igen,
1: mondom.
2: Igen, csak hálát
1: hogy mondasz egy hálát.
2: Hátra néztél, és rájöttél, nincs az utasod mögötted.
1: Így van, és egy kamion állat.
3: És egy hűtőrácson vagyok.
2: Aki tényleg Pistike, hogy eltűnt innen mögülem.
1: Vendel, mert ő volt Vendel. Az utasom, Vendel kiválóan kapaszkodott, és ez pont abban a pillanatban történt, hogy nem tudom, hogy jöttetek-e már át az Erzsébet hídon Budáról Pestre, bal oldalon van egy nagy templom.
2: Igen, tudom, mit akarsz mondani.
1: Amire, és ebben a pillanatban láttam meg, hogy így hálát adtam az egészért, hogy gyönyörű idő van, egy csomó ember együtt segítenek, tök jót csinálnak, és ebben a pillanatban meglátom, hogy a templomra ki van írva óriási betűkkel, hogy Jézus szeret téged.
2: Hálás, tele van a szíved szeretet, és az, hogy Jézus szeret téged.
1: Jézus szeret téged. Mi ez más, ha nem jel?
2: De a szinkronicitás tényleg meglepő.
1: Hogy tehát pont abban, akkor
3: pont
1: érünk igen, oda.
3: Hogy
1: pont engem igen. Is szeret.
3: Ez a templomom, ugye a legjobb marketinggel rendelkező templomom az egész országban, mert nagyon gyakran szokták cserégetni a molinóikat, nem tudom, hogy érzel. Vannak ilyen szezonálisok, meg ilyen. És mindig vannak jó kis üzenetek. Plusz ugye éjjel-nappal Krisztus, ugye, az alapban
2: ami ilyen nap van Krisztus.
3: Nincs lazsálás.
2: Igen. Ugye ez, hogy lejössz az Erzsébetről a Pestről, de ez a bal oldalon álló kéttornyos templom, egyébként nagyon szép épület, kicsit meglepő is ott a híd mellett, és ott volt az üzenet, hogy Jézus szeret téged.
1: És Jézus, és én nem nagyon szoktam így erre jönni, mert ugye motorral át tudsz menni a Lánchídon, tehát ha jövök...
2: Igen, sokkal szebb.
1: Sokkal szebb, sokkal igen. Egyszerűbb, tehát nem szoktam erre jönni, nem is láttam a Jézus szeret téged feliratot, és érted?
3: Itt van Spirituális Ferenc.
1: Hát de most mondd meg, hogy erre nem ül, nem,
3: de,
1: nem
3: de
1: mész
3: abszolút,
1: vele.
3: Abszolút. Én azt szeretném, hogy ennek az legyen a folyamány ennek az egésznek, mert tényleg nagyon jók a molinóik, hogy nem veszünk nekik egy ilyen lett táblát, hogy, tudják, ilyen, hogy dinamikusabban tudjanak hirdetni.
1: Csak átírják.
3: Igen, szerintem óriási.
1: De azért látsz? Nem jó a lett tábla, mert az úgy leesik a izéről, érted? Tehát, hogy ez túl modern. Ebbe pont az van, hogy képzeld el, ahogy a sekrestyések, a pap ezt csinálgatják, ezt a molinót fölteszik, tehát ez sokkal szebb sztori. Nem arra megyünk, amerre gondolod.
3: Most átfutott az egy, hogy mi szokták még csinálgatni, de...
2: Na, a lényeg, kérdezik, hogy Jézus elépszilonnál volt? Mert akkor...
1: mert akkor az nem igazi
2: kell
1: jel.
2: Nem kell mindent elhinni azért, ha Jézus szereti egy elépszilonnál, azért akkor...
1: Nem, de most nektek nem volt soha ilyen, hogy valami elkapott, megérintett, érted, és elvitt valamilyen irányban?
3: Nekem volt ilyen, de sosem nem ennyire direkt üzenetet kaptam, tehát nem írták el egy puszi Jézus. nem volt
1: a puszi itt sem
2: na, de
1: volt.
2: Mi lehet az üzenete, érted? Tehát, hogy pont arra gondol, pont nagyon áhított pillanatban van, nagyon hálás, motorozik át, és erre meglátja ezt az üzenetet, érted? Hát valamilyen üzenetértéke akkor ennek van.
1: Hogy ez a gondolat, ez mentünk mitén 45 percet, a városban mindenhol. Ez bárhol eszembe juthatott volna, mondjuk, érted?
3: Melyik jöttek gondolni Jézus egy tízes kellem?
1: 11.
2: De várjál! 11. Nem Jézusra gondolt, hanem a hálára, meg a szeretetre.
1: Igen,
3: és ezért Jézus becsekkolt.
2: És Jézus felszólította, hogy térj meg hozzá most már végre, te ateista állat.
1: Érted, tehát... ez a Várkert bazár előtt is eszembe juthatott volna.
3: És milyen lesz amúgy a Várkert?
2: Milyen drága volt, és mint mi fizettük.
1: Igen, hogy úristen, de köszönöm, és akkor jobbra nézünk.
2: Úristen, ebben mi is benne vagyunk. Ez a mi pénzünk is.
1: Érted, tehát nem bárhol jutott eszembe, hanem pont az Erzsébet hídon, ahogy kanyarodtunk föl, csodálatosan sütött a nap, mondom még egyszer, hogy tényleg összeállt minden, ott jutott eszembe, ránézek, és ott a felirat. Mi ez?
2: Meli kérdezi, hogy alatt a kis betűvel nem volt az, hogy nem téged verik. Nem láttad a kis betűt alatt, nem volt az, hogy...
3: De hogy reagált, hogy megfordul, és mondtad Vendelnek, hogy ezt nekem üzenték.
1: Ezt nekem, ezt vagy neked, Vendel. Igen. Ez kettőnknek
3: én,
1: szól.
3: Vendel, én téged szeretlek, Jézus meg engem.
1: Ezt szeretem volna mondani? El van osztva igen,
2: minden. Igen. Na jó, de nem, és ha valós üzenetként fogjuk fel, na? És egy jó. Pillanatra elhiszünk, jó, nem, hogy öreg ateista barátunknak igaza van, onnan és esetleg el. Jézus tényleg megszólította, el kell kezdeni, nem templomba járni, de valahogy felvenni a kapcsolatot. A hittel Jézussal, a Bibliával, önmagával, nem tudom, valami lehet, hogy ennek aztán egy mélyebb üzenete van
3: plusz,
2: tényleg.
3: Plusz ugye fontos kérdés, hogy...
2: Igen, de figyeld, a sátán már gonoszkodni, már látom az arcán.
3: Hogy ez már a, kicsekkolás előtti...
1: Nem az volt, nem az volt, hogy Jézus szeret téged, és mindjárt magához vesz.
2: Igen, mindjárt jövök érted.
3: See you soon.
2: See you soon,
1: jövök
2: érted. Ilyet, amíg lehet, mert már nincs sok...
3: Nem, hogy ez, igen, igen, de hogy azt lehetem kérdezni, hogy tehát az eddigi éveidet úgy töltöttél, hogy nem gondoltál Jézusra, ami szerintem...
1: De gondoltam,
3: ugye,
1: a hála mindig bennem
3: volt. Értem, értem. Hogy miben változott meg az életed tegnap óta?
1: Még gyakorlom, még keresem az utamat magam is, de a megszólítás itt
3: de
1: ez
3: előkotoltad a...
1: Persze az apró betűs bibliát.
3: Igen. Legalább a képesek kezdjed, hogy
1: a papírzsebkendő helyett az volt az éjjeli szekrényen.
2: Lehet egy hívás egy zarándokútra. Lehet, hogy lesz egy vágyat, hogy ellátogassál Jeruzsálembe. Érted?
3: Nagyon szeretek zarándokolni. Benne vagyok.
2: Hát a Ferencvárosban lakni önmagában egy zarándokút szerintem. Tehát én minden nap zarándok.
1: De a zarándoklat az nem az, hogy így csapatosan megyünk, megállunk kocsmákba, érted, jól érted. Tehát ott ez egyedül nem, a szenvedés.
3: De, team zarándok, mehetünk. Hova, melyik irányba indul?
1: Team zarándok.
2: Zarándokolni egyedül szoktunk elnyedve a gondolatainkban.
3: Nem igaz.
2: Nincsen együtt bandázva a Facebook közösségek
3: hát
2: zarándokolunk.
3: Mária Pócson nem így gondolnak a zarándoklatra. Hát elmondanám, hogy alapból csoportos piknikekkel ellátott program.
1: Na jó, de ott nagy átélés van. Szentének éneklése. Tudsz te szenténeket énekelni?
3: Minden tudok.
1: Akarok.
3: Minden tudok, sőt, még ha kell, akkor viszek magammal a tangóharmonikát is.
2: Igen. Azt mondják, hogy Feri, óvatosan az adathalász üzenetekkel. Igen. Nem lehet, hogy béka intézte, mert így szeretne templomi esküvőn? Ez is megtörtént.
3: Ez egy jó lépés, amit szerintem, hogy először is ugye, hát ugye meg kell pecsételni.
2: Azért, aki ki van írva 5 éve, egyszer az öreg kielutta magát, az oda bírt nézni.
1: Hát gondolom, hogy szoktam arra menni. Hát.
2: Jó, de a pillanat egyébként tényleg nagyon mennyei. Hogy gondolkozol, motorozol, hálás vagy, ott ül a kis minisztráns fiú mögötted.
1: Nem, nekem elvitt bele szegény... Vendel.
3: Sajnos a hallgatóknak nem jön át, de itt most mindenki kapaszkodik a pultba, hogy rendesen bemaradjon. Csak mondom, hogy itt most mindenki kapaszkodik.
2: Érted, ott ül Vendel mögötted, de ránéz és megkapod, hogy Jézus szeret téged. Hát ezzel kezdened kell valamit.
1: Át van itatva szeretettel.
3: Ez egy figyelmeztetés volt. Jézus szeret téged.
1: Legyél már jó egy kicsit.
3: De jó vagyok, hát ezt mondom, hogy ha volt sötét gondolat, az azon.
2: Igen. Annyi, hogy amikor eljut egy Ignis, legalább tudod, hova kerülsz. Egy másik hallgató. Nem, most figyeld a jeleket a következő egy hétben.
1: Jó, hogy
2: van-e újabb hívás? Hol nyílik ki a könyv? Meglátsz-e valami árnyékot a falon? Hát mit tudom én?
3: Biblia, milyen könyv?
2: Milyen könyv? Hát ja, a Biblia, ami ott van az éjjeli szekrényeden. Hol nyílik ki? Ószövetség, új szövetség, érted? Mi történik?
3: Tényleg, hogy melyiket szereted jobban? Kedvenc kánon?
2: De most az is lehet,
3: jó,
2: hogy
3: dolgozni fogunk a következő.
2: De az is jel lehet, most mondok egy példát, hogy meglátsz egy utat. Megnyílik egy utazási iroda. És lehet, hogy először megnyílik.
3: A Laudé Tour.
2: Laudé Tour. Megnyílik a Laudé Tour. És hív Izrael.
1: Földi barangolás.
2: Igen. Így is kaphatsz jelet. Így is kaphatsz jelet. Hív a Szentföld, érted? És akkor elmész. Vagy azt mondta, hogy akkor, mint tudom, egy jeruzsálemi körutazás. És akkor megnézed Jeruzsálemet, Tel Avivot, elmész. Kicsit ott még jobban megérint. Végigmész a Via Dolorosán, érted? Megnézed a különböző stációkat, és azt mondod, igen, ez volt az üzenet. Ide kellett jönnöd.
3: De miért nem zarándokoltunk együtt? Ezt nem értem.
1: Mert nem akarok vele.
2: Az
1: egy egyedüli dolog.
3: Ez egy hülyeség. El kell sétálnunk Rómába.
2: Gyalog.
1: Hát a sétál általában.
2: Én nagyon szívesen végignézem, hogy sétáltok Rómába.
3: Na, tehát, nagyon sokan megcsinálják. Hát figyelj, a bentések rendszeresen elsétálnak Rómába.
2: Én szerintem a Bakcsomópontnál már nagyon morzos lennék. De lehet, hogy egy gyorsforgalmi már lehet, hogy kicsit kezdeném feladni.
3: Összedörzsödött a combom, szerintem vízeforduló.
2: Kettő darab vízholyag van a lábamon, Feri, kussolja le, még csak a...
3: Jézus nem ezt akarná.
1: Lehet, hogy érted, egy ilyen nagy gyógyító leszek?
3: Szerintem már most is olyan, hogy Feri. Te vagy a füstel gyógyító.
1: Érted, hogy valamit megbizsergetett bennem most az úr.
3: Vagy egy nagy gyógyós lezel.
2: Én hiszem, én ezt átélem.
1: Ki fogok állni a blahán. Jézus szeret téged. Nárgy, van egy cigit?
3: Kicsit olyan, mint az úristen kukasz menny.hu volt amúgy, nem? Hogy hát igen, szóval hogy értem. És, na jó, de én ezt
2: elmondod nekem egy gyermekem. Őt most a sátán küldte, hogy lebeszéljen az a jó útról.
1: Egyik vállam, másik vállam.
2: Így van. Én ülök a bal válladon, vagy a jobb válladon.
3: Nem tudom, a jobban. Kicsit csapat lett a másik válladon.
2: Dolgozunk a gerincfertiléseden. Eszter fölült a jobb válladra. Én majd egyesúlyozok, zsüllel a bal válladon. Figyeld a jeleket.
3: Amúgy szerintem Zsűr sokkal gonoszabb, mint te vagy, csak nem tudjuk.
2: Szegény olyan csöndben van. Figyeld a jeleket, jó? A következő egy hétben figyelj mindent. Mi nyílik meg? Mire nézel rá először?
3: Hol viszket?
2: Mit olvasol először? Hol viszket? Igen. Mindent figyeljél, hogy van-e egyéb hívásod még. És akkor utána viszont el kell indulni. Neki kell menni.
3: Megnézted a napogatott hívásaidat azóta?
1: Hogy híve? Tényleg?
3: Szerintem tényleg el kell mennünk amúgy Rómába. Vatikán túr. De tényleg el kell mennünk, gyalogoljunk el. De kicsit motorozhatsz.
1: De nem sokat, de meddig Róma határáig legalább?
3: Majd ott már, amikor már Olaszba vagyunk.
1: Mennyi innen Róma 1005?
2: Nagyon hosszú séta. Nem érünk vissza hétfőre, csak szólok.
3: Hát
2: csak szólok, hogy nem jövünk vissza hétfőre, nekiállunk Rómába gyalog menni.
3: Meg lesz a napi 20 000 lépésed, azt tudja.
2: Az egy nagyon komoly zarándoklat lenne. Sokat elmélyednénk, magunkba lennénk, úgy megismernénk jobban önmagunkat. Az egy nagyon komoly zarándoklat lenne.
1: Már a Budaörs táblánál Eszter az, hogy valahol álljunk meg húsgolyót ennél.
2: Igen, én már állnék a burgerbe, tudod, 2 darab vaperér azonnal, meg egy
3: sajtgolyóért.
2: Igen. Jó, én egy kicsit érzem ezt a sztorit.
1: Ugye?
2: Én érzem.
1: Engem is elkapott.
3: De este például, amikor lefeküdtél, gondoltál erre, hogy...
1: Igen.
3: Az durva, az
1: közvetlenül
3: a durva.
1: Utána.
3: De van, te volt ilyen pillanat,
1: De nem érzem, azért hoztam be, mert ez átitatta az egészet, hogy így megfogott.
2: Szerintem ez egy szép pillanat. Hálás motorozik, és ránéz a felirat. Én ezt adom.
3: De például, mi lesz akkor, hogyha...
1: Az ördög.
2: Tényleg, mondom, az hogy ördög a sátán.
3: Maga. De miért vagyok az ördög? Most keresem neked a...
1: gonoszság nem, vagy.
3: Nem. Na, de jó, hát én is említem, mondom.
1: Ki leszel üzetve a paradicsomból.
3: Én is kaptam jelet a Mambó bárnál.
2: Gyere be.
3: Tulajdonképpen.
2: Pultosokat felveszünk. Csak mondom, hogy a zarándoklat alapvető magatartási szabályok.
1: Tessék,
2: csönd és béke.
1: Na, így meghaltunk.
2: Eszter
1: itt a vége.
2: Közösségi fegyelem, itt kiszedtek engem is. Digitális mértékletesség.
1: Jó, Gyulát elvesztettük.
2: De itt de amúgy engem kaptak ki.
3: Igen. Akart írtak, az apostoloknak volt digitális mértékletessége például?
1: Hát szerintem igen.
3: Hát talán ott volt a tábla a kezükben. Ja,
1: írta Fanny ilyen, hogy...
2: Egészség és józan életmód, Ferenc.
1: Én is kiestem.
2: Azt gondolom, hogy nem,
3: te az utolsóba fogsz, Feri. Korhatárok,
2: kiskorok általában csak szülői engedélye mehetnek. Elmondom, hogy mindenkire igaz egy. Tehát kinek a csönd és béke, kinek a digitális mértékletesség, kinek a korhatár és az egészséges józan életmód. Elmondom, hogy mind a hárman elvéreztünk az zarándoklat megismerésénél és lelki fizikai átélésénél, csak szólok.
3: Én ezt szeretném mesélni, hogy nagyon sok egyházi táborban vettem részt, sőt, egyházi iskolában is jártam, nem sokáig. És
2: azonnal kiraktak.
3: Nem volt húzamosabb ideig, de hogy én engem gyerekkoromban a táborok hiányában, hogy ilyen egyházi táborokba küldtek, és 9 éves koromban például itt szívtam először cigit, és
2: ugye ez is tudtuk az egyházról, hogy belejéig romlott.
3: Része volt is, illetve különböző alkoholos termékek is itt találkoztam először. Szóval, hogy ott azért van élet. Tehát ez nem, tehát ez az önmérséklet azért ez nagyon...
1: De ha igazi zarándoklat, ott nincs izé, nincs.
2: Ott semmi nincs. Ott semmi nincs.
3: A zarándoklatnak az adja meg a sava borsát, hogy estén nagyon elfáradsz. És akkor tudsz jobban kapcsolódni a lelki részéhez a dolgoknak, szerintem.
2: Igen.
3: A kaptatás.
2: Igen, hogy ott folyamatosan mész. Abszolút. Igen. Ja.
3: Meg amúgy, de tulajdonképpen az El Caminóban is ugye ez a jó, hogy ugye, hogy miközben gondolkozol, addig folyamatosan mész, és van egy ilyen élményed, hogy ugye dolgozott fel a dolgokat, amiket még nem tudtál, mert fizikailag csinálsz közben valamit, hogy haladsz az úton, haladsz az agyadban, haladsz a lelkedben, és amúgy azt szerintem működik.
1: Jó, akkor én is elindulok, mert az elmúlt 2 évet mellettem mire...
2: Ha az 900 kilométer, hát mész a Pireneusokon, ha nem mész, hát akkor csak 600 valamennyi. Ha Santiago de Compostela, még ha Finisterig elmész, ott el kell égetni a ruháidat, csak szólok.
3: És azért hívják komposztálónak.
1: És mesztelenül jövök haza.
2: Veszel valamit az ottani Zarába, vagy Tescóba, vagy Houndenbe, de elvileg a zarándokok Finisternél az Atlanti-óceán, hogy elégetik a ruhájukat. Az a teljes lezárás a zarándoklatnak. Nem állnak meg Santiago de Compostelában, hanem elmennek az óceánig. Ott van az El Caminónak a vége.
3: Látom magam előtt, ahogy elküzdöttem magam eddig a pontig minden.
2: Elégetted a
3: ruháidat, és majd rájövök, hogy csak...
2: Van a háud, nem?
3: csak ellesik árul a zarándok ruhát.
2: Nincs XXL,
3: és hazafelé pedig egy crop topban kell jönnöm azért, mert...
2: Ez hülye, elégettem a ruháimat, de mindent zárom vasárnapot.
3: Mert spirituálisan megvilágosodtam. Jó, Istenem.
2: Na jó, figyeld a jeleket.
1: Jó.
2: Ez a lényeg,
1: most
2: jó?
1: Most még azon gondolkodom, hogy a Jézus szeret téged végén nem kérdőjel volt.
2: Azt már nem láttad, mert a kis vendég szólt, hogy jobb kanyar, bácsi, jobb kanyar.
3: Ma Molinónak így, tudod, a széle így nem volt rögzítve, az így
2: megfújt a szél.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Hazatértek a Szerbiában tüzet oltó Bács-Kiskunvár megyei tűzoltók. Szeptember közepére enyhülhetnek a dugók az 52-es főúton. Első alkalommal rendezik meg az erdők éjszakáját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Hazatért Szerbiából az a 12 Bács-Kiskunvár megyei tűzoltó, akik 6 napon keresztül segítettek a Deliblati homokpusztán pusztító tűzoltásában. A Kecskemétről, Kiskunhalasról, Kiskörösről és Bajáról érkezett csapat 4 speciális járművel vett részt a munkálatokban, írja a hírös.hu. A térségben csaknem 4000 hektárnyi terület égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. A magyar egység tagjait kedden Kecskeméten fogadták, ahol megköszönték nekik az emberpróbáló körülmények között végzett munkát. Továbbra is jelentős torlódásokat okoz az 52-es főút felújítása, ahol 2 új körforgalom épül Kerekegyházat térségében. Az izsáki elágazásnál várhatóan szeptember 15-ére jutnak el odáig a munkálatokkal, hogy megszüntethetik a jelzőlámpás forgalom irányítást, és mindkét irányban haladhatnak majd az autók, írja a BAON. A kerekegyházi kereszteződésnél épülő körforgalom a tervek szerint holnapra elkészül, addig ott továbbra is forgalomkorlátozásra kell számítani. Felmerült a Kecskemétre közlekedő buszok ideiglenes Hetény egyháza felé terelése is, ezt azonban a Volán nem tartotta indokoltnak. A közlekedés könnyítésére ugyanakkor a reggeli Hetény egyházán átközlekedő járaton lehetőség szerint csuklós buszt állítanának forgalomba. Első alkalommal rendezik meg ma a budapesti Hárshegyen az Erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse.
2: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét. Este a Szép Juhásznétól indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
1: Bács-Kiskunvár megyében az Erdők éjszakája programsorozathoz kapcsolódva a Kefag ZRT szervezésében holnap délután tartanak különleges eseményt a Bugaci Alföld Fásítási Múzeumnál. Nyugaton csökken, keleten, északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható, számottevő csapadék nem valószínű. A nyugatias szél azonban megélénkül. A hőmérséklet a térségben ma napközben 28 és 33 fok között alakul. Holnap napos idő várható a térségben, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, eszortan lehet eső. A hőmérséklet éjjel 15 és 20, míg napközben 26 és 34 fok között várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko, Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek 6 óra után 16 perccel. Hello Eszter, jó reggelt, hello!
2: Hello
1: Feri, jó reggelt! Minden hallgatónak jó reggelt, itt vagyunk. Egyre sötétebb van, észrevettétek?
2: Nem, á, de hogy nagyon szép volt éjszakában itt dúlunk el.
3: Az ég nagyon szép volt.
1: Igen, vörös volt. Ilyen vörös, rózsaszín, vörös, igen.
3: Elhős, nem, a Ferencvárosig megkopott, már csak rózsaszín volt.
2: Nekem csak az jutott, mi?
3: Nekünk csak az jutott. Ilyen Disney-s.
1: Így van, és megjön gyerekek, mivel péntekenként kértük, jó reggelt, már csak 287 nap, 17 óra 44 perc, és nyári szünet, gyerekek. Köszönjük szépen.
2: Elhússam.
1: Heti egyre áttettük, péntekenként kérünk tőle jelentést, és itt van. És 6 óra 16-kor itt van. Elküldte. Nem kér mást, nem írja alá. Nem csinál semmit, csak küldi alázatosan. Nekem így heti egyben megfelel. Ez jó.
2: Jó, akkor maradjunk ennél péntekenként, látjuk a
1: péntekenként
2: hét végén,
1: jövünk le.
2: Van.
1: Jó. Péntekenként jövünk le. Úgyhogy így van, elküldte nekünk. Elküldte nekünk pénteken. Mi újság?
2: Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Itt szeretném jelezni minden egyes olyan gyülekezetnek, egyházi szervezetnek, akik a tegnapi beszélgetésünk után köszönöm szépen. Hát gyakorlatilag...
1: Meghívtak? Meginvitáltak?
3: Megtaláltad végre a közösségedet?
1: Be.
2: De nem tudok dönteni.
3: Na jó, segítek fel.
2: Jó, jó.
3: Na, miből lehet választani?
2: Figyelj, számolatlanból.
3: Számolatlan?
2: Számolatlanból, Nyíregyházától, Zalaegerszegig.
3: Azt nem engedem, Nyíregyházra nem
2: léphetsz be. Nem teszem be a lábamat oda, nem is lenne praktikus, azt hiszem, ennyi mondjuk egy vasárnapi nyíregyházi gyülekezetbe járnom. Hát elárasztotta az összes felületet, ahol engem el lehet érni. Hogy betaláltunk, gyerekek, úgy tűnik, hogy van rám igény. Van rám
1: nagyon igény? Jó, van, be kell lépned.
3: Hát ahogy figyelj, a kántorok még... biztos, hogy összerezzentek, amikor megtudták, hogy be akarsz térni, mert azért a te hangoddal, a te orgánumoddal azért...
2: Veszélybe a meló.
3: Az elég kemény.
2: Ugye tegnap elmondtuk ezt a kis történetet, ami benne volt ma is az ismétlésben, hogy hát megtalált engem Jézus.
1: Megszólított Jézus,
2: hogy menjek vagy ne menjek. És ezt nagyon komolyan vették nagyon sokan, úgyhogy köszönöm szépen, hogy számítottok rám.
1: Döbbenen.
3: De most már Jézussal olyanban vagytok, hogy már Jézi?
2: Hát persze.
3: Na figyelj, én azt mondom, jó, nagyon fontos, amikor...
2: Ne legyél sátán meg.
3: Én nem vagyok sátán.
2: De tegnap az voltál.
3: No sátán hír. A lényeg,

0: Ő otthon van.
1: Többiek, ugye az Isten tiszteltes visszajönnek.
0: És ott vannak a reformátusok, ugye, akikre azt mondják, hogy a katolikusnak is hitványak, akik annyira leegyszerűsítették az egészet. Ezt nem én mondom, ez az egyházak közötti, én, nekem aztán teljesen mindegy, az egyházak közötti acsarkodás mondja, mindegy, és hogy ők azok, akik már teljesen leegyszerűsítették, semmi pompa, semmi zé, ott
1: csak az Isten.
0: Annyit mondok, hogy már a nőket is odaengedték a szentéhez. Tehát ilyen dolgok történnek itt,
1: úgyhogy jó, szóval
0: az elég még, a sokkal, igen, progresszív.
1: Jó, egyelőre még hezitálok.
0: Progresszív, szerintem, de progresszív, szerintem, hogy nem, Feri egy ilyen református arca.
2: Szerintem igen. Nekem bárhova jó, csak lépjen be. Lépjen be valahogy igazából.
1: Lépjen ki, lépjen be.
2: Igen. Na jó van, gyerekek. Egyébként jó volt a tegnap mindenkinek, ezen túl. Itt velem éjjel bezártak egy éttermet.
0: Bezártak rád egy éttermet?
2: Éjjel egykor sikerült.
1: De ott maradtál, vagy mi?
2: Akkor értem haza.
1: Ja.
2: Nem ittam.
0: Várj.
2: Nem alkoholizáltam.
0: De érzek, amit az erőben. Valami történt veled.
1: Mi az Isten?
2: Csak fáradt vagyok, elfáradtam. Baráti megbeszélés volt, nagy utcán üldögélés.
1: És engedtek be?
2: Hát egy kinti étterem már, hogy egy ilyen kiülős. És ott ültünk, alkohol nélkül lehoztam. Azért ez...
1: Mindannyian büszkék vagyunk rá.
2: Szódával, vízzel. Lehet, igen, ez megviselt.
0: Kaja másnapod van.
2: A barátaim ittak, és én azt mondtam, hogy nem. Én bennem van tartás. Úgyhogy volt sóvárgás. Tessék?
0: Elfogyott a pénzed?
2: Nem tudom, nem akartam. Kocsival voltam, sofőr. Mondom, csak meg tudom állni, és megálltam.
0: Én tudom, mi történt, Feri.
2: Hozták a proszekókat, kocintottak, és nem ittam.
0: Az van, hogy amikor Balázs iszik, akkor mindig ő fizet az egész számlát a végén.
2: Ez igaz. Ha nem iszom, akkor is.
0: Szerintem ránézett, és azt mondta, hogy nem, not today.
2: De jó volt. Arany János utca, nagy vonulások, borfesztivál mellettünk, fiatalok, jó hangulatú kis este volt.
1: Mit tettél?
2: Egy steaket bevertem. Hát fehér izmot építünk.
0: Az Arany János utca?
2: Az, igen, egy jó félel. Jó félelje voltunk, egy jó félel.
0: Mondanék, hogy nekünk annyi a havi teljes háztartásunk meg a fenntartása.
2: Nem volt vészes.
1: A jót meg kell fizetni.
2: Nem volt, igazából nem volt annyira vészes. De jó volt, hatan voltunk, úgyhogy éjjel nem is tudom, fél egyre keveredtem haza, nem tudom, már értem haza. Úgyhogy,
0: de hát, volt ölelkezés elbúcsúzáskor?
2: Volt, hát ez a gyerekkori tím, úgyhogy ez...
0: Ott volt az új férjem? Az új kandúrod?
2: Mindegyik új kandúrod ott volt.
0: Nagy nagyszerű. Akkor egy reunion
2: party. Mindenki, egy hiányzott. Nem. Teljes volt a brigád, még megérkezett, aki se hiányzott, úgyhogy egy tehetem. Mint a gonoszok ültünk.
0: Egymásnak, vagy valami terveztek, valamire készültek?
2: Nem, ez nálunk ilyen megszokott, hogy így lezárjuk a nyarat egy kocintással, egy kajával, dumálunk, megtervezzük az őszt, az elvonulásainkat, a baráti testéket, úgyhogy ez már ilyen hagyomány, hogy így nyár végével összegyűlik újra a banda, és akkor egy kicsit így. Mi barátkozunk, bandázunk, röhögünk, kajálunk,
0: nem
2: sírtunk.
0: Lehetséges, hogy ezt valahogy összekötitek az egyházzal? Vagy nem tudjátok Ferit bevonni
1: nem.
0: Ebbe?
1: Hogy
0: együtt menjetek így a nevedésekről, és nem?
2: Együtt vonuljunk valahol. Úgyhogy nagyon nem büszke voltam magamra. Nem volt könnyű, volt sóvárgás.
1: Megbocsájtottál nekik? A nyári bulikért megbocsájtottál?
2: Átbeszéltük.
1: Hát, hogy hagyták ott a művészt magát.
2: Átbeszéltük, hogy cserbehagyásos gázolást hajtottak végre, mert kicsekoltak hamar a háromoti buliból, de az utolsót lehozták rendesen, úgyhogy azért megdicsértem. Őket ott már egészen jól viselkedtek. Az első kettő az hagyott némi kívánivalót maga után, úgyhogy ez volt, gyerekek, úgyhogy nem mondom, hogy azért olyan nagyon-nagyon friss vagyok, de nem baj. Ezt lehozzuk ezt így. Műsor idő alatt vettem két sorsjegyet, az egyiken 40, a másikon 30 ezer volt, így nyaralás vagy őszörés előtt egy héttel nagyon jól jött, köszönöm.
1: Ez hogy van, hogy én az életemben, amit vettem, így néha szoktam, tudod, bemegyek a dohánybódba, csak ott van lottozó, és most mondom, adjatok egy jó sorsjegyet, hazaviszem a srácoknak. Hogy az hogy van, hogy valaki vesz kettőt, és mind a kettő viszonylag nagy összegű nyeremény van, 40-30 ezer forint.
2: Igen, te meg semmit soha.
1: Azt hiszem egyszer 200 forintot sikerült kikaparni.
2: Hát ezeket nem keverik meg, és a nyerteseket egymás után rakják. Nem lehet egyébként. Tehát ez én sem értem.
0: Én csak a lovibban hiszek. Szerintem a lovi az egyetlen megfelelő, ilyen, nem tudom, szerencsejáték. Igen?
2: Na, azt tegnap bedobtad, hogy hétvégén menjünk a lovira. Valaki bedobott egy ilyet. Azt tetszem, te voltál, nem?
0: Igen.
2: A csoportba, hogy menjünk hétvégén lovira.
0: Előfordulhat, hogy jó
1: volt. Nincsenek barátaid?
0: Vannak barátaim, külföldön helyezkedtek el.
1: Ja, és akkor most jövünk mi.
0: Igen, az van, hogy elmentek külföldre, aki nem különtelen, a kisbabája van, a többiek pedig nem szeretik a lóversenyt.
1: Tehát már mindenki elfogyott, körülötted, ekkor jövünk
0: mi. Akik nagyon szeretik a lóversenyt, azok, amik nem szeretnék találkozni. Vannak olyan barátaim, akik szeretik a lóversenyt, csak azt az attitűdöt nem engedhetem meg már magamnak, mert akkor viszont nekem is takony részegen kell hazamennem délbe, tehát Van olyan barátom, aki

0: Ott bepiáznak, és akkor vállalhatatlanul üvöltözöl, hogy hajra, gyerges!
1: Régen, amikor még ugye gyermektelen voltam, és akkor még olyan barátaimmal is találkoztam, akik már a buszon egy gömbunikumot tartottak a táskájukba, és aztán kimentünk oda, és nem tudjuk, hogy a kutyáknak, a lovaknak, vagy egymásnak szurkoltunk, de sokat szurkoltunk. Sokat szurkoltunk, igen. Igen, na ez elmúlt. Úgyhogy most az van, hogy most ilyen idősebb decens úrakkal szeretek barátkozni.
0: Rá, Zsűrt nagyon szívesen megy dobira.
2: Igen, Anna mondta, megszervezi a programot.
3: Abszolút, de tényleg, én annyira örülöm, mert mondtam sokszor.
1: Futamok, ilyen fekete futam van?
3: Nem, hanem minden szombaton ugye van ügető, és minden vasárnap van galoppfutam, és a drága párom közvetít. Ugye ő is most kint lesz, nagyon nagy díjak vannak most hétvégén, rengeteg külföldi érkezik. Hát csak...
2: külföldi lovak?
3: Nem, zsokék is, zsokik. De egyébként külföldi lovak is, de vannak.
2: Tehát a zsokék nem beszélnek magyarul.
3: De van, de a sajátja, ugye őket fölkérik lovaglásra. Nagyon-nagyon rangos dolog lesz most hétvégén, nemzeti díjtól elkezdve mindenféle, tehát hogy most tényleg kín futrákos kocsik, mert szóval
2: ó, hát egyszer megnézhetnénk. Semmi, ez is megjön egy olyan program, 16 éve tervezünk, hogy egyszer kívünk a lovira. De nem baj.
3: Ha eljönnétek,
1: hogy Balázs, te az igazi lovis arc. Megkértek, hogy magánfelvételeimet ne jelzz, légy szíves.
2: Tudod, mit akarok csinálni? És oda már hívtak, és most szeretném, hogy újra hívjanak. Ez a lovaspóló.
3: Aha, igen.
2: Oda hívtak.
1: De nagyon oda való.
2: És ez már valaki egyszer keresett 3 éve, és akkor leufoltam, most hívjon fel újra.
1: De van motorral is, azt tudod?
2: Motorral.
0: Az bizony első kerékkel.
2: Nem, lóval akarom.
1: És akkor és
2: balra, jobbra húzod, lovas, ilyen kriket,
3: igen,
2: tudod.
3: Igen,
2: nagyon akarom azt.
1: Én akarom menni piknikkosárral majd, hogy szurkoljunk.
3: Jó.
1: Hajjá, Bahás!
2: Az nem a lovim van.
3: Az nem.
2: De azt nagyon szeretném csinálni, hogy ülsz a lovon, egyik kezedbe az ütő, és ütöd a golyzit.
1: Hát oda kell kalapban menni az asszonyoknak. Igen. Hát erre vártam egész életemben.
2: Ott volt Julia Roberts, Richard Gere.
3: Így van.
2: Richard Gere oda vitte a Julia Roberts-et, a Pretty Woman-be. Lószart kellett taposni, igen.
1: Igen,
3: de jó volt az a film.
2: Igen, a kis hajtós, hogy taposta a lószart.
3: De jó volt.
1: Bocsánat, füvet kellett.
2: Ja, füvet, nem a lószart, igen. A füvet kellett.
1: Ez a Szabolcsi verzió, mindig keverem. Nálunk máshogy volt Nyíregyházán.
2: Igen, a füvet kellett visszatapos, és olyan szép volt ott a Julia Roberts, hogy taposabb a ruhába, és ott ilyen 60-as, ilyen öreg, ilyen gazdag nők, és közötte ott ragyogott az a csaj. De ott szép volt, az egy szép jelenet. Én szeretem a Pretty Woman-t.
3: Én is szeretem.
1: Julia Roberts-t szeretem. Mindig sírok rajta.
2: Mindig elsírom magam a végén, amikor szól a Roxette, és akkor megtalálják. Most sem bírok róla beszélni.
1: Azt lehet a legjobb a Balázsban, hogy közös filmjeink vannak, tehát a Dirty Dancing és a
2: Dirty Dancing, viccelt. Sose kapcsolom el a Dirty Dancing-et. Julia Roberts, Pretty Woman, imádom, hát zseniális.
3: Klasszik.
2: Persze, hát ezek zseniális filmek.
3: Figyelj, jöhetnél a kis piknik kosaraddal, tehát ott a kincsen parkban gyönyörű, de...
1: Váltömés, piknik kosár, váltömés, alap.
2: Ezt most, ami rajtad van, ezt leborítod ezzel a kosarat, meg is vagy.
1: Kussolj! És szegény?
0: Az úridő! Egy
2: ilyen kockásra van most. Kussolj!
1: Ez már egy kockás.
0: Ha ez nincs rajtad, hozhatod Ambrosznak.
2: Igen.
0: Jó lesz.
2: Elhozod, leborítod a kis fonott kalácsos kosaradat.
1: Ez azért van, hogyha zavarba vagyok, magamra terítem. Ez a kamuflás, konyhai kamuflásnak
0: hívják. Négy kézláb rász és úgy. Asztal.
1: Figyelj, nem tudjátok elkezdeni, milyen ruhatára van otthon, amit nem tudok sehova felvenni.
3: Na, hát oda föl tudnál.
0: Habos babosok.
1: Igen, nagyon jó dolog. Na, úgyhogy történjen ezzel, mikor megyünk akkor, Balázs?
2: Gyerekek, ez annan szerint.
1: De most nem a lovira, hát most a...
3: Jó, de most először a lovira menjünk. Ő gyakoroljon először a lovaspóló, gyakorolja.
2: Nekem a lovaspóló az kis gyakorlása jön.
3: Először, hát még szép őszi idő van, addig kell menni, hát bármelyik hétvége lehet.
1: Igen, az nagyon rossz, hidegben rossz amúgy.
3: Az más, az is jó hangulata van, de hát valamelyik szombat, vasárnap.
1: A kedvencem az, amikor megjönnek az ilyen alkalmi fogadók, és ugye ott vannak ezek az nagyon durán bekövült ilyen régi arcok, tudod, akik minden reggel mennek, és akkor ott megy a...
2: Ott élnek konkrétan, igen.
1: És akkor, ahogy így ez a két társaság így egybe olvad, az nagyon vicces. Akkor...
3: Hát azért jó hangulat az a Kerepesi útnak volt, megmondom őszintén, ez már sokkal uribb, rendezettebb, meg szebb, ami teljesen jó, de a Kerepesi út volt az igazi. Tehát ott nagyon testközelből futottak ugye a lovak, ott konkrétan előtted mentek el. Itt azért van egy távolság a nézőközönség és a pálya között. Fantasztikus arcok voltak kint régen. Hát ugye ott most az Arena Plaza díszeleg, De hát az elképesztő. Tényleg olyan, mint a sose halunk megbe. Tehát egy az egybe, hogy a pénztárcáját árult az ötödik futam után. Nézze meg Annácska, milyen szép bőr. Ez szó szerint mondom, nagyon szép.
2: Milyen életek?
3: Én Feri bácsi vagyok.
2: Mihány élet ment ott el, gyerekek? Mik mentek ott el a lovin? Mi vagyonok tűntek el?
3: Mi volt, hogy kimentem, meghívtam őket az öreg papákat, és meséltek, és olyan sztorikat, és imádtam kijárni. Tehát fantasztikus.
1: Nagyon jó arcok vannak, én sem szeretem ezt a brigádot. És van bennük ugye valami kis keserűség is azért, és akkor szóval egy ilyen...
3: Olyan keserédes, olyan keserédes, pont, mint a filmben. Igen, tehát pont ugyanaz, mint a film. Nagyon jól lehozta azt a Koltai. Az tényleg egy az egybe olyan volt régen. Hát ma már azért sokkal elegánsabb, sokkal, hogy úgy mondjam, szebb, másabb, na, az, ez a pálya, tehát a Kincsenpark tényleg más. De egyébként nagyon jó.
1: De nem látod magad, hogy Feri ott láncdohányzik a tribünön, és akkor
2: én iszom a sarokban.
3: És kiabál
1: Balázs
2: én zugivok a sarokban, jó? Azt hagyják én ez a karakter most.
1: Balázs Zokó, mert eljátszott a babettát.
3: Balázs a zakójában így odafordul néha.
2: De meghővő szívószállal fölfölpintek valamit.
1: Az nagyon jó volt, amikor egyszer szíveztek, oda mentünk. Alapból úgy mentünk, hogy vittünk magunkkal egy rekes sört, meg két gömbunikumot, így érkeztünk meg, és hát az ott erős volt.
0: Nem lehet kapni alkoholt?
1: Nem akartunk sorba állni, mert ez nagyon ponyolultnak tűnt akkor.
3: Peti Montippeket tudjátok, tehát hogy...
2: Jó, megtesszük. Egyébként jó. Úgy megyünk, hogy akkor Peti mondja a tippeket, mondja, és megtesszük. Tippeket. Nagyon jó.
1: Én azt tudom, hogy Buksi fut-e még a kutyák között. A Buksit úgy írják, hogy B-O-O-K-S-Y.
2: Júj, de jó, ez a ló neve, óval, Buksi.
3: Nem, ez kutya, kutya. Azt mondom, kutya. Ez egy agár akkor, ezek egy agár. Szerint, mert hogy agárfutamok is vannak.
2: És fut a lovak között.
3: Hát ő agárfutam, be van ékelve.
2: Ja, tudom, és akkor nyulat kell elkapni. Igen. Gyerekek, bennünk ebben Zsülci integet, jó, úgyhogy ennyit a loviról. Jövünk mindjárt, játékra lehet jelentkezni, megnézzük, mi a helyzet az utakon, ébredezni velünk, mi pedig jövünk mindjárt. Jó, pici hírek, pici zene, aztán itt vagyunk már is.
4: Mindenki sztrókot kapott, egy nyugalom! Baller azonnal visszatér!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delikét toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
8: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
9: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
11: 1 kg csont nélküli Regnum sertéslapocka, csak 1299 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
12: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
13: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
14: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
15: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
16: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
18: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Milliós kokain üzletre csaptak le a rendőrök Kecskeméten. Rekordmeleg és rendkívüli szárazság jellemezte az augusztust. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 17 millió forintos kokain kereskedelem miatt fogtak el két férfit a rendőrök, írja a BAON. A gyanú szerint egyikük rendszeresen egy kecskeméti étterem parkolójában adta át a kábítószert társának, aki azt tovább értékesítette. A nyomozók több helyszínen tartottak kutatást, ahol készpénzt, digitális mérleget, kábítószergyanús anyagokat és más bizonyítékokat foglaltak le. A két férfit őrizetbe vették, egyikük letartóztatását, másikuk bűnügyi felügyeletét rendelte el a bíróság. Minden eddiginél melegebb volt az idei augusztus Magyarországon a Hungaromet mérései szerint. Az országos középhőmérséklet 24,9 Celsius fok volt, ami 3,7 fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti átlagot. Bács-Kiskun az ország legmelegebb térségei közé tartozott, a vármegye nagy részén 25 fok fölött alakult a havi középhőmérséklet. A forrósághoz rendkívüli szárazság is társult, országosan mindössze 15,6 mm csapadék hullott. Ez 74%-kal kevesebb a sok éves átlagnál, számol be róla a vármegyei lap. A mérések alapján 1901 óta ez volt Magyarország legmelegebb augusztusa, és egyben a valaha mért legmelegebb hónap is. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon, idén mindössze 140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Miért mondott csődöt a piaci logika? Erről kérdeztük Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnökét.
2: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten. Visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülni.
1: Fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék nem várható. Egyre több felé kisüt hosszabb időre a nap, a nyugati északnyugati szél pedig több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A hőmérséklet holnap 34 fokig melegszik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Ez pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Jó reggelt.
2: Hello, bello.
1: Hello, bello. És mi van? Hát semmi igazából. Ja, jó kis dalocska után M5 Szeged felé, Kecskemét után kigyulladt egy autó. Na. Nem értem, hogy egy kamion sincs annyi, hogy megálljon és segítsen eloltani, de tényleg, miért nem oltjuk el? Mi van már? Miért gyulladt ki egy autó? Mi történik? Elektromos tűz? Vagy mi van? Miért gyulladt ki egy autó?
2: Elektromos
1: tűz. Elektromos tűz,
2: például,
1: igen.
2: Zárlat, elrágta a nyest, a kábel.
1: Tudnám, hogy hol kell azt eloltani, hogy van olyan az Emercimben például.
2: Porraloltó.
1: Valahol azt hiszem, hogy van, de nem biztos, hogy megtalálom. Vettél bele? Uh-huh. Szerintem az nem hülyeség.
3: Vettem bele, ott van a vezetőülés alatt. Ott van.
2: Rögtön ki tudod tépni.
3: Igen, igen. Plusz önvédelmi eszköz is.
2: Így.
3: Amit rájuk, hogy kell kiszedni. Ez így fog működni. De szóval igen, van benne, lehet magadnak választani. Sőt, én még pótkereket is vettem bele, mert nem vagyok egy ilyen nyikhaj, mai fiatal, aki nem tud pótkereket cserélni.
1: Pótkereket? Uh-huh. De miért neked van pótkereked a Mercibe, nem?
3: De azért van, mert választottam bele. Tehát azt én azt
2: alapból már tudod.
3: Alapból nincs
1: csak ilyen. Ja. Sőt, van olyan, amit tudod, ami vékony, csak a perem van, és akkor azt te fújod föl, és akkor csak a 80-nal tudsz menni. Már úgy rakják be a pótkereket. Nem az egész kerék van benne, csak a felni, meg ilyen vékonyra, és akkor azt te fölfújod. Jó ötlet egyébként. De akkor kértél bele.
3: Az új autókban már csak egy elnézést kérő kártya van.
2: Igen, ne, bocs, ne.
1: De azért kértél bele, hogy le tudnád cserélni, neki állnál, fölemelni. Tényleg?
3: Igen.
1: Ez menő.
3: Hogy miután rakom azon, ugye a gumis lecserélte nekem, hát azóta már nem vágyom erre a tevékenységre, de igen, hát hogyha most volt már olyan, hogy mondjuk elromlott a víz, és akkor átütt egy ilyen szántóföldön kb., tudod, ahol ilyen lerakott hűtőgépek voltak éjszaka, meg ilyenek, és akkor azt éreztem, hogy itt most, ha meg kéne várni egy autóventőt, akkor lehet, hogy ezt bestresszelnék ezen, úgyhogy inkább lecserélném. Tehát, hogy ezeket
1: az menő.
2: Ha van, aki kereket cserél, van, aki autót.
1: Ennyi. Lassan téli gumi, gyerekek. Hozzak. Itt tartunk. Nem hiszem el.
2: Én nem hiszem.
1: Fönt kell hagyni nyára.
3: Én megvárom az adventet.
1: Az jó. Hát meg a januárt. Egyébként az a durva, a január-február. Oké, jól van, pont most jöttem el a Jézus szeret téged molinó alatt, pedig én nem hiszek benne. Az ördög nem írt valamit valahova? Kérdezi valaki.
2: Megkeresed azt is.
1: Na jól van, gyerekek.
3: Hol vannak a téli gumiaim?
1: Hát ez egy jó kérdés. Hol tároltad le?
3: Nyíregyháza. Zsűl szerint Nyíregyháza.
1: Zsűl vezeti a téli gumi táblázatodat, és tudja, hogy Nyíregyházán van a téli gumi. Téli gumi. De jó is lesz az. Manókerék, Balázs, az a vékony. Hát biztos, hogy nem így hívja a Merci, hogy manókerék.
3: Biztos, hogy manókerék.
1: Ez valami nagyon infantilis elnevezés. A manókerék, azt nem gondolom, hogy a Merci így hívja.
3: Hogy van németül a manókerék? Gyorsan derítsük ki.
1: Manókerék, de nagyon szeretem a nevet, egyébként tényleg jó. A vezetőülés alatti tűzoltó készülék. Egy fékezéstél előre gurul, bemegy a fékpedál alá. Jó,
2: nyilván
1: persze!
2: Nyilván nincs neki egy ilyen rögzítője, tehát Ráskó ezt olyan hülye, hogy odarakja, csak hogy gurulgasson.
1: Nem gurul sehova.
3: Egy ilyen beépített, ez egy kalodában van.
1: Igen,
3: srácok,
1: ez be van rakva.
3: Igen, tehát az van, hogy...
2: Akkor én az is szar, mert a kalodából nem tudod kivenni.
3: Annak már nagyobb esélyét látom, hogy nem fogom tudni kivenni a kritikus pillanatban, de kigurul, nem gurul. Tehát ez nem egy 2 literes PET palacka, ami ott maradt 3 héttel ezelőtt.
1: Ja, bocsánat, rosszul olvastam. Mankókerék, elnézést.
3: Nem, most bocsánat,
1: nem ittam. Nem ittam tegnap semmit, ez ilyenkor 500 vagy 10%-kal visszaveti. Mondom, manókerék. Hát mondom, esküszöm, nem lehet manókerék, basszus. Ez nagyon hülye, mondom. De hülye a hallgató, tök igaza van. Én vagyok a hülye, ne haragudj. Mankókerék, meg kéne tanulnom olvasni.
3: Nem, én nem, ezt nem akarom.
1: Ez mostantól manókerék.
3: Ez manókerék.
1: Nevezzék át! Mankókerék hülyék! Rosszul olvastam, mondom, hogy nem ittam. Nem, hát értitek, hogy ezért kell innom? Mi a manókerék?
3: Németül Wichterrád.
1: Wichterrád?
3: Ez egy manókerék.
1: Manókerék. Jó, ez mostantól manókerék. Jó, gyerekek, ezt átneveztem. Országos átnevezés zajlott. Ez nem mankókerék, hanem manókerék.
3: Hozta manókereket,
1: Zsolti. Hát mondom, ez hülye. Nem hívhatnak így egy kereket, hogy manókerék. Nem írhat ilyen hülyeség. Hát tényleg nem így hívják.
3: Úgyhogy mennyivel aranyosabb lenne, hogyha
1: manókerék. De milyen cuki a manó. Most milyen nevet adtam spontán?
3: Az óvszert is nevezzük át, ez ilyen kobolt gúnya.
1: kobolt gúnya. Manókerék, úristen, nagyon jó. És be is nyaltam, mondom, ilyen hülye nevet, hát nem, elhiszem a hallgatónak, hát mondom, manókerék.
3: Annyira jó lett volna, hogy ez a magyarosodás nem úgy indul el, hogy kiírunk mindent rovásírással, hanem elkezdik ezt a régi szavakat visszahozni, tudod?
1: Igen.
3: És akkor így elkezdünk ugye régi esemben beszélni.
1: Igen, mi a mankó folyik itt, akkor ezek után így lesz. Azt a mindenségét neki.
4: Kinyomtattam Eszternek a programot.
1: Na!
4: Tessék, itt vannak a galopp program.
1: Mankókerék csere van rajtam?
3: Álljátok elő a mankókerekeimmel, mert...
1: Ha manókerék gurulás van, akkor megyek. Ha nincs manókerék, akkor nem megyek.
3: Prince Karneval, Ciklon Rising, Katuraszon.
1: Ja, ez a lóversenyt.
2: Katuraszon!
1: Ez a lóversenyt.
3: Katuraszon!
2: Az egy japán ló.
4: A jó lónevek. Kincsendi.
3: Red Ranger.
2: És itt csak, ha nem is, a izét nem is tudod, a zsokkéj nevét.
3: Star
2: nem
3: of Minecraft.
4: Aha, persze.
3: Filippa és Speed Diva. Természetesen mindent a Speed Divára. Ja.
1: Kimegyünk.
2: Helyre tétre befutóra.
1: Kimegyünk és szétnyerjük magunkat.
3: Figyelj már, de most komolyan, most ki az, aki még a Speed Diva kívül bárki?
2: Nem lehet, nem is tudok gondolkodni máson. Hát a Speed Diva vicces.
3: Anno ugyanez volt, amikor megláttam a Tequila Sunrise nevű lovat, és akkor se tudtam másra gondolni.
2: Így van, és sokat buktál.
1: Ő az én lovam. Én megteszem.
3: Nagyon megteszem.
2: Miket, mennyi, milyen occok vannak itt?
4: Ez attól lehet, mert abszolút.
2: Nagy lóvételt tudunk hozni? Cunaminak
1: hívnak. Cunami. Ki ad egy cunami nevet a lónak? Abba általában sokan meghalnak.
3: Én az unokahúgomat hívtam itt kiskorában.
2: Ha mindent visz. De
1: igen.
2: Mi volt a legnagyobb lóvé, amit nyertek? Nem tudod, Anna?
4: Tehát, hogy
2: mondjuk egy milliót, vagy ötöt?
4: Hát ez attól függ, mennyit teszel föl, és azt a lovat hányan teszik meg.
2: De hogy mit tudom, én a lovi életében, ez mióta ez kérdés. Van, mi volt a legnagyobb lecsó, amit elvittem?
1: Cseh Gipó, Gipó, persze.
2: Mondja.
1: A Viberbe legfelül, csak beütöd, és már mondja is egyébként.
3: Jó, vannak pornós nevek is, Candy Kiki.
1: Ó, de szeretem.
3: Candy Kiki nem fut, ő csak ilyen...
1: Tudod, csak kacsint. Igen. Jó, gyerekek, csak azért csak közben itt a játékosunk, ne várjon sokat. Jó reggelt, haló!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, Norbi!
5: Máté.
1: Ja, azért mondom, Máté. Jó, ne haragudjál, hát bocsánat.
3: A manókerék.
1: A manókerék az teljesen megzavart, azóta mindenkit átnevezek. Máté, honnan hívtál minket?
5: Ausztriából, Graz mellől.
1: Wow, nagyon jó, jó, Máté.
2: Esik?
5: Nem.
2: Na, jó van.
5: Nem.
1: Nem esik. Jó, hát akkor majd esik. Jó,
3: figyelj, hagyd kérdezzek tőled először is, mert elindul a játék, hogy te például mire tennéd fel a havi fizetésedet? Mamacitára, ami a 8-as számmal indul, vagy pedig Tornádóra, aki 4-es?
1: Na?
5: Mamacita.
1: Mamacita. Bandialó nincs, kérdezik. Bandiló. Kivel játszanál? Kit választottál onnan van a Messi?
5: Menez Balázs.
1: Messi Grácsból, mert hogy ott vagy hegesztő. És akkor hétvégén jársz haza?
5: Igen.
1: Aha. Igen. Az jó. Szereted? Jól fizet?
5: Hát nem szeretem már, de muszáj csinálni.
1: Uh-huh. Politikusokat nem láttál arra felé, Grácsban? Láttál?
5: Nem.
1: Láttál? Nem? Na jól
5: van. Csak hallottam, hogy egyszer volt.
1: Állítólag, hát a legenda így szól, hát ki tudja azt, hogy ez valóban így van-e, vagy nem láttuk, de ott aztán az jártók vannak ott tanuk. Na jól van, figyeljél, akkor játszunk egyet. Jó, van egy szép utalványunk is, azt tudod?
5: Igen.
2: Okay. Hát arra jelentkezett.
1: Nem vagy túl bőbeszédű.
2: A Gráciban nem biztos, hogy be lehet váltani.
1: A Gráci Burger Kingben nem lesz jó. Ott nem lesz jó.
2: Nézd fel, hogy most nyertem.
1: Hazajössz, és akkor itt te meg beváltod, jó?
5: Pontosan.
1: Na menjünk.
2: Menjünk, árok edzetes!
1: Na itt vagyok. Hegesztő vagy, jól mondom? Hegesztesz.
5: Persze.
1: Mit hegesztesz?
5: Itt vagy, Balázs.
1: Itt vagyok. Mit hegesztesz, vagy mit kell csinálod?
5: Vasakat hegesztek.
1: Van ilyen össze. Szemüveged is?
5: Pajzsom van.
1: Ja, pajzs, így hívják, pajzs.
5: Akarlak kérdezni.
1: Akarsz kérdezni, Máté?
5: Pontosan.
1: Kérdezzél, Máté?
5: A DJ Oti Bulin miért...
1: Húha. Ez egy jó nehéz kérdés lesz, én érzem.
5: Helyettesíteni próbálom azt, hogy...
1: Koncentrálj, Máté. Felteszed a kérdést végre, Máté?
5: Felteszem.
1: Az a lényeg, csak szépen lassan. Itt vagy, Máté, hallasz?
5: Babettával mentél a színpadra?
1: Szerinted babettával mentem a színpadra, Máté? Őszintén.
5: Talán igen.
1: Jó van, jó van. Én már nagyon vártam, hogy főbelőd magad. A pisztoly már ott volt a homlokodnál, csak meg kellett húzni arra azt. Már éppen nyúltam át, hogy segítsek, hogy meghúzzam, de ebben a pillanatban inkább úgy gondoltad, hogy saját magaddal vetsz véget az életednek, úgyhogy... Nagyon jó volt, illetve nem. Figyelj, de van egy plusz ajándékod, hogy ez a tiéd.
6: Gratulálunk! Nyereményed egy 30.000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
1: Na!
5: Köszönöm, szuper!
1: Burger King, csak mondom, hogy péntek.
3: A mamacitát lehúzom most akkor ezzel.
1: Húzd le a mamacitát.
2: Már nem szeretnék bennünket.
3: Jó, még egy kicsekkolsz csak annyi, hogy szerinted a Bright Moon jó, vagy a Machete?
1: Na?
5: Machete.
1: Machete, így van.
5: Abszolút.
1: Jól van, figyelj ide, 30.000 forintod van, úgyhogy azért ez egy komoly kaja a burgerbe, úgyhogy érez magad jól, és kajálj egy nagyot, ha hazajöttél. Küldjük az utalványt, jó?
5: Köszönöm.
1: Ciao. Mit akartál mondani, Zsülci?
7: 104 millió forintot nyertek, 19-ben.
2: Igen, ezért jó a ChatGPT, mert az a Lovi nevű szerencsejátékon nyerték.
1: Szép volt, Zsül, nem baj.
2: Én is rákerestem.
1: Nekem ma van egy manókerekem, neked meg van egy 104 millió szerencsejátékon. De rendben van. Ő szerette volna elmondani, hogy a szerencsejátékon.
2: Jó, értem.
7: Ez az, kész.
2: Jó, neked az, Gyula, én nem vitatkozom.
3: Van a Manover nevű zenekar amúgy, amit az egyik barátom rendszeresen Manovernak hív, úgyhogy szerintem nem tudom, hogy az első. Igen.
1: Kincsem plusz tuti gépi játékkal nyerték.
2: Kincsem plusz tuti.
1: Igen, gépi játék, gépi. Hát ezt mondom én is, hogy gépi játék. Hát nem a Lover se nyerte, nem azt akarod mondani?
2: Ezt mondtam el az előbb.
1: Azt mondom, hogy neked van igazad, mert az ülnek azt mondja, hogy lóverseny. Tehát azt mondom, hogy
2: lóversenyi játék, csak az a neve. Igen, hogy igen, igen. Érted? Tehát ez mondjuk olyan, mint a kaparós sors, hogy semmi köze nincs az, hogy fogadsz a lovakra.
1: Zsűr, majdnem megnéztél valamit. Ez fog föl így, hogy majdnem.
2: Egyébként ez egy tanúság a ChatGPT használatára.
1: Ez nem Gipo, ez Google.
2: Ja, Google.
1: Ez Google, ez nem a Gipo, ez a Google-nek az a... Ez hülye.
2: Ki használ már Google-it?
1: Most a Gipót megkérdezném, az megmondaná. Vagy a Grokkot megkérdezed. A Google-nak hülye az AI-ja, az teljesen hülyeséget.
3: Na jó.
1: Kérdezd meg a Gipót, az azonnal megmondja neked, hogy mi van.
3: Veszel nekem egy lovat?
1: Nem. Nem veszek lovat.
3: Most láttam meg, hogy van Kozákenzifel.
2: Kozákenzifel.
3: Kozákenzifel, ő egy ló, és azt gondoltam.
2: Mit adnál, milyen nevet adnál, ha kapnál most egy lovat Balástól?
3: Nagyon. Valószínűleg manókerék.
1: Manó, egyébként az jó név.
3: Most már manókerék lenne.
1: Manókerék az lovat neki. Lovat neki. Igen. Kérdezzétek meg a Tasnádi Pétert, írja valaki, ezt tudja. Mindjárt megkérdezem a Gipót, egyébként erre én is kíváncsi vagyok, bár azt gondolom, hogy ennek is van felső határa. Tehát, hogy nem tudod őket úgy kifosztani, hogy nagyon sokat vigyél. De én is kíváncsi vagyok, hogy mi volt tegnap. Szerintem ilyen 5-10-15 körül vittek el. Szerintem az lehet a legnagyobb. Úgyhogy majd megnézzük. Jó van, gyerekek, na, picit akkor rázódjunk össze, jó? És nézzük meg, hogy van-e közlekedési hírünk, de egyelőre békesség.
3: Nem lehet, hogy minden jel az életemben arra mutatom, úgyhogy lóversenyre kell mennem.
1: De! Ezt most már nagyon be akarod vonzani.
3: Ott a könyöklő lótorta, ugye, ahogy megérkezett szintén az életemben, az is lehet, hogy csak egy jel volt. Akkor ugye, most jött ez a koboltkerék, ugye?
1: Tényleg.
3: Ez mind erre mutat.
1: Igen. Menjél már ki egyszer, tényleg kis kosárral, kis magas sarkúba, esernyővel,
3: magas sarkú, ki. Hogy nézze ki magas sarkúba, Balázs? Úgy nézze ki magas sarkúba, mint egy ilyen nagyon-nagyon rosszul kisminkelt transzvesztita. Úgy nézze ki benne, mert ugye nem tudok jól sminkelni, úgyhogy hát ez nehéz.
1: Egy rosszul kisminkelt travi? Igen. Ez vagy magas sarkúban?
3: Hát 190 cent, hogy szerintem egy magas sarkúban mennyit segítek a helyzetemet?
1: Fölmész 205-re, azért az már nem kevés.
2: Elósátok!
1: Kicsit elmosódott a sminkem. Kér valaki egy csicskalángost.
3: Nem érzem magaménak ezt a szitút, de amúgy látod, ezért is ebben is jobbak a férfiak, mert ők tudják viselni magasan is a magas sarkút. Elmondanám, hogy amíg nem lettek transzvesziták, nem volt rám cipő, csak mondom nektek.
2: És ők adnak?
3: Nem, az van, hogy mert van a transzvesziták, azóta gyártanak majd méretű női cipőt. Köszönjük szépen ezt is utólag a hölgyeim nevében.
1: Na, Zsül közben megtalálta, igen. És itt már jó az info, nem gépi, hanem saját kézi jelöléssel zsokéra fogadott, 93 millió forint, osztalán. 2021 júniusában egy vidéki magyar fogadó a Kincsen Park nemzetközi fogadási rendszerében saját maga választotta ki a lovakat a francia derbire, és 93 millió forintot nyert. Ez osztalán. Volt a valaha volt legnagyobb kézzel megjátszott lovi találat Magyarországon.
4: Franciára fogadott, tehát ez nem a Kincsen Parkba lévő futás.
1: Hát ez szarok, hogy ez meg lesz, se jó.
4: Nem, mert hát ugye vannak francia futamok, mondom, amiket közvetítenek, de ez nem a Kincsen Parkba lévő futás.
2: Aha.
4: Tehát fogadhatsz külföldi, tehát francia futamokra például. Ja. Igen, és ez ugye úgy számít, de ez nem a Kincsen Parkba
2: jó, de
4: futó lova.
2: Egy magyar de gyert, igen, lóversenysportban.
1: Meg megközelítő, hogy tudjuk az összeget.
4: 26 meg 30 millió forint, én most rákerestem, az azért egy ilyen átlag, tehát ilyen gépi játékkal, tehát ezzel a tutival, az beugró. Tehát 30 millákat visznek el.
1: 945 millió. Jó, persze, 945 millió,
2: hagyjad már.
1: Milyen 945 millió? Sose nyert senki.
3: Tudom megküzdeni Péter arcát, hogy hazamegyek egy 946 milliós nyereménye.
4: Igen, mert francia futamokat közvetítenek, tehát, hogy arra lehet ugye fogadni.
1: Igen, az erős lenne azért nyert. Majdnem 1 milliárdot, igen. Na jó van, gyerekek, oké, kilovasztuk magunkat, 3 perc van pontosan 7 óra. Zsűr, kettőből semmi, azt mondja. Igyász jelen pillanatban.
2: Alakul.
1: Igyász, Gyula, jelen pillanatban kettőből semmire hozod ezt a reggel, de nem baj, péntek van, úgyhogy hogy belefér. Nem mindegy, úgyse fizetik ki, de valaki. Aztán a másik, nem mindegy, úgyse fizetik ki.
4: Dehogy nem.
3: Ahogy hogy reagálnak a helyiek, amikor valaki olyan nyer, aki csak egyszer ment ki életébe lovira?
1: Megverik. Iszonyatosan megverik.
4: Csodálják.
3: Megy a szurkálás?
4: Csodálják szerint. Á, dehogy megy, nem. Csodálják.
1: Na jó van, gyerekek. Jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 7 óra. Itt vagyunk rögtön, egy idegudám.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar

0: konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzön grillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
11: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
14: Iskola kezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy C-A modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál. Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
15: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
16: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
15: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
17: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel! Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptember délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
18: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Helen Doron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Helen Doron Kecskemét.
8: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
19: Akciós napok szombatig az Alföld áruház osztályain. 7000 forint kosárértéktől 15% engedményt adunk minden teljes áru termékre a törzsvásárlói kupon bemutatásával. A kupont megtalálja a hírlevelünkben. Ha még kell valami a suliba, a papírírószer osztályunkon 3000 forinttól 15%-os akció várja. Használja ki a kedvezményeket szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
20: Mi a Michelin csillagos lecsó titka? Hogy a hozzávalóit nálunk szeded. Bágy zöldért. Savszegény paradicsomok, gurmé paprikák. Szedd magad. Kecskemét, Borbás utca 10.
21: Az idő múlik, a ragyogás maradhat. Dermaklinika. Esztétikai kezelések, lézeres bőrfiatalítás, plasztikai sebészet. Dermaklinika.hu. Szépség szakértő kezekben.
22: Szeptember 14-én megnyitja kapuit a Szentesi Bisztró Kecskeméten, a régi Sugovica halászcsárda helyén.
23: Indíts nálunk a napot finom reggelivel, vagy frissen sült lángossal.
22: Ebédre pedig vár a napi menü 1790 forintos áron.
23: Ha másra vágysz, válasz à la carte kínálatunkból.
22: És a halételeknek sem kell búcsút intened. Ha már jól megszokott bajai halászlé és több finom halétel, továbbra is megtalálható nálunk. Szentesi Bisztró Kecskemét, Izsáki út 68. Szeptember 14-től várunk szeretettel.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
24: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
25: A kecskemétiek is véleményezhetik a város új rendezési tervét. Diákoknak hirdettek környezetvédelmi pályázatot Bács-Kiskunban. Új kampányt indított a Magyar Vöröskereszt. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A kecskemétiek szeptember közepéig mondhatják el véleményüket a város új település rendezési tervéről, írja a BAON. Az önkormányzat elkészítette Kecskemét teljes közigazgatási területére vonatkozó új település rendezési terv munkaváltozatát, amely a jövőbeni építkezések és fejlesztések alapját adja. A lakosok szeptember 14-éig tehetnek javaslatokat és észrevételeket elektronikus vagy postai úton. A beérkező véleményeket a közgyűlés is megismeri, mielőtt dönt a terv véglegesítéséről. Több napon át fertőtlenítik és tisztítják az ivóvíz hálózatot Imrehegyen. A Kiskunsági Vízi Közműszolgáltató Kft. Szeptember 7-e és 12-e között végzi el a munkálatokat. Ez idő alatt átmenetileg változhat, illetve ingadozhat a szolgáltatott víz minősége. Nyaram a környezetemért címmel hirdetett pályázatot általános és középiskolás diákoknak a Bács-Kiskun megyei környezetvédelmi alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát. A felső tagozatosok rajzzal, festménnyel vagy fotóval, a középiskolások pedig fotóval és rövid videóval is nevezhetnek, olvasható az alapítvány felhívásában. A pályázatra egyénileg és csapatban is lehet jelentkezni szeptember 10-éig. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó kereső szolgálatára hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vöröskereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta a rádiónknak Kardos István főigazgató.
26: Azt a bizonytalanságot feloldani, ami esetleg egy hozzátartozó kapcsán fennáll, a mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vöröskereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vöröskereszt munkáját támogassák.
25: Fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék nem várható. Egyre több felé kisüt hosszabb időre a nap, a nyugati északnyugati szél pedig több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A hőmérséklet holnap 34 fokig melegszik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos, rázskó eszköz.

0: egy ország issza! Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó! De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt tett vagyunk, jó reggelt, 7 óra után, 17 perccel, hello, drága hallgatók. Na, mi a helyzet? Mindenki jól van, itt vagyunk, megjött a reggel is közben, úgyhogy mindenki táplálkozik.
2: A hallgatókat szeretném kérdezni, csak egy rövid ilyen közvélemény kutatás, aztán jöhetsz a témáddal, hogy nektek is van-e olyan kollégátok, aki elvárja, hogy a közösből, ugye, amikor megérkezik például a reggeli, csak hogy egy ilyen valid példát mondjak, ha ezt a szót szoktuk használni, elvárja, hogy az, aki először kimegy, ugye kicsomagolja a reggelit, szépen kitesz, és kitesz nagyon sok evőeszközt és tányért. Amikor ő ér oda először, akkor oda megy a konyhapulthoz, egy kanalat kivesz saját magának, és egyet a főnökének azzal, hogy Balázs, Balázs, itt a kanál, hogy tud enni a finom csillapudingodat.
1: Zsűl, de most megint miért kellett így viselkedned? Egyszerűen nem értem.
2: És szarik, érted? És szarik a többiekre.
3: Elmondom, mi minden reggel
2: én kimegyek minden reggel, kicsomagolom a reggelit, kirakom az összes evőeszközt, ma ugye nem én értem ki, illetve én pont csomagoltam ki, amikor egy kollégám megérkezett, és csak a főnöknek adott egy, hogy itt van Balázs, Balázsa.
3: Már hát így örülök volna neked a keresztények, Feri, csak akár még gyülekezethez csak... fogsz csatlakozni, nagyon nagyot nyertek veled, együtt mondani.
2: Mert azt várod el, amit
1: csiamagosok összetartanak. A csiások összetartanak, ez egy külön kaszt.
2: Igen, Eszter.
3: Miután megérkezett a reggeli késve, ugye, és hát realizáltuk, hogy nem fogjuk tudni megenni. Én mondtam, kikiabáltam nektek, hogy most már hagyjuk, mert mindjárt bejelentkezés van.
2: Aha.
3: Akkor ugye elkezdtek arról diskurálni, mert Balázs már sajnos 3 napja nem székelt, és azért most...
1: Köszönöm. Hát ezt nem hiszem el.
3: És tudod, hogy
1: én jövök ki szarul ebből a sztoriból, a legártatlanabb volt. Hát most hogy jön ez ide, hogy szorulásom van?
3: Tehát akkor csak én mazsolákat tud kipréselni magámat.
1: Apró kicsi bogyókat. Koppannak a fajansz, hogy pak, persze, hát
3: mindig feszült lesz, mert akkor érzi magát férfiasnak, amikor ilyen a kolbászokról tud leszállni.
1: Hihetetlen, hogy átdobtad a labdát.
3: Na várjál, és akkor megjött végre a chia pudding, hogy rostot kapjon az
1: főnök. Kólikás vagyok, mint a lova, kólikás vagyok, igen.
3: Hogy a vezér úrnak beindulja végre az emésztése, és akkor arról beszélgetettek, hogy milyen rossz az a reggeli szállító ember, mert ugye naponta csak egyet kéne küldeni ugye a kákásnak, a kákabelesnek, és akkor ehhez most ötöt küldtek. És akkor erre mondtam azt, hogy jó, akkor az egyiket én megeszem. Majd oda mentem a fiúkhoz, és adtam egy kanalat ugye mazsolat
1: a bélbetegnek, igen. A bélbetegnek, a kólikásnak, a szorulás, persze.
3: Igen, és akkor meg ugye jó magamnak, és visszaültem a munkahelyemre, aha, ugye ide, mert tudtam, értem, hogy nem szabad sokáig húzni az időt, és te addig még mindig kolbászokat szagolgattál.
2: Tényleg még 3 villa, meg 3 kés kitétele a fiúkból.
3: De Feri nem volt idő, és mondta,
1: hogy
3: csak volt ki.
1: Tudtam, hogy nem fog tenni, ráadásul igaz. Igen, ráadásul Feri rólad az úr gondoskodik, úgyhogy... A tegnapi adás után rólad az úr gondoskodik. Nem, Eszter jelezte, hogy ne zabáljatok, ma dolgozzatok. Most kinyitottátok, kihűl az összes angol reggeli, hideg virslit fogtok a kis bendőtökbe tömni félkor, érted? Ajatt, hogy becsukoljátok, és rámentetek volna a csiamag pudingra. Ez érted? Ez olyan rostot csinálta, hogy 8 órakor itt már izé rohangáltok. 8 órakor már rohangáltok.
3: Nagyon kíváncsi, hogy a rostos Balázs vagyok, milyen személyisége.
1: Köszönöm, hogy emésztésemet, hát, hogy is mondjam, csak feltárod és beviszed. Nem, én ezt így kellő. Ebben a korban figyelni kell a rost bevitelre, gyerekek. Az a bél, ha bélrendszer rendben van, rendben van az emésztésed, a szorongásod, az agyad, a bél agy tengelyed, minden onnan indul, minden a bélből indul. Az öregedés is a bélből indul. A szorongás is a bélből indul.
3: A te
1: van mit helyrehoznom.
3: A színpadra indult el.
1: Igen.
3: Nem a veledből.
1: Mindent helyre kell hozni a nyár után, úgyhogy én most bélflóra visszaépítésben vagyok egyébként.
2: De ez semmi baj nincs, én örülök a te bélflórádnak, csak hát na, mégiscsak van egy közösségünk.
3: Lórák és faunák című
2: reggeli várod hallja el, hogy menjek el veled a lovira?
1: Uh-huh. Egyébként ez úgy egy jó téma, ezt még nem csináltuk meg, hogy a lehető legnagyobb, most nem rád mondom, mert ezt nem az, de hogy a lehető legnagyobb nyallerek a munkahelyen, tudod?
2: De az!
3: Nem. A viszontlátása! Ennyi volt!
1: Nem erre gondolok, nehogy magadra vett, bár a kis poén után.
3: És miért rosszul esett Annának? Mert évek óta a legnagyobb nyaller, ezt akkor engem nevezzek.
1: Anna nem nyaller! Csak gondoskodó!
3: Elmondom neked.
1: Na most az én
3: bélfertőzésem után... Mindig azt mondja nekem, hogy szép vagyok.
1: És nem lehet.
3: Anna.
1: És Biztos, hogy nem azért mondja, mert tényleg ezt gondolja.
3: Annyit szokott mondani, hogy most megcsinálna. Ezt mondja, hogy... És ugye... A botra az őszintes.
1: Nagyon szép vagy. Hát én nagyon megcsinálnálak. Én nagyon megcsinálnálak.
3: Igen, és onnan tudom, hogy jó napom lesz, hogy Laci megcsinálna, vagy nem csinálna meg. Ez nagyon fontos.
1: Tehát jobb egy Lacitól egy nagyon megcsinálnálak. Mint hogy Annától kérsz egy kávét.
3: Én sosem kérek hogy... Annától kávét,
2: de nem, csak hogy... De a Balázs szokott. Igen. De Anna nem hogy... csak oda, tehát ő nem oda jó fej, ő nekem például citromot vág reggel, úgy vár. A zsült...
3: Látod, te csináltad ezt?
1: Elkapattad!
4: Nem!
2: Anna mindenki felé.
3: Azt hiszi magáról, hogy jelentőség teljes.
4: Ahogy a Balázs mondta, én gondoskodó vagyok. Tényleg, tehát én nem... Ha én azt mondom, hogy szép vagy, én azt őszintén mondom, ezt úgy hidd el.
1: Még tett hozzá, Laci, megcsinálnál a kettőt, és akkor a kettőből gazdálkodjál.
3: Ez is egy chia puding is úr.

0: mennyiből. Tudod, van ez a típus valójában.
1: Mától téged csak puncskockának hívunk, jó?
0: A puncsos. Puncsos. A kulikás, ő a puncsos. Jó, te vagy a izé. Te meg valami egyházi nevet kapsz, és akkor megvan mindenki. Jó?
2: A kántor.
0: Te tényleg te vagy a kántor.
2: A kántor kutyája vagy. Amúgy elég nőtt mettünk a Balázs Kussoltól a nyallerig. Szóval köszönöm szépen. Nagy utat jártunk be.
0: Jó, én nagyon hálás vagyok, hogy ebből a kiad kinek ad alatt, abból jövök ki úgy, hogy nem tudok szarni. Tehát ezért nagyon... Én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. Köszönöm szépen, hogy én csak rendben tartok ezt a dolgot, és eszembe csillapodjogat, és az egész adják ad alatt, nem adok ad alatt, ki a nyale, ki nem, abból az marad meg a hallgatóban, hogy szegény Balázs.
2: Az én személyes célom az, hogyha legközelebb ott fogsz állni 65 ezer ember előtt, akkor ők mindannyian aggódjanak, hogy vajon ma sikerül.
0: Jó, már senki nem érdekel az, hogy mi lesz a zene, csak hogy jól van.
3: Jó, ott elég most a szervezetébe.
0: Igen.
2: Csia pudinga fognak szórni téged.
0: Igen. Volt egy kolléganő, mindig az aktuális főnöknek nyalt, amikor engem kineveztek vezetőnek, másnap reggel bejött korábban dolgozni, és teával vár. Az milyen durva, amikor végignézed egy kolléganődről, tudod, hogy nyallereskedik, és amikor te leszel a főnök, akkor neked is teát csinál. Mondtam neki, hogy ezt gyorsan fejezzem, mert ez nálam nem nyerő. Júj! De durva. Tudod, amikor veled valaki egy kinevezik, és neked is megcsinálja a teát, igen.
2: Jaj, ne.
0: Ez kemény. Anna olyan, mint egy jó óra az időseknek, gondoskodó. És egyébként tényleg, odafigyel ránk, gondoskodik rólunk. Tehát ez nagyon-nagyon fontos.
2: Anna időként úgy küld el anyámba, ha olyan kedve van.
0: Persze.
2: Egy Anna most megsértődött, úgy látom, hogy a lovamnak el fogja fűrészelni a lábát.
0: Kész, a lovad az már sehova nem fut be egyébként, igen. Szóval jó, oké, tehát miért csinálják? Fejtsük meg, mi a lélektana akkor? Tehát, hogy előléptetés, fizetésemelés, alázat.
1: Hát csak a jó pozíció már
0: jó pozíció, kevés önismeret.
2: Figyelj, ha ezt akarod éreztetni valakivel, hogy te is szívesen tehát alámész, igen? Akkor szerintem azt kell csinálni, az sokkal elegánsabb, hogy amikor belép az ajtón, hogy letérdelsz, magad elengedi a kezeidet, és az egyiket még megtart, és az a széthúzott a farpofáidat. És akkor ezzel tudod jelezni számára a dominanciát.
1: Jó, de előtte izével nyelven letakarítod a cipőjét.
2: Nem, csak lehet, hogy széthúzod a parfáját, és azt mondja, hogy jó reggelt.
0: Figyeljetek, nagyon jókat fogunk kapni, ezt már látom, hogy nagyon fogunk menni. Figyelj, a kolléga. Volt egy kollégám, aki reggel fél órával a munkakezdés előtt bement, figyeld, hogy üljön a műszakvezetőnk műanyag székén, hogy bemelegítse neki. Mi van?
1: 5 pontos gyerekek.
0: Mekkora nyaller?
2: Van hová fejlődni az esetben?
0: Igen, azért ehhez képest nem senki nincs sehol.
1: Nem volt rossz, hogy a kanál trükk, de látod.
0: Nem volt rossz, igen, azért vannak haladók. Bement fél órával előtte, és a műszakvezetőnek beült a műanyag székére, hogy melegítse azt a mindenségét
2: de
0: neki.
2: De ez nem gusztustalan meleg székre ülni, srácok, ne haragudjatok.
0: Egyébként meg igen. Eddig egy ilyen.
1: Van, aki szereti ezek szerint.
0: Én lettem az intézményvezető főorvos, asszisztense, az addig olyan kolléga, aki semmibe bevett, meghívott barbecue partira hozzájuk. De nem azért, mert te most főnök vagy, csak eddig nem mertelek
1: ez
0: meghívni.
1: Ez volt a duma, persze.
2: Nem mertelek.
1: Pozícióba kerültél, fontos lettél.
0: Igen. Fuvarozással foglalkozik a cég, sok autó van, van saját mosonka, a kolléga lemossa a kocsiját, a következő tuti, hogy a főnök asszonyé. A főnök asszony kocsiját elvinni, lemosni, fú, én nem tudnék ilyet csinálni. Nem tudnám most itt az Árpi kocsiját elvinni, lemosni, de tényleg. Tehát, hogy így, ehhez kell egy személyiség típus, aki ilyen.
2: Zsú, egy hogy ezzel ilyen... kapcsolatban, hogy szerinted lehet még valami ilyen kapcsolatunk?
4: Elvigyem a kocsit, nem lemosni?
0: Igen.
2: Figyelj, ha megvan minden oltásod csak akkor, mert abban a kocsiban csak nagyon bátran lehet beszállni.
0: A kollégám úgy vigyorog, mikor nyalizik, mint amikor a kutya becsípi a felső ajkait, kint vannak a fogai. Közben meg úgy röhög, mint Peter Griffin. Sajnálják, ne bántsam, de én tudom, hogy ő nagyon sunyi. 9 napja van ugyanabban a pólóban. Mikor 4 meglett férfi szinte fut a nyugdíj előtt álló főnök elé, hogy jó reggelt, Péter bácsi. Milyen jól néz ki, Péter bácsi. Igen, Péter bácsi. Nagyon jó ötlet, Péter bácsi. Mikor ezt látom, csak egyre tudok gondolni, cidázzátok le Péter bácsit, nyomorultak. Azt a mindenségét neki. Igen, valahol ezt a típust azért úgy nagyon megveted, nem? Aki látod, hogy ennyire látványosan csinálja. Tehát se tartás nincs benne.
2: Jó, de olyan... mi kell tartással csinálni, Balázs?
0: Nem tudod.
2: De biztos tudod.
0: De hogy nem most mi vagyok még a kollégával, egy tartásanyaló? Nem volt sok igazán szó szerinti főnököm.
2: De miért csak ilyen vicces kedvet, hogy szervusz vezérem.
0: Szia szőröm, nagy uram.
2: Tengermély tiszteletem, a jó reggelt kívánok.
0: Kollégán karácsonyi céges buli mindenkinek hozott 5-6 centis mézes karácsonyt.

0: figurát a főnöknek A4-es lap méretűt.
1: Ugye mindenkinek jelent, van akinek jobban.
0: De őket úgy valahogy ki is veti a kollektíva, nem? Tehát őrőlük van egy ilyen kereszt a hátukon, úgy tudják, hogy ő, tehát hogy nem is fogadod be ezt az embert igazán, nem? Főnök... És ők ki vannak békülve ezzel, hogy őket nem szeretik a munkájukat.
2: A főnökök alapból nem szeretik, ha nyalnak nekik.
0: Egyébként szerintem is így van. Szerintem is így van.
1: Szerintem van az a típusú főnök.
2: Alapból gyanús leszel neki. Tehát onnantól kezdve, hogy elkezdesz nyalni, ezt én mondom, itt vezér, fővezér.
0: Szerintem, ha így nagyon nyalnak neked, az visszataszító.
2: Ez visszataszító, meg onnantól kezdve csak arra tudsz gondolni, hogy mit titkol. Mi az, amit el akar előlem fedni a viselkedésével?
0: Hogy mi az, mi van mögötte?
2: Igen, igen, mert általában nem a nagyon-nagyon jó munka, vagy a nagyon-nagyon-nagyon lojális hozzáállás, hanem valami más, ami miatt van egy ilyen kis kognitív diszonanciája, amit szeretne ezzel egy eltakarni.
0: A nyaller kifejezésnél mindig német Balázs arca kerül elém, borzalmas. Egyébként tényleg ugye? Jó a megfogalmazás.
2: Jó.
0: Abszolút, abszolút jó. Hogy becsukom a szemem és vizionálni kell valamit, akkor megjelenik Mici Mackó.
2: Igen.
0: Nem? Tehát,
2: igen.
0: Hogy akkor ő van ott.
2: Hát ő ennek iskola példája.
0: Abszolút. Valószínűleg mindig is ilyen volt. Tehát ez abszolút látszik.
2: És megállja a helyet, mondtam, hogy ezzel fedi el ugye a hiányosságait. Igen, és ez sajnos nem működik.
0: Igen, ez egészen durva. A kollégák kitörölték az osztályvezető főnökét, mikor eltörte a kezét. Osztályvezető eltörte a kezét, ő volt az osztályvezető, és a kollégák elmentek kitörölni a fenekét.
2: Nem, ezt nem hiszem el, De még ki kiabált, kész vagyok!
0: Igen, nem, kérdezzük meg tőle. Kollégák kitörölték az osztályvezető fenekét, amikor eltörte a kezét. Kiabált, hogy kész vagyok? Igen, kész vagyok.
3: Valaki, jöhettek.
2: De figyelj, ne haragudj, eltörik a kezed, és nem tudod kitörölni a seget, bemész dolgozni?
0: Hát a mind a kettő eltörik, és fölfele van gipszelve, hogy azért de, tényleg
1: de
0: nem tudod.
1: De nem mész be dolgozni, hogy mész be.
0: Ugye? Hát 6 hónapig, vagy 3 hónapig dolgozni. Nem megyek be dolgozni.
2: Hát akkor nem mész be. Inkább, mint hogy a kollégát kitörölj a seget, ne haragudj. Nem? De látod magad előtt, hogy ott ülsz, és akkor melyiknek szólja? Ki az? Ki van itt? Ki van itt? Ápi, te vagy? Gyere már be, Ápi. Nem érzem. Nem érzem.
0: Ápi, te vagy, gyere már be. Szilárd, te vagy, gyere már be. Segíts már, néz, eltörtem a kezemet.
2: De látod ezt magad előtt, hogy ráadásul tudod, nincs is az a nexus. Nem. Igen.
0: Nyaralásból kollégám csak a főnöknek hozott ajándékot, már reggel 6-kor bejött, hogy becsomagolja neki. Aj, milyen emberek vannak azért. Tehát vagy mindenkinek, vagy senkinek. Csak a főnöknek ez nagyon nyaller. És becsomagolod. Igen, azt a mindenségét neki.
2: Miért nem hozott neki 2 g aranyat, az csak így át lesz.
0: Igen, Anikó, hallod? Rólad beszélnek, Balázsék, hogy rohadná meg. Anikó valószínűleg nagyon megtette. Megtette a dolgokat, így van. Főnöki poziban vagyok, komolyan ilyenek vannak. Engem le se szarnak ezek a mocskok.
1: Na tessék.
0: Írja valaki. Jobb az a főnök, akinek senki nem akar nyalni. Szerintem az a jó főnök, nem?
1: Hát, vagy jó a őket,
0: vagy nem várja el, vagy jó a kollektív alatt. Jó csapatot épített.
2: Az a jó főnök, aki meg is alázza azt, aki nyalni akar neki.
0: Igen?
2: Csicska vagy. Tessék itt a kávét. Mi van, csicska vagy?
1: Vezetési tanácsok jönnek.
2: Van ez a könyv, tudjátok, hogy a vezető eszik utoljára. Ezt nyilván nem tudjátok, mert miért tudnátok. És akkor vezető eszik utoljára. Ez egy olyan attitűd, amivel könnyű menni szerintem, hogy egy jó vezető nem arra vágyik amúgy, hogy kinyalják a segét, amilyen dolgozik, hanem arra vágyik, hogy nyugalma legyen. És arra vágyik, hogy mindenkinek minden rendben legyen. És nem arra vágyik, hogy ő ki legyen emelve, és akkor így együtt éltessétek őt, mert aki ilyen vezető, az általában rossz vezető. Ezt vettem észre.
0: De egyébként így van. Tehát aki ebből táplálkozik, vagy ebből él.
1: Az ilyen vezető, az kitermeli a saját segnyalóját.
2: Ez ugye? Így van.
0: Egyébként tényleg így van, igen. De ezt jól mondod. Az ilyen vezető az előbb-utóbb megtermeli, hogy legyen ott neki egy-kettő, aki ezt csinálja. Igen.
2: Igen. És amúgy, de amúgy a híres sorozatokban is mindig így volt.
1: Mi van a kanállal?
2: Lászlát közlegény. Lászlát?
1: Igen, mi van a kanállal? Tehát az ilyen vezető mindig kitermeli magának a...
0: Egy nyambat kanál!
1: Kérdeztem.
0: Egy nyambat kanál!
2: Majd amikor neked is ilyen ápodba ezt az emésztésed, mint lehet meg...
0: Akkor igen. Majd amikor te is... Majd amikor te is mazsolákat tudsz kitolni magad.
2: Majd amikor neked is dagad a vörös ér a homlokodon, csak a reggeli rutinod közepette, majd akkor veled is lesz foglalkozva már. Jó? Szeretnék egy mondani.
1: És ez régóta tart ez az állapot?
2: Hullarabló vagy. Egy rohadt kalandattal a Balázsnak azért, hogy végre tudja tarni, és ezt csinálod vele. 40 perce megzársz.
1: Már ezt az örömet is el akarom venni tőle. Mi?
0: Egy kanalat is elvennél? Hát így vagy. Erre a kanálra. Végre meg tudta menni a csiamagot, igen. Kisfőnök új Volvo-t kapott céges autónak, beosztott, de jól áll neked a Volvo, Feri. Ez is jó ebben a formában. Azt a gyerekek. Hát ez kemény. Ez kemény.
2: Köszönöm.
0: Na, mennünk el, Zsuciké? Már integetsz? Igen? Van valami promónk, vagy valami játékunk, vagy mi a helyzet? Ma 8-tól vendégünk van, csak mondom, így péntekre tekintettel, Máté Bence bekerült, ugye, a 2026 az év természetfotósa verseny legjobb képei közé. Volt már vendégünk, magyar természetfotó, szenzációsan mesél, szenzációs képeket csinál, úgyhogy 8-tól érkezik hozzánk, nagyon kedveljük, hosszú ideje egyeztetünk vele, úgyhogy ő lesz majd a vendégünk 8 óra után. Nagyon klassz sztorikat tud mesélni az állatvilágból. Vele folytatjuk majd 8-kor. Most viszont jövő mindjárt a hírek után.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Az Aldiban az idén már több, mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túrós táska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
11: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
12: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
13: Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
15: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
16: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: Reklámot hallottak.
17: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
18: Mi lenne, ha a teraszodon sosem érne véget a nyár? Fodó téli kert. 4 évszak. Egy kedvenc hely. Most ajándéklátványtervel és prémium grillel. Fodokft.hu.
19: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
20: Az idő múlik, a ragyogás maradhat. Dermaklinika. Esztétikai kezelések, lézeres bőrfiatalítás, plasztikai sebészet. Dermaklinika.hu. Szépség szakértők kezekben.
21: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
22: Éhes vagy?
1: Rendeld meg online, kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
2: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
22: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
23: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
22: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
24: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
25: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
26: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
27: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
28: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
27: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
29: Reklámot hallottak.
27: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
30: Hazatértek a Szerbiában tüzet oltó Bács-Kiskunvár megyei tűzoltók. Szeptember közepére enyhülhetnek a dugók az 52-es főúton. Első alkalommal rendezik meg az erdők éjszakáját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Hazatért Szerbiából az a 12 Bács-Kiskunvár megyei tűzoltó, akik 6 napon keresztül segítettek a Deliblati homokpusztán pusztító tűzoltásában. A Kecskemétről, Kiskunhalasról, Kiskőrösről és Bajáról érkezett csapat 4 speciális járművel vett részt a munkálatokban, írja a hírös.hu. A térségben csaknem 4000 hektárnyi terület égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. A magyar egység tagjait kedden Kecskeméten fogadták, ahol megköszönték nekik az emberpróbáló körülmények között végzett munkát. Továbbra is jelentős torlódásokat okoz az 52-es főút felújítása, ahol 2 új körforgalom épül Kerekegyházat térségében. Az izsáki elágazásnál várhatóan szeptember 15-ére jutnak el odáig a munkálatokkal, hogy megszüntethetik a jelzőlámpás forgalom irányítást, és mindkét irányban haladhatnak majd az autók, írja a BAON. A kerekegyházi kereszteződésnél épülő körforgalom a tervek szerint holnapra elkészül, addig ott továbbra is forgalomkorlátozásra kell számítani. Felmerült a Kecskemétre közlekedő buszok ideiglenes Hetény egyháza felé terelése is, ezt azonban a Volán nem tartotta indokoltnak. A közlekedés könnyítésére ugyanakkor a reggeli Hetény egyházán átközlekedő járaton lehetőség szerint csuklós buszt állítanának forgalomba. Első alkalommal rendezik meg ma a budapesti Hárshegyen az Erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse.
31: Szeretnék megmutatni mindenkinek az erdőjárás élményét este. A szép juhásznétól indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
30: Bács-Kiskunvár megyében az Erdők éjszakája programsorozathoz kapcsolódva a Kefag ZRT szervezésében holnap délután tartanak különleges eseményt a Bugaci Alföldfásítási Múzeumnál. Nyugaton csökken, keleten, északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható, számottevő csapadék nem valószínű. A nyugatias szél azonban megélénkül. A hőmérséklet a térségben ma napközben 28 és 33 fok között alakul. Holnap napos idő várható a térségben, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet eső. A hőmérséklet éjjel 15 és 20, míg napközben 26 és 34 fok között várható.
29: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen.
1: 3-4-8 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és 8 órától jön hozzánk Máté Bence. Beszélgettünk már vele jó régen, olyan érdekes dolgokat mesélt arról, hogy hogy készül egy ilyen természetfotó, mennyit készül, mennyi előkészület van, mennyi várakozás, mennyi munka, és őt hívjuk meg, mert hogy beválasztották a fotóját a 100 legjobb természetfotó közé, és ez ráadásul világviszonylatban. Közben teljesen szürreális dolgok történnek az RTL-en, gyerekek. Csak mondom, a cím úgy szól, elkobrolt robotkutya tévedt a 3-as főútra, és úgy fogták be, hogy rádobtak egy nejlont. Tehát ez nem valós, ami történik.
2: Ez egy kutya elfogó háló, érted? Szerencsétlen jószág tényleg kiment a 3-asra, és ugye gondolom eltévedt, vagy megzavarodott, és csak körbe-körbe a saját tengelye körül forgott, járkált, jött a sintér.
1: Jött a sintér, és fogt, és rádobott valami rongyot, ettől a robotkutya összezavarodott, és megfogták a 3-ason. Hát itt tartunk, hogy robotkutyákat üldöznek a 3-ason, ami elkóborol. Ah, szenzációs. Miért is azt nem láttad, mikor, vagy nem láttad, mikor emberre támad?
2: De bizony.
1: Az mi csoda?
2: Na már vannak kérdések.
1: Az bennem. Mi csoda?
3: Elmondanám, hogy nekem az igazi macskám támadt emberre.
1: Hát ez a macska normális.
2: Nem adtál neki enni?
3: Nem, eljöttem otthonról, ott hagytam a lányomat, és anyám kellett, ő vittem a iskolába, és anyám bement a gyerekhez a szobájába, és a macska megmondta, hogy eddig is ne tovább, mama!
1: és arcol harapta.
3: Nem, és rá, fújt, és rá elverte. Elvert anyámat a macska.
1: Én most egy olyan videót láttam, hogy egy humanoid robottal ott küzdenek, és valamin a robot vagy berágott, vagy zárlatos lett, vagy rossz parancsot kapott, és elkezdte verni az alkalmazottakat. És azt látod, hogy rendes emberek küzdenek a robottal, aki viszont megfékezhetetlenül ütiveri őket. Tehát nem is érted az egészet, hogy mi történik.
2: Igen, ugye, és akkor már rögtön föl is teszed a kérdést, hogy létezik-e az a parancs, hogy ne támadj emberbe.
1: Hogy ne támadj ember, igen. Mi rág be egy robot? Mitől lesz ideges?
2: Tényleg, tehát mi az, mivel ami... húzol föl egy humanoidot?
1: Igen. Ugye itt van a cikk, mindjárt kirakjuk, megmutatjuk. Ugye ez egy oroszországi elektronikai üzletben. Egy vásárló meglökte a humanoid robotot, és ezt követően a robot felé mozdította a lábát. Tehát az van, hogy a robot berágott azon, hogy őt meglökték, és olyan, mintha megrúgta volna a lökdösődőt, ezután hárman kellettek, hogy lefogják az elszabadult robotot. Érted? A felvétel futótűzként terjed az interneten. Itt van maga a dolog, ott jön a humanoid, nézd.
2: Azaz.
3: Csőtesó.
1: Csőtesó. Kis duma, lök rajta egyet.
2: Nem akart kezet fogni a köcsög.
1: Ja igen, lök rajta egyet az ember.
2: És beáll karatéba.
1: És beáll karatéba, és megpróbálják lefogni a robotot. Teljesen szürreális, figyelj, és hárman dolgoznak azon, hogy megfogják a robotot, ami viszont karatézve ütvág mindenkit maga körül.
3: Ez elég blaha.
1: Teljesen szürreális. Nézd meg, és 3 felnőtt férfi fogja le a robotot, hogy álljon meg. Szóval, hogy ez érdekes.
2: Jó, mondjuk, nem is nagyon mersz semmit csinálni ellene, mert 15 millióért. Tehát igen. Hiába kaszálod el a lábát, akkor te várjá. Fogod fizetni.
3: De nézd meg, hogy... robot,
1: nézd meg a viselkedésüket a csávóknak. Kamu a videó, nézd meg, kezet fog. Nem fog kezet, lök rajta egyet. Kicsit nézd meg az emberek mozgását, kicsit teátrális. Nézd meg, ahogy mozognak, ahogy lereagálják. Hogy jön a humanoid, jön egy csávó hátulra. Hát, karatézik a robot, a szenzációs.
3: Mindig az a gyanús, hogy minden mozdulatuk a helyén van, tudod?
1: A srácoknak?
3: És, igen, és időben reagálnak mindenre. Szóval szerintem ez nem igazi, ez a videó.
1: De nézzek a robotot, hogy mozog. Tehát, hogy közben, oké, hogy meg van játszva jelenet, de a robot azért az elképesztő módon karatézik. Igen, tehát, hogy ez egészen megdöbbentő.
3: Nem láttam már igazi verekedést, amúgy a fiúk verekedni?
1: Igen.
3: Na, de
1: voltam az... is közelről azért de, egy-két de, helyzetben
3: akkor,
1: sajnos.
3: Igen, tehát akkor van a verekedés. Az sose így néz ki.
1: Hát ott robottal még nem verekedtem, várjál.
3: Tehát a valódi emberi reakció az nem ilyen, hogy jó, mindig ott fogom meg, ahol éppen kell, hanem az ilyen béna. Érted? Tehát ilyen kellemetlen. És itt ebben ezek mind olyan helyén van. Hát gyanús.
1: Gyanús, de inkább a srácok gyanúsak. De a robot azért az egy szép új világ, hogy jutott az ember eszébe, igen. Mindenki a Terminátorról azonosítja. Na jó van, oké, megyünk tovább. 8-tól ugye érkezik hozzánk majd Máté Bence. Viszont még egy rövid hírfelé, ezt veled akartam megbeszélni, te vagy érintett, vagy veled leginkább. Na. Mi ez a krüki történet? Olvastad? Micsoda felháborodást váltott ki? Egy édesanyja posztja, aki elmondta, hogy mi történt Krik-szigeten. Kivágtak 4 magyar fiatalt. Zsúfolt vendéglátó.
2: A szigetről, vagy
1: nem, az étteremből. Aha. És elmondom, mi történt. Zsúfolt vendéglátó, ilyen vacsoridőben kaptak asztalt, egy fél órás várakozás után leültették őket, és ők azt mondták ugye, hogy ők szeretnének kérni mindenki egy adag palacsintát. A pincér pedig felháborodott, óriási csetepaté lett belőle, elküldte őket a helyszínről, és kivágták őket az étteremből.
2: Nem ettek?
1: Mert hogy nem rendeltek túlságosan sokat.
2: Hú, de jó dolguk van a horvát kollégáknak.
1: Igen, tehát ugye azt mondják, hogy nincs főétel, csak desszert, azt a négy magyar srác beült a desszertezni, és ugye számon kérte a felszolgáló őket, hogy mi az, hogy csúcsidőben csupán desszertet kérnek. Ezt nem lehet megcsinálni, mások várnak arra, hogy vacsorázzanak, fölállította, és kiküldte őket. Na, ez mi milyen? Fogyasztói jogok, íratlan szabályok, kinek van itt igaza szerinted hát, valójában? Okay. Csúcsidő, étterem, nagy várakozás.
2: De most azért rossz a sztori, mert menjenek a francba a horvátok, úgy vannak tele, mint az állat, érted? Tehát, hogy abban az esetben, amikor van egy 50 asztalos éttermed, és ebből 49 asztalnál teljes teltház van, és mindenki vacsorázik és iszik, akkor szerintem pont nem kéne ugatni azért, hogy van négy ember, aki csak palacsintát eszik. Ugyanakkor meg...
3: Pontosan mennyi palacsintáról beszélünk?
1: Négy adag. Csak desszertezni ültek be.
3: De nem az, hogy akkor folyamatosan ették a palacsintát?
1: Nem, négy adagot kértek.
2: Nem kértek ki százat,
1: nem,
2: egy adag palacsinta, mindenki gondolom egy kis víz hozzá, vagy akármi üdítő, egy pohár sör, és akkor kész, ennyi a dolog. A vállalkozói szemléletbe meg azt mondod, hogy az az asztal az alatt az egy óra alatt ötször ennyi pénzt tudott
1: igen,
2: volna.
1: Igen, bukik egy 120-150 eurót. Mondjuk, ahol egy négy fős társaság megvacsorázik, az nagyjából Horvátországban annyi.
2: Igen,
1: akár, lehet annyi.
2: Hát simán,
1: vannak ilyen íratlan szabályok, hogy a pincér meghatározhatja a fogyasztási limitet?
2: Nincs.
1: Nyilván írva nem, de hogy íratlanul...
2: Abban az esetben, hogyha... De ezt egyébként ugye van egy országos szabályzás, ami kimondhatja azt, hogy mi a helyes cselekedet ebben az esetben, plusz az étterem mondhatja azt, hogy kiírhatja nagy betűvel, csak akkor írja ki, hogy
1: minimum
2: este,
1: fogyasztás.
2: Így van, este 6 és este 10 óra között minimálisan fejenként 50 eurót el kell költeni. Ebben az esetben mondhatod azt, hogy ne haragudjon, kedves vendég, ki van írva, hogy 50 euró, a palacsinta meg csak 8.
1: Az milyen, amikor ki kell írnod? Én megértem, hogy csúcsidő meg minden, de az étterem úgy presszionál, hogy minimum 50 euró per kop, el kell költened. Tehát ez már eleve szül egy ilyen rossz szájsz, hogy nekem úgy kell beülnöm, hogy ezt el kell költenem, nem?
2: Például te este csak egy sört innál már, vagy egy valamilyen ízit italt a barátaiddal, akkor se ülsz be, akkor se ülhetsz be, mert azt mondja, hogy egyébként ő fönt tartja. Szerintem paré.
3: De a magyarok ezt már rég áthidalták. Ilyenkor vannak a túlárazások. Tehát palacsinta 70 ezer.
2: Ez, igen,
1: igen, ezt a magyarok megoldották a Balatonon, igen. Négy lángos, két palacsinta, két víz, 22. Ők behozzák, egy eladásból behozzák a szezont, igen.
3: Nincs probléma.
1: Igen.
2: Ugyanakkor meg a másik oldalt nézve, nekik is nyáron kell kitermelni ugye az egész éves bevételüket.
1: Én nem sajnálom őket, én ezért nem jártok Horvátországba. Annyira bődületesen parasztok, hogy én nem szeretem se a horvát vendéglátást, se hogy a vendéghez állnak, se hogy bánnak a vendége. Én kifejezetten nem szeretem Horvátországot.
2: Nagyon jó dolguk van.
1: Bődületesen parasztok.
2: Hát ugye rengeteg vendég van, megteheti, hogy válogat. Tehát ha most ő megsértődik, a magyarok úgyis, tehát jövőre nem lesz ettől kevesebb magyar turista.
1: Nem, de kivágták őket az étteremből. Azért az kemény, hogy kemény. Kiviszik őket. És a négy fiatal srác nyilván nem akarta konfliktust, oda ment 6 horvát pincér, oda ment 4 srác, elmész az étterembe. De milyen megalázó, hogy kidobnak egy étterembört, mert elszel 4 palacsintát. Nem, mennyire el vannak szemtelenedve, mennyire tuskók. Egyéb
2: sevapot meg tengeri halat, érted?
1: Igen, üljél be palacsintázni a tengerpart valami bódéshoz.
2: A palacsintázóba mennyi, ez egy étterem, érted?
1: Ilyen egy igazi étterem, ezt szeretem, ilyen egy igazi étterem. Mennyi haza, főzesi anyáddal palacsintát.
2: 3 hónap a szezon ott is, vagy 4, nekik is egész éves pénzt kell csinálni. Értsük meg a szegény horvát vállalkozó gyerekek.
3: Csak van ilyen ember, aki ott áll a bejáratnál, és így piszkál.
2: Mit teszik?
1: Igen, nem.
3: Tudok palacsintát.
1: Igen, van egy palacsinta díler. De azért az, hogy a pincér megmondja, hogy te mit tegyél, vagy mit ne egyél. Na, hát azért az izének is van vége.
2: Szíve joga az ő vállalkozása, ott a tulajdonos a háttérben, érted, issza a jó kis nem tudom miért, szivarozik, és azt mondja, hogy tipli van gyerekek, 7 eurós palacsintát, azt egyél a strandon, haver. Ez egy étterem.
1: Igen.
3: Azért ez elmondja, hogy a kórhelyben mire számítsunk, nem értek?
1: Direkt beülök ma csak egy somlóira. Nem, egy teára, és ott ülök 3 órát este.
2: Gyere, várunk, szeretettel.
1: Egy fekete teát fogunk meginni, semmi más.
3: Ugye, én ennek keményebbet mondok, van a Ferencvárosban egy reggelizőhely, ahol a Gábor nevű tulajdonos nem bírja elviselni azokat, akik munkaállomást csinálnak az asztalból, tehát ugye elkezdenek laptopon dolgozni, ezért nincs is wifi nála, és időre betérnek, ezt többször láttam, hogy emberek, hogy szia, Nero, wifi-kód meg tudod adni, és így csak egy szokott mondani, ez nem egy munkahely!
1: Ezt tökre megértem. Beül, lefoglal négy asztalból
2: egyet. Ugyanez a palacsinta. Tehát, hogy van egy négy asztalos kávézód, ahova mindenhol egy darab ilyen számítógépes gyógyegér leül egy kávéval, és 4 órán keresztül ott ül. Te nem tudsz forgalmat csinálni. Tehát neked ki kell fizetni az alkalmazottat, a rezsit, az alapanyagot, a bérleti díjat, mindent, és a 4 darab kávéból, amit 4 óra alatt eladtál a 4 számítógépes embernek, ezt nem lehet megtenni. Érted? Tehát valahol meg jogos a dolog, a horvát példa azért nem, és ez sokkal jobb példa, amit az Eszter mondott, mert a horvát példa azért nem jó példa, mert egyébként rottyom van az étterem. Tehát ja, nyáron,
1: vannak. Érted? Májustól október végig csecsen vannak. Végig hosszabb is a szezon.
2: Nem találsz helyet magadnak, tehát rohadt sok vendégük van, ebben az esetben tökre elfért volna a 4 palacsinta. De a kávézós sztori az meg jó, hogy ő nem,
1: ne üljön be oda.
2: Nem fog tudni pénzt csinálni.
1: Persze. Horvátoknál kicsit azt érzed, hogy zavarod a pincért, meg van sértődve, hogy rendeltél, csevapot akarsz enni, kicsit rohadjál meg, úgy sértékeled, nem tud mi az a csevap, levágja eléd a 4 darab tányért, borzasztó undokul elvonul, és kicsit meg van sértődve, hogy nála eszel. Ugye? Igen, tehát a horvát vendéglátás az nagyjából ez. Rohadjál meg, hogy itt akarod náluk elkölteni a pénzed.
3: Érdekes, hogy írnak a hallgatók, Feri, hogy érdekes, hogy mindenki tud szakadni, de hogy bezzeg az éttermes szituknál mindig a tulajdonos mellé állsz, de hogy
1: hát üzleti szemlélet.
3: Nem érzed azt, hogy ez ilyen részrehajló lenne?
2: Nem, abszolút. Nem. Az elején megvédtem a palacsintásokat, de azt
1: ma mindenki
2: menjen el.
3: Magad ellen beszélsz, úgyhogy gyorsan vagy.
1: Péntek este csúcsidőben felszóltok mindenkit, menjetek el ma Ferihez. Üljetek le, és egy mentes víz. Jó?
3: Egy
1: pohár csapvíz, és minden asztalnál üljetek. Osszolgatok szét.
2: Sajnos foglaltak teljes teltházban, nem tudtok leülni.
1: Laptop, szkennelőgép, csapvíz. Jó, ezt ma Ferivel, ez a mi bosszunk.
3: Amúgy, figyelj, amúgy ezt megérdemelné, csak mondom a mai napi alakításodért. Ez, igen, és azt szeretném kérdezni, hogy a kanalakat csörgessétek, jó?
2: Mondom, hogy tele vagyunk, tehát foglalt minden azt, sajnos nem tudtok leülni.
3: Igen, én foglaltam le őket, az ott találkozomra, ami sajnos elmarad.
2: Itt is egy olyan hallgatólagos megegyezés kéne, hogy a vendég is, tehát hogy azért azt látni kell, tudod, hogy ez egy üzleti vállalkozás, hogy amíg a kávézóban van mondjuk 4 asztal, és te egyhez leülsz, addig, amíg a másik 3 üres, addig nyugodtan ülj ott. De ahogy látod, hogy tellik, hát most...
1: Én amit nem értek üzleti szempontból, azok a teázók. Tehát, hogy azok, hogy maradnak... Azok, hogy maradnak a belváros éppen, vagy egyben, hogy beül 2 egyetemista, 2 darab fekete teával, 4,5 órás életük megbeszélésére 4 asztal van, és mindenhol fogyasztanak 2 teát. Azok hogy?
2: Hogy miben?
1: Ott milyen pénz mosoda az nekem, mondd meg valójában. Mert hogy teázóból te nem élsz meg, hogy 4 órát ülnek egy teával egy asztal.
3: Én nem mondom neked, mi a megoldás.
1: Nem létezik, hogy ez működjön.
3: Az már sokkal régebben kitalált a megoldás, mint hogy te rágyel a problémára. Mert ezeknél a teázóknál nagyon gyakori az, hogy a földön kell ülni törökülésben. És a törökülésben ülést azt nem tudod végtelen sokáig csinálni.
1: Ja, hogy 20 percenként rotálod.
3: Az van, hogy először az egyik oldaladat dőlsz, aztán a másik oldal, az sehogy se jó. Így egyáltalán azt mondja, jó, akkor menjünk át.
1: Akkor elég
3: igen,
1: volt.
3: És nem tudsz órákat ülni a földön.
1: Én nagyon ritkán, ha belvárosban vagyok, mondom, látok teázókat, és mindig azon gondolkozom, hogy mi az üzleti modell. 4 darab asztal, 8 egyetemista, 4 darab tea. 3 órán keresztül.
2: Na,
1: tehát
2: ennyi,
1: ott igen. Az hogy termeled ki a bérleti díjat, a rezsit, a fizetést, a miből?
2: Pult alatt álló valami.
1: És kaja nincs. Valószínűleg az, hogy has is van marihuána. Igen, kristály, herbál, minden van. És mindenki oda jár, menj a teázóba. Jókai utca vége, balra fordulj, roba, menjél 5 lépést, ott a teázó. Szóval tényleg elképesztő. Mindegy, én nem kedveltem ettől meg a horvátokat, azt kell, hogy mondjam. Nem jött meg az ingerenciám,
3: nagyon
1: hogy
3: elváltogassak a horvátokra. Rengeteg üzenetet kapunk, hogy a horvátokra nem lehet bírni.
1: Figyelj, én nagyon sokszor jártam régen, és nekem az egyik érve az volt, amiért nem megyek, és nem kell, hogy körbeudvaroljanak, nem kell, hogy fú, most akkor elálljanak, hogy ott vagy. De az a fajta undokság és lekezelés, ahogy téged az étterembe veled bánnak, ahhoz úgy nincs kedve. Tehát kimész egy sziklás tengerpartra, belelépsz még 3 darab sűnbe, este kicsit leköp a pincér, és azt mondod, hogy köszi zadár, gyönyörű voltál. Miközben a napszövegesnél üvölt, hogy Józsi, ez a szemüveg jól áll nekem. És akkor mondod, hogy rendben van, megnyaraltuk ezt a Horvátországot. Nincs ebbe igazából több. Nem tudom, te szereted? Szeretitek?
3: Élitek? Az a bajom vele, hogy amikor én mennék, akkor mindenki megy, és nagyon sokat kerülne a dugóban, tehát én már ott elvesztem a saját fejemet, utána pedig megérkezel, van egy valamilyen vendéglátód. Ugye azt nem tudod, hogy még mire készül fel, valamennyire van kitakarítva az apartman, valamennyire jó fej a vendéglátó, és a kavicsos tengerpart, meg a rengetegen, meg a törölköző háborúk, meg a... Tehát nekem az úgy...
1: Abszolút, valahogy én is így. Pedig gyönyörű, tehát maga az ország tényleg gyönyörű, de nem vágysz arra.
3: Meg az nincs árnyék, tehát az van, hogy a kavics kulcsos tengerpartnál, egy darab fa sincs. És akkor ott ülsz, az tényleg maga, tehát az Mephisztója.
1: Igen, tehát, hogy asszalódva, belenéz három sűbe, és mondod, hogy nem elég.
2: Most igen. Azt írják egy csomó, hogy Horvátországban az a mentalitás, hogy kávézni kávézóba mész, desszertezni, ahogy hívják be, cukrászdába.
3: Én soha nem láttam horvát cukrászdát.
2: Vacsorázni pedig a étterembe. Hogy ők ezért mondják azt, hogy...
1: Valószínűleg, fia, az, hogy tök jól megy nekik. Tehát azért, ha nem menne ilyen jól, nem lenne ennyi turista, tökre ülnének annak a négy palacsintának. Tehát ezt akkor tudod megcsinálni, hogy iszonyatosan megy a hely, szeretik a turisták Horvátországot. Ha nálunk eszel, nem, úgyis jön másik száz, takarodjál ne egyéb palacsintát. Ja. Ez viszonylag nagyképű, minden vendéglátós ilyen, ha megy neki, nem?
2: Tehát, hogy... Ne, ezt azért cáfolnám, szerintem nem.
1: Tehát ilyenek attól, ezek a vendéglátósok,
2: nem?
1: Ilyenek ezek a vendéglátósok.
3: Nincs bírás.
1: Nincs bírás.
3: Én azért azt gondolom, hogy ha arra jártok, nyugodtan ígyatok egy vizet Ferinek.
2: Sajnos mondom még egyszer, hogy tertházas az
1: de csak csapvizet, igen.
2: Este.
1: Máté Bencével folytatjuk, gyerekek. Az év természetfotós a versenyen a legjobb képei bekerültek a 100 legjobb természetfotó közé a világon, úgyhogy Bencét látjuk vendégül, és erről beszélgetünk, nagyon szeretjük, úgyhogy belefolytatjuk mindjárt.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
3: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
4: Shell. Go well.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a McDonald's.com oldalon és az éttermekben.
8: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
9: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
10: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
11: Hát a 80-as maratonra.
10: 80 kilométer?
11: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
12: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
13: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
14: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
17: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
18: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
17: Részletek az auchan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan.
19: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
20: Plazmaadó hősök, figyelem! Fantasztikus hírünk van számotokra! Augusztusi akciónk hatalmas sikere után közkívánatra nem csak meghosszabbítjuk 20 000 forintos ajánlatunkat, de szeptembertől tartósan megemelt juttatásokkal vár a Plazma Center. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 000 forintos juttatás vár. Ez azt jelenti, hogy öt adással összesen 96 000 forintot zsebelhetsz be. Csapj le te is a szeptember időpontokra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk!
21: Az első benyomás a cím.
1: termékénél kezdődik.
21: Harangpak Kft.
1: Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára.
21: Harangpak.hu.
22: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
23: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszonteladóknak további kedvezmények.
24: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
25: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál, kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapj le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítő keretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márka napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Merkbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
26: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malom Központba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malom Központ.
27: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
28: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
29: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
30: Milliós kokain üzletre csaptak le a rendőrök Kecskeméten. Rekordmeleg és rendkívüli szárazság jellemezte az augusztust. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 17 millió forintos kokain kereskedelem miatt fogtak el két férfit a rendőrök, írja a BAON. A gyanú szerint egyikük rendszeresen egy kecskeméti étterem parkolójában adta át a kábítószert társának, aki azt tovább értékesítette. A nyomozók több helyszínen tartottak kutatást, ahol készpénzt, digitális mérleget, kábítószergyanús anyagokat és más bizonyítékokat foglaltak le. A két férfit őrizetbe vették, egyikük letartóztatását, másikuk bűnügyi felügyeletét rendelte el a bíróság. Minden eddiginél melegebb volt az idei augusztus Magyarországon a Hungaromet mérései szerint. Az országos középhőmérséklet 24,9 Celsius fok volt, ami 3,7 fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti átlagot. Bács-Kiskun az ország legmelegebb térségei közé tartozott, a vármegye nagy részén 25 fok fölött alakult a havi középhőmérséklet. A forrósághoz rendkívüli szárazság is társult, országosan mindössze 15,6 mm csapadék hullott. Ez 74%-kal kevesebb a sok éves átlagnál, számol be róla a Vármegyei Lap. A mérések alapján 1901 óta ez volt Magyarország legmelegebb augusztusa, és egyben a valaha mért legmelegebb hónap is. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon, idén mindössze 140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Miért mondott csődöt a piaci logika? Erről kérdeztük Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnökét.
31: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten. Visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülni.
30: Fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék nem várható. Egyre több felé kisüt hosszabb időre a nap, a nyugati északnyugati szél pedig több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A hőmérséklet holnap 34 fokig melegszik.
32: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Rákóczi Ferivel csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, 8 óra után, 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Már is belevágunk, és hát még itt sok sztori az éttermekről, meg a horvát vendéglátásról. Lehet, hogy akkor erre visszatérünk majd, ezt mi is csak úgy bedobtuk. Nem akartunk belőle igazából egy SMS-témát csinálni, de most már ott tartunk, hogy vannak olyan hallgatóink, akiket megkergettek Horvátországban, mert nem tetszett nekik a rendelés. Tehát, hogy jó SMS-ek jönnek egyébként, igen. Hogy kinek mi a véleménye a horvát vendéglátásról. És igen, jó kis SMS-ek jönnek. Viszont mi megyünk tovább, és egy olyan vendégünk van, akivel valamikor már 100 évvel ezelőtt beszéltünk, vendégünk is volt, és most újra meghívtuk, mert hogy Bence alkotása bekerült ugye a 2026-os az év természetfotósa verseny legjobb képei közé, és hát elképesztő hallgatni Bencét arról, hogy ezek a képek hogy készülnek, hogy ebben mennyi meló van. Meg lehet majd nézni, ha minden igaz, talán a 100 legjobb alkotást, vagy akár a győztest is, a londoni természettudományi múzeumban. Tehát ha valaki arra jár, akkor csak szólunk, hogy
2: meg kell menni.
1: A képek ott lesznek, viszont Bence képét mi személyesen tudjuk átbeszélni. Bencével, hello Bence, jó reggel, ciao.
3: Hello.
1: Ez valamikor októberben derül majd ki, ugye? Október 13-án van. Ez egy eredményhirdetés, vagy egy gála, vagy mi ez?
3: Teljesen úgy néz ki, mint az Oscar gála.
1: Komolyan?
3: Csak
1: jó,
3: egymás mellett vannak a székek, hanem ilyen körasztalokon, különböző kis csoportokban, de egész estés program, és akkor tényleg olyan nagyon-nagyon fel van hype.
2: Vörös szőnyeg, lámpák,
3: úgy,
2: minden
3: így,
2: van.
3: Eszméletlen. Tehát amikor először bekerültem ide 2001-be, akkor tényleg leesett az álom, hogy ilyen van, és akkor nem is nagyon beszéltem még angolul. Tehát fantasztikus volt látni ott a világfotósainak a krémjét, meg egyáltalán ezt az egész szervezést, ahogy összerakták, és ez azóta is ugyanilyen élmény.
1: Ez milyen nehéz lehet egy fotósnak, aki azért menekül el, és szeret a természetben lenni, egyedül lenni, napokat, heteket egyedül tenni, hogy ettől elmeneküljön, berángatni egy vörös szőnyeges, nagy felhajtásos rendezvényre.
3: De kell a kontraszt. Hogy a sok csendet lehet kompenzálni. Átlag még mindig nagyon csendes vagyok, de vannak kiúrások.
1: Na, itt a kép mögötted megpróbáljuk leírni a hallgatóknak, ugye ez tulajdonképpen a kenyai Tsavo Nemzeti Parkba készült, egy seregnyi, tényleg elképesztő a kép, piros csőrű szövőmadár látható rajta, amit ők egyszerre felrepülnek, és mögötte még elefánt és gazella. Tehát, hogy tényleg az egész annyira futurisztikus és elképzelhetetlen, hogy nem is érti az ember, hogy ez a kép ez hogy tud megszületni.
2: Meddig riogattad a madarakat, hogy a megfelelő időben szálljanak fel?
1: Igen, hogy nézett ez ki valójában?
3: Pár perc. Tehát általában én a fotókat több éven keresztül készítem. Nagyon sok felkészülés van, sok szakmát érintünk, és tényleg évek mire azt lehet mondani, hogy most már itt van készen.
1: Maga a fotó.
3: Ebben az esetben az olyan volt, hogy jártam arra véletlenül, észrevettem ezt a lehetőséget, direkt erre rájátszottam, hogy egy vonalba, egy egyenesbe essek az állatokkal, meg a naplementével, és így sikerült összehozni.
1: Na várjad, a képen azért a háttérben egy elefánt sétál el, közben a gazellák mozdulatlanul néznek a másik irányba, olyan, mintha beállítottad volna őket, és elrepül. Mennyi madár ez körülbelül, ami ott a lencséd előtt elrepült?
3: Több tízezer.
1: Több
3: a képen, és puskázok rá, ezek egy 100 madár lett, vagy alig több, de hogy küldtem át nektek videót, így ilyen felhőbe jönnek, és az csak az egész felhőnek egy részlete, tehát hihetetlen tömegbe, ahogy a zaj, meg a szélhatást az ember érzékeli.
1: Konkrétan szelet csinálnak annyian van.
3: A szárnyéval, az eszméletlen.
2: Ugyanezt meg tudod csinálni fostos bugybukával is?
3: Persze.
1: Igen. Hát amikor Balaton fölött egy seregély raj elhúz a fejet, hogy annak is hangja van, lehet hallani.
3: Itt az a legfontosabb, hogy a fotós a terepen az adottságokból rögtön tudjon improvizálni, mert néhány percet, vagy néha csak másodpercek vannak, amikor döntést kell hozni, hogy most ide állok, oda állok, erre néz az objektív, hogyan takarom el, milyen távolságot vegyek fel. Itt 10 döntést meg kell hozni mondjuk egy perc alatt, és akkor aztán meg a szerencsém múlik, hogy sikerül-e összehozni azt, ilyenkor amit elképzelt az ember.
2: Hány képet lőszel?
3: Hát most már más dimenzióban megy, egyrészt nincs hangja, mert mirror lesz, de nincs benne tükör, és ez természetfotózásra nagyon jó. Ez a gép, ez 120 képet csinált másodpercenként.
2: Jézus.
3: De amikor ezt a 120 képet kattogtatod vissza gépen, akkor is mind különböző. Tehát mikor van pont olyan, amikor az előtérbe levő madár nem zavarja a háttérbe levő elefántot, mikor nem vágja le a szárnyát zavaró módon, és ennek még mindig jelentősége van, tehát hogyha még többet fogunk majd tudni a jövőben, az akciófotózásban nagy segítség lesz.
1: A vörös fény az a lemenő nap adott ilyen fényet a nemzeti parkban?
3: Az utolsó percekben, amikor ellenfény megvilágítja a levegőbe szálló port, és azon irizál, akkor lehet látni ezt. Ugye szabad szemben is egy keskeny sávban. Ez egy teleobjektívvel készült, 600 mm, vagy lehet, hogy még hosszabb teleobjektív, tehát mondjuk egy ilyen 10-szeres nagyítás felett, ez egy keskeny sáv, és abban ez a vörös szín így jelenik meg.
1: Mi van, amikor nincs ilyen szerencsés, és azt mondod, hogy évekig készül egy kép? Ugye elolvasok, erről beszéltünk, amikor itt volt, tehát baromi érdekes, hogy csak amíg megszoknak az ott lévátok, csak amíg a les megépített, csak amíg te megszokod, hogy ők mikor jönnek. Hogy tényleg nem gondolná az ember, de sokszor, amit tényleg mondasz, hogy egy-egy fotó mögött fél év vagy egy évnyi előkészület, rákészülés, szoktatás, kutatás zajlik, mire egy darab kép elkészül.
4: Jó, volt olyan, beszórtad magad kukoricával?
1: Minden volt. Szerintem te minden voltál. Vízben, víz fölött.
3: Igen, Nutellával.
4: Azt nyalogatták volna.
1: De azért a laikusoknak segítsd meg.
4: Amúgy azzal a Ferencvárosban is tudnál, csak mondom.
3: Most nekem ez ilyen lehetőség, most erről beszélhetek, mert kaptam érte egy díjat, de az odavezető út az mindig az a legizgalmasabb, amikor az embernek az a szikra megjön a szikra, és megfogalmazódik az út, hogy milyen képet szeretne elkészíteni, és akkor rájön, hogy hát ez másfajta technika kell, amit eddig használ.
1: De várj, de mi az
3: meg út? Tanulni a madarak viselkedését.
1: De hogy születik meg a kép?
3: Úgyhogy valami inger ér terepen. Tehát, hogy ez most ez egy utazás alatt készült, itt nem volt lehetőségem visszamenni, és tökéletesíteni, hanem ott az alatt a két nap alatt kellett kihozni a maximumot. De amikor itthoni témák vannak, akkor látok valami jelenetet, hogy történt valami érdekesség, és talán elkezdek túljárni az átnak az eszén, vagy legalábbis megpróbálni őt arra motiválni, hogy azt csinálja, amit én szeretnék, tehát és ott és akkor.
1: Egyszer meglátod valójában, még nem fotózol, és azt mondod, hogy na én ezt a képet akarom, és utána arra, amit látták, készülsz egy évet, hogy újra meg tud csinálni, vagy újra megtörténjen az, amit láttál.
3: Mivel én dokumentalista fotósnak gondolom magam, én mindig dokumentálom, hogy a terepen ott volt, és minden pixelre pontosan úgy van, ezért kell egy iklet, és az pedig a természet adja.
1: Mi volt a leghosszabb? Milyen kép született belőle, és mi volt az útja? Mennyi?
3: Ez a legek, ez
1: de csak körülbelül egy év, másfél év. Le akartam fotózni egy selyembékát úgy, ahogy köpi a legyet, és kijön a nyelve, csak egy konkrétat tudsz mondani?
3: 8 év. Kergettem azt a témát, hogy madarakat fotózzak villámmal együtt, és akkor erre a villámfotós...
1: Nyolc év, szerintem mennyi türelmem lenne ez? Na jó, hagyjuk, gyere, menjünk, ígyunk valamit.
4: Kérdezzük meg tőle, hogy hogyan szokott udvarolni? Akinek ennyi türelme van.
3: Kitartó. 8 évet várok a villámra, akkor...
1: 8 évet vártál egy darab képre.
3: Ez nem úgy kell kérdezni, hogy vársz a taxira vagy a buszra, hogy majd jön, hanem közben történnek események, mindig le lehet szakítani egy-két gyümölcsöt, készülnek felvételek, azokat ki lehet értékelni, mindig egyre lehet előrébb haladni. Ez izgalmas történet.
1: És elkészült a kép végül 8 év után?
3: Nem kézzel? De azt kérdés. Hát ez volt a kérdés.
1: De még nem jött a megfelelő villám.
3: Nem szoktam projekteket feladni, de fontos ismérve a fotósnak azt, hogy meg tudja ítélni, hogy mikor kell azt mondani, hogy na, eddig is nem tovább.
4: 8 év, de húztad magadtál.
3: 8 év, akkor éreztem úgy, hogy most már mással is lehetne foglalkozni.
4: Imádom.
1: Ugye, az, hogy szűritek, hogy az AI ne nyúljon bele. Tehát én láttam azért itt a mesterműveket, meg láttam egy csomó pályamunkát. Ugye, az felkiált az, hogy nem létezik, hogy itt ebben a pillanatban ott volt egy fotós, és ezt lefotózta.
3: Én ezt még mindig azonnal látom, de eljön az időnök.
1: Azonnal kiszűröd az AI? Még mindig?
3: Azonnal.
1: Tényleg?
3: Igen, még, tehát nagyon jó, de ez azonnal lehet látni. De azért meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy ez hetek, hónapok, vagy lehet, hogy évek kérdése, de el fog következni, amikor a legnagyobb szakértő, a legkomolyabb etológus sem fogja tudni, hiszen az AI az a világ minden tudásából fog tudni táplálkozni. És hogyha én most betáplálom neki azt, hogy az a célja, hogy olyan képet csinálj, hogy Máté Bencét verd át, akkor nyilván át fogja verni.
1: Vannak, akik csalnak a pályamunkákkal?
3: Persze, minden évben. Hát mekkora motiváció van, mekkora presztízs az, hogy valaki egy ilyen versenyen szerepelhet. Az ember mindig próbálkozik, és mint a gyerekek is, hogy azért kipróbálja a határait, és amikor elmegy a falig, akkor onnan egy kicsit visszajön. Hát ez felnőtt mezőnyben sem más, csak komolyabb fegyvereket használnak, de minden évben lehet hallani egy-két ilyen próbálkozást.
2: És színeket változtatnak rajta, vagy oda tesz valamit, ami nem nincs is, rajta a képen?
3: Igazán nem az a probléma, amikor ilyen árnyalatni, hogy most én így láttam, te úgy láttad, és akkor...

0: összerakom, akkor az egész
1: abba semmi nincs,
2: hogy,
1: igen.
2: Nagyon érdekes a képeidben, és ezt nagyon szeretem is bennük, hogy ugye ez egy kimerevített pillanat, de hogy ahogy ránézzél képre, hogy benne van a mozdulat, tehát úgy van benne, hogy tudod, hogy mi fog történni a következő pillanatban. Van aztán ez a kép, amin, nem tudom, ez mi madár, egy gyúrgyalag, ahol egy fürkész darázs repül el, és ugye kicsit ugye homályos a madár a háttérben, és ugye van még egy szál virág, ami ott mellette lő, és tehát látom benne azt, hogy a következő pillanat az, hogy oldalra fordul, és hambe kapja. Nem? Tehát, hogy így minden képednek megvan, valahogy így magában hordozza a következő pillanat, ugye mozdulatoknak a folyamányaként. Ez nagyon nehéz, nem?
0: Tehát, ezt most látod már, hogy ezeket a fejeket így ismered, vagy valaki odaírta neked, és
2: pusztán. Semmi között hozzá, hogy honnan vannak az információ.
3: Én sem kérdezem, hogy hányos objektívvel fotózol. Légy szíves, válaszold meg a hölgy kérdését.
2: Azért, mert titokban ornitológus vagyok.
0: Nagyon megtisztel, nagyon örülök neki.
3: Azért, mert megmondta, hogy egy 8-as telével fotóztad, érted a Debreceni Hortobágyi Nemzeti Parkba,
2: érted? Mindenben fürkészusz, darázusz.
0: Fotoztam a gyúrgyalogokat egy lovardába. Uh-huh. Azért voltak ott a madarak a lovardában, mert ahol lovak vannak, ott sok a bogár, és a rászálló bögyöket kapkodják el, és több éven keresztül kialakult ott egy kolónia, több mint 100 pár fészker ebbe a lovardába. Megbeszéltem a tulajdonossal, hogy én ott a kis sátramot felépíthetem, itt csak egy pár hetet fotóztam, és a gyúrgyalognak az a különlegessége, hogy ezt a szép tollazatát, ezt a föld alá rejti, úgy fészkel, hogy egy ilyen méternél hosszabb lyukat kikapar a talajba, vagy a partfalba, és oda teszi a fehér tojásait a végére. És amikor ezt a tevékenységet végezte, és készítettem a képeket, akkor hát hasonlóan a szőlőmadarakhoz felismertem, hogy itt volt valami jó jelenet, hogy egy előtte levő virágra rászállt valami, és a gyúrgyalagot méhészmadárnak is hívják, és az volt a cél, hogy amikor egy méhecske repül rá a virágra, akkor a háttérbe ilyen életlenül megjelenjen, és akkor így legyen egy ilyen sztori, hogy fú, ott van a méhészmadár, mint a színei, de egyébként a fő téma az pedig a virág meg a méhecske. Hát méhecske nem volt, de milyen bogár jött rá?
3: Fürkészdarázs.
0: Fürkészdarázs, amit rájött, és így elkészült ez a kép.
3: Az mit jelent egyébként, hogy a pályamunkák 90%-a nem felel meg a kiírásnak, mert hogy csak olyan indulhat el, aki nem manipulálta a fotó létrejöttének körülményeit. Tehát nem magát a fotót, hanem a létrejöttének körülményeit. Az hogy tudják manipulálni, vagy mit csinálnak? Mondasz egy
0: képpéldát? Nagyon-nagyon meredek téma, mert ugye én azt próbálom képviselni, hogy etikus fotózás, dokumentalista ábrázolás, de nagyon sokszor mi élőhelyeket hozunk létre. Tehát például egy valamikori kukorica földön létrehozunk egy gyepet, ott megjelennek a különböző élőlények, és utána ott lehet csinálni egy fotóprojektet. És amikor a tavalyi kiírást beharangozták, és volt az egyik zsűritagnak egy monológia, akkor abban benne volt, hogy semmilyen hatáson nem lehet a fotós, vagy bármilyen más ember a fotózandó alanyra. Most innentől kezdve, hogyha már én elbújok egy lesbe, akkor már hatása vagyok rá, hiszen nem tudja, hogy én ott vagyok, ezáltal becsapom a viselkedését, vagy hogyha vizet adok neki, itatom, vagy élelmet adok neki, etetem, akkor is ugye motiválom egyfajta tevékenységre.
3: Hát már akkor.
0: Ez amit én képviselek, hogy valamilyen szinten megrendezem, és létrehozok ilyen terepi, kültéri műtermeket, mert akár egy ilyen les felépítésénél már erről van szó, akkor ilyentől kezdve ez így nem fért bele. Tehát szerintem egy picit túltolták ennek a
3: szabályozását.
0: Én értem, mire gondolt a költő, csak nagyon túltolták, és ugye ennek az lesz az eredménye.
2: Ennek véletlenül kéne történnie ahhoz, hogy ők értékelni tudják?
0: Ennek az lesz az eredménye, hogy sok olyan felvétel lesz, aminél letagadják, hogy készül, de aztán, amikor később kiderül, akkor lesznek kellemetlen dolgok. És emiatt nekem a képeim 90%-a ebbe el sem tud indulni. Ugye én már nem mostanában kezdtem, ezért nagyon sokat tudok veszteni, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon komolyan kell venni, hogy bele így passzolj minden a kiírásba.
3: Hogy néz ki egy lesépítések? Tényleg konkrétumokat, hogy fél évig építed, egy évig építed, megfogod, míg oda jön az állat, kialakítasz egy viszonyt velük, ugye, mert hogy természetes élőhelyet is hoztok létre. De amikor még nem volt saját földed, ahol létrehoztál valamit, hanem bementél az erdőbe, és még fél évig készültél ott. Mit alakítasz ki, vagy hogy válsz egyé a természettel, hogy aztán az a kép az ott megszülessen?
0: Hát kettő szerepe van egy lesnek. Az egyik az, hogy elrejtsen téged az a fotózandó alany elől, mert Európában azért a állatok nagy részét jól megtanítottuk, hogy féljenek tőlünk, és hogyha elég távolságba szeretnél fotózáshoz kerülni, akkor el kell rejtőzni. Erre én kitaláltam egy nagyon speciális technikát még 2005-ben, ez a félig áteresztő üvegen történő fotózás. Ugye egy ilyen detektív üvegen, mint itt a stúdióban is át tudsz fotózni a következő térbe, úgyhogy ők nem látnak be, mert kívülről tükör. A másik, ami nagyon fontos, hogy kényelmes legyen. Tehát mikor bemész, akkor fotel, fűtés, hűtés, kaja,
3: internet. Tehát ilyen lest alakítasz ki, ahol fontos, heteket vársz,
0: az
3: napokat
0: nagyon fontos,
3: vársz.
0: Mert most meg fogod kérdezni, mi volt legtöbb idő, amit a lesbe eddig töltöttem, az 56 nap. Ugye 56 napot, amikor benn vagy egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen űrhajóba.
3: 56 napig voltál benn?
0: Voltam benn, úgyhogy nem jöttem ki.
4: Van

0: Budi.
1: Van.
2: Nincs.
1: Is.
2: Nincs felé.
1: Külön van piszoár.
2: És erről többet nem beszéltünk.
0: 56 napot voltál benne.
1: 56 napot, anélkül, hogy nem jöttem. Volt már egy több is, csak úgy, hogy nem mentem haza.
0: Tehát mire vártál? Mi volt az állat?
1: Téli fotózás volt, és az extrém időjárás okozta a körülményeket. Fotóztam, ahogy az állatok interakcióba kerültek egymással. Tartottam egy léket a les előtt, nem engedtem, hogy befagyjon. Minden reggel kimentem ilyen 3 és 5 között feltörni azt a pár centi jeget. Ez 2017-ben volt, amikor utoljára ilyen durva telünk volt. Ezáltal kialakult ott egy vízfelület, és az oda csalta a gémeket, kócsavokat, rókát, sast,
0: wow.
1: Hogy hozzájussanak a vízhez, plusz raktam ki halakat.
0: Mi volt a kép a fejedben?
2: Nem volt kép, hanem ki a tócsás csávóhoz, menjünk.
0: Van a csávó, megint becsávó.
1: Minden nap jött valami érdekesség.
0: Tehát nem volt kép a fejedben, csak volt, hogy egyszer valami jó lesz megszületni.
1: Ott volt előttem vagy 4 fényképezőgép különböző objektívekkel, mindig azt rántottam magam elé, ami kellett, ilyen sínrendszerbe föl volt építve, ilyen kis 8-kerekű kocsikon. Egyik kocsikon volt 2 fényképezőgép, a másikon is 2, és azt húztam mindig magam elé, ami kellett. Tehát ez ilyen nagyon...
0: 56 nap után mi történt? Megjött a tavasz? Elolvadt a jég? Befogott a parkor ellenőr, hogy olyan
1: kell. Úgy éreztem, mint Tom Hanks, hogy majd kicsit elég lesz a futásból, most menjünk haza.
0: 56 nap. 2 hónapot egy ilyen lesen ülni. Igen. Azt a mindenségét
1: meg... Eszméletlen jó volt. Tehát olyan feltöltődés volt ez mentálisan is, hogy az ember ilyenkor igazán el tud lenni a gondolataival, igazán szükség van az állóképességre, mert ez azt jelenti, hogy napi 16 óra fotózás.
2: És ezt a magánéletet hogy éli meg? Tehát, hogy így akik várnak téged, hogy hazamegy még.
1: Extrán jól.
2: Egy extrán jól.
1: Igen, hát ez
0: a magánélete.
1: És örülnek, amikor ezt a hiányt.
2: Meg hát tudják, hogy hol vagy, de mindig tudják, hogy hol
0: igen.
2: Vagy.
0: Mi lett belőle? Mi lett az 56 nap után? Mi lett a legjobb kép, ami hát született?
1: Az a durva, az legjobb képet nem tudom mondani, de összeraktam a 100 legjobb fotót, nem a pályázat 100 legjobb fényképét, hanem amit az elmúlt 25 évben csináltam, és a 100 legjobb képemből, ami saját magam számára az, 25 fotó abból a lesből készült.
0: Abból az 56 napból.
1: Nem akkor, hanem én már 10 éve gyúrtam ezt a témát, tehát mondjuk az 56 napból egy 2-3, de hogy egyetlen egy helyről ott annyira fantasztikus körülmények voltak, meg annyira jól lehetett a fotózásra koncentrálni, hogy a valamikori képeimnek az egynegyede ebből az egyetlen egy lőállásból készült.
0: De ez már a fotó környezetének manipulálását jelenteni, ha elindulnál.
1: Nekik igen.
0: Nekik igen. Na de hát egyé válsz a természettel, nem zavarod őket, nem nyúlsz bele. Azt olvastam, hogy volt valaki, aki kis farkasos képet csinált, úgyhogy saját farkas nevelt. Tehát azért, hogy így csalnak.
3: Le buksi.
0: Ugye, hogy buksi ott volt, lefotóztam a farkas fia, akkor egyébként a farkas a tiéd, és akkor kezedből leszik, hogy valaki saját farkas nevelt, hogy megcsinálja élete képét egy farkassal.
1: Hát sokkal könnyebb, úgy nem? Hát, hogy azt csinálja a farkas, amit te mondasz neki, az úgy...
0: De miért csalnak a presztízs, vagy a díj, vagy az, hogy a neve bekerüljön? Tehát ő 10 évig nevelget egy farkas, hogy aztán csaljon egy képpel.
1: De sportolók miért dopingolnak?
0: Hát ott azért olimpiát
2: nyert.
0: Hát
2: itt is,
3: itt fotós olimpiát
0: nyert. Igen, a saját kategóriában.
1: Annyi pénzt nem vannak érte, de hogy maga, aki fotós, ő számára is ki van tűzve egy ilyen presztízs cél, akkor azért feszegeti a határokat, és a határok feszegetésében könnyű átbillenni egy-két pixelt abba az irányba, ami már mondjuk nem etikus, vagy később ő se ismerné el.
2: Meg tudod, mi van? Az van, hogy minél szigorúbbak a szabályok, annál jobban kényszerítik az embereket a hazudozásra. Tehát, hogyha mint amit te is mondtál, hogy már az az etikus csak, hogyha ez véletlenül te ott vagy, és akkor veszed elő, nem teremted meg azt a helyzetet, amiben te rájátszol arra, hogy ez megtörténjen, és hogy ezt hallgat, ez megint ugyanaz, hogy elmegyünk egy ilyen extrém irányba, és ezzel nem az emberek kedvét veszed attól, hogy helytálljanak, hanem rákényszeríted őket arra,
0: igen,
2: hogy
0: a csaló környezetbe viszed bele, mert annyira szigorúak a szabályok. Igen.
1: Volt egy szélsőséges példa egy pár évvel ezelőtt, és amikor azt a képet láttam, akkor rá is írtam a szerző, hogy gratuláljak neki, mert nem jöttem rá, hogy egyébként kamu. Egy sörényes hangyász evett éppen egy termeszvár mellett termeszeket, úgyhogy éjszakai kép, csillagok a háttérbe, és a termeszváron még azt hiszem, hogy termeszek vagy valamilyen élőlény még világított. Tehát ilyen nagyon összetett, eszméletlen jó felvétel, és egy pár hónappal később valaki lefotózta ugyanezt a hangyászt, ugyanebben a pozícióban egy turista központnak a bejáratánál kivottunk be.
0: Micsoda!
1: Tehát a csávó megtalálta, ugye ő is ott járt, hogy látta ezt, hogy nem olyan érdekes itt a bejárat, mert elvitte arrébb, lefotózta.
0: Egy preparált állat
1: volt. És annyi nem volt, hogy utána ne vigye vissza.
0: Tehát egy preparált állat volt.
1: Preparált állat volt, igen.
0: Mekkora csaló, berakott egy preparált, hát oda néz a hangyász, hogy elkaptam, a 3 éve halott.
1: De fotográfiailag meg patent volt a helyzet. Etológiailag is patent volt. Csak hát nagyon hasonló volt a sörényes hangyásznak a mintázata.
2: A de nem lehet, hogy utána tömték ki? Vagy ez az, hogy jó, ez a fotó.
3: Én sem mondtam volna, de nagy baj.
0: Nem, nekem még élt.
2: Nem hagyhatod, hogy másodnak is modellt álljon. Ő az enyém.
0: Na mindjárt folytatjuk Máté Bencével a beszélgetést. 8:30 van, jövünk rögtön a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
8: 10 dekagram tolle trapista sajt az önkiszolgáló pultban, csak 199 forint.
7: További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
10: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Anya, arra gondoltam, rendel...
13: Rendet raksz a szobádban?
12: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
13: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
14: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
15: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
16: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
17: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
18: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Reklámot hallottak.
20: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: A kecskemétiek is véleményezhetik a város új rendezési tervét. Diákoknak hirdettek környezetvédelmi pályázatot Bács-Kiskunban. Új kampányt indított a Magyar Vöröskereszt. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A kecskemétiek szeptember közepéig mondhatják el véleményüket a város új településrendezési tervéről, írja a BAON. Az önkormányzat elkészítette Kecskemét teljes közigazgatási területére vonatkozó új településrendezési terv munkaváltozatát, amely a jövőbeni építkezések és fejlesztések alapját adja. A lakosok szeptember 14-éig tehetnek javaslatokat és észrevételeket elektronikus vagy postai úton. A beérkező véleményeket a közgyűlés is megismeri, mielőtt dönt a terv véglegesítéséről. Több napon át fertőtlenítik és tisztítják az ivóvíz hálózatot Imrehegyen. A Kiskunsági Vízi Közműszolgáltató Kft. Szeptember 7-e és 12-e között végzi el a munkálatokat. Ez idő alatt átmenetileg változhat, illetve ingadozhat a szolgáltatott víz minősége. Nyaram a környezetemért címmel hirdetett pályázatot általános és középiskolás diákoknak a Bács-Kiskun megyei környezetvédelmi alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát. A felső tagozatosok rajzzal, festménnyel vagy fotóval, a középiskolások pedig fotóval és rövid videóval is nevezhetnek, olvasható az alapítvány felhívásában. A pályázatra egyénileg és csapatban is lehet jelentkezni szeptember 10-éig. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó kereső szolgálatára hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vöröskereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta a rádiónknak Kardos István főigazgató.
2: Azt a bizonytalanságot feloldani, ami esetleg egy hozzátartozó kapcsán fennáll, a mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vöröskereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vöröskereszt munkáját támogassák.
1: Fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék nem várható. Egyre több felé kisüt hosszabb időre a nap, a nyugati északnyugati szél pedig több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A hőmérséklet holnap 34 fokig melegszik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
1: 3-9 lesz, pontosan 5 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek, Máté Bencével beszélgetünk. Ugye az egyik fotója Bencének bekerült a 2026-os az év természetfotósa verseny legjobb képei közé. Még azért mi beszélgettünk a hírek alatt, meg a reklám alatt, és elmondtad, hogy az esélytelenek nyugalmával indulsz. Tehát ezt már ilyenkor tudja az ember, én ugye azt kérdeztem, hogy a nyertes tudja, hogy ő nyer, vagy majd ott húzzák ki, és mondtad, hogy egyébként te tudod, hogy nem. A fotó miatt, vagy a körülmények miatt, vagy miért?
2: Aki tudja, hogy igen. Az nem tudja, hogy igen, de aki tudja, hogy nem.
3: Az tudja, azt tudja, hogy nem.
1: Tudja, hogy nem. Tehát igen, te tudod, igen. Hogy a tiéd igen. Nem. Aha. Közben a háttérben fut, figyeljetek, mosakodó hódok, kajálnak, elképesztő videó, és valamikor hárman vannak egymás mellett, azt nagyon szeretem. Három bandatagi bandázik is egyszerre.
4: Mama hódolat láttad, kis csöcsös volt.
1: Én nézek, figyeld, hárman kajálnak, ez egy nem is fotó, ez videó.
2: 100 méter van a házomtól.
1: A kertedben.
4: Ez a jacuzziból
2: vetett. Van egy csatorna, egy ilyen belvíz vagy szennyvíz elvezető csatorna. És hát hol nem, pont ott a ház mellett alakítottak ki egy fészket. Van egy olyan les, amit úgy hívjuk, hogy koporsó les, mert a méret az pont akkora, úszik a vízen, és azzal tudtam oda menni hozzájuk.
1: Ők egyébként megszoknak, vagy van az az állat, madárfaj, nem tudom, ősz, bármi, ami egy idő után hozzászok, és teljesen természetesnek veszi, hogy te ott vagy?
2: Szinte majdnem bármilyen állat.
1: Szinte bármelyik állat hozzá
2: az
1: tud szokni.
2: Az kisebb, tehát gyíkok, sünök, békák, ezek egy pár óra alatt. A hód, van olyan Németországban olyan ismerősöm, aki a hódot kézből eteti, neki mondjuk 2 hónapra volt szüksége.
4: Aztán neki 4 ujja van.
3: Igen, de nagyon ügyesen használja.
1: Tehát valójában minden állat hód, vagy ha rendszeresen lát, ha...
2: Kaját kap tőled. Tehát kaja motiváció. Valamit fel kell ajánlani, és akkor megszokja a szagodat, a mozgásodat, az ajokat, amiket hall, a kajával összeköti.
4: Ez egy párkapcsolat.
1: Egészen elképesztő.
4: Így működnek a párkapcsolatok is.
1: Figyelj, Bence, és a magából, amiről most nagyon sűrűn a topik, és ugye akár Velencei tó, Balaton, meg száradó kukoricát látjuk, nyilván asszály már szinte egy a természetvédelemmel köszönnek számít, tudjuk, hogy mi van. De hogy te mit érzékelsz az állatvilágból, vagy az eltűnő fajokból? Mert az átlag ember az tényleg a Velencei tóról, Balatonról, meg a kiszáradó kukorica földekről beszél, és azt mondja, nagy a baj. Mondják is. Te azért egy nagyon más perspektívából látod, ahogy kiszárad az ország. Ez mit jelent? Eltűnő fajokat, változó fajokat, szomjazó állatokat, eltűnő vizeket? Mit érzékel egy természetfotós ebből a hát El Niño-ból meg a száj jelenségből, ami most már azért évek óta tart?
2: Ebből a témából nehezen fog majd poénnal kimászni, mert ez eléggé elszomorító.
1: Mindig tudunk vicceset mondani.
4: Lehet, hogy megbüntetnek
1: érdemel. Venni a fogát.
2: Aki terepen van, mert aki állatokkal természettel foglalkozik, ezt látja évtizedek óta.
1: Hogy nagy a baj.
2: Csak amikor, nem tudom én, visszaszorul a lápipóc populációja, akkor az valószínűleg itt benteket a stúdióban nem annyira érzéken érint. Viszont ezeknek a hatásának a következményeképpen előbb-utóbb kiszárad a kukorica. Azt viszont meg már érzékeli mindenki, és már látja, és lehet róla beszélni. Sajnos azt a bűnözést, amit művelünk 200 éve a vizeknek a nem megtartásával, annak az igazi problémáit most látjuk igazán, már lakossági szempontból is szabad szemmel, és akkor jönnek a megoldások, hogy fenékküszöb, zsülip, ki kéne engedni, és mindenkinek van ötlete, pont ugyanaz, mint amikor bejött a Covid, akkor mindenki kicsit virológus lett, és mindenki tudta, hogy kell vele viselkedni. De azért jobban belegondolunk, és megnézzük, hogy világ egyéb tájain mekkora érték a víz, és mennyire spórolnak decikkel is. Amellett óriási kontraszt az, hogy mi ezeket már szisztematikusan évszázadok óta levezetjük, ivóvízzel húzzuk le a WC-t,
1: kiengedjük, nem fogjuk meg.
2: Az angol gyepet nappal.
1: Okay, de állatvilág szempontjából mit
2: látsz? Állatvilág eltűnnek. Szempontjából már évtizedek ezelőtt is lehetett látni, hogy fogy.
1: Hogy eltűnik.
2: Ez nem csak a víznek a következménye, hanem itt minden kölcsönhatása mindenre. Amikor elkezd az éghajlat, a hőmérséklet változni, azt a természet lereagálja. És a természetben az egyetlen állandó az a változó, csak nem mindegy, hogy milyen amplitúdóval. És amikor ilyen nagy kilengések vannak, hogy nálunk például nem esett eső 2 hónapja, akkor aminek van lába, szárnya, az elmegy, azt lehet látni, hogy kiüresednek a területek, azt lehet látni, hogy kevesebb fiókát nevelnek, következő évben ugye akkor eleve handicappel indulnak. Ez a lesekbe, természetbe járva nagyon, nagyon durván látványos. Az élővilágnak mióta én fotózok, 4. évszázada, a fele az egyértelműen...
1: Tehát effektíve eltűnt. Tehát igen. Vannak bizonyos fajok, amit nyilván mi itt a városban nem érzékelünk, amivel már nem találkozol, nem tudod fotózni, eltűnik, vagy elköltözik, vagy kipusztul, vagy elmegy, de hogy egyszer eltűnik.
2: Minden az élőhelyekre és a vízre épül, a táplálékra, és ez ebből táplálkozik. ez a rendszer, hogy mennyi vízünk van, mennyi természetes élőhelyünk van. És miután nagyon kevés természetes élőhely van, és egyre kevesebb víz is, ez most már az élet minden területén tetten érhető, már a városon belül is.
1: Sivárabb, kopárabb, csendesebb a természet? Te mit
2: sokkal tapasztal? Csendesebb, sokkal kevesebb az élőlény. Egyszerűen nem tudják lekövetni ezt. Tehát nekünk nagyon jól kell viselkednünk ahhoz a következő években, évtizedekben. Nagyon jó döntéseket kell hozni ahhoz, hogy szerintem megállítani nem tudjuk, legalább le tudjuk lassítani. Hogy ezek a nagyon durva, drasztikus változások, ez az elsivatagozás, ez ne évek alatt, hanem évtizedek alatt jelentkezzen. Csak az a baj, hogy ebben már benne vagyunk. Tehát mindig mondják, hogy majd mennyi idő múlva fogunk még ennyi.
1: Hát ez
2: ennyi
1: zajlik. Hát azért ez zajlik.
2: Annyira benne vagyunk a hatodik kihalási folyamatban, hogy ennek a mindennapi részesei vagyunk, és városból ez kevésbé látható, mint aki tanyán vagy falun lakik, de ez mindenkinek a közös érdeke, hogy amikor döntéseket hoz a mindennapi életébe, legyen akár az egy internetes vásárlás, vagy egy étkezés, vagy egy helyváltoztatás, akkor gondolj végig azt, hogy a dominó az milyen hatása van a századik dominóra. Mert ő elindít azzal egy folyamatot, és mindent valahol ki kell bányászni, mindent valahonnan valahol oda kell vinni. Ezért a felelősségteljes gondolkodásban ez van benne, hogy mindenki saját életébe kezdje el ezt előszedni, hogy hogyan tudná ezt a terhelést csökkenteni, átalakítani, beszéljünk róla, mondjuk ötleteket, és reménykedjük benne, hogy a döntéshozók meg olyan döntéseket hoznak, ami nem tévedik.
1: Jó, na, igen, gyerekek, én vállalom, én heti egyszer húzom le a vécét.
4: Jó. A mazsolát le se kell húzni.
1: A mazsolát nem húzzuk le, én heti egybe egy hónap. Napos kihívás
2: kitalálom. Ez Balázs,
1: kevés. Csak onnan, de ez bejutott. Én is tudok tenni valamit.
2: Igen, de el kell kezdeni.
4: De milyenkor mindig az merül fel, hogy érted, hogy isszuk a papírszivószából a kólát, vagy a vizet, vagy a bármit. De hogy ugye, amikor a Trump azt mondja, hogy hát, dobjunk már egy bombát, azért nem, hogy akkor az nehéz azért ezt így öklógiai lábnyomban behozni, hogy tulajdonképpen mindig ez van, hogy alulról kezdjük el magát ezt a forradalmat, hogy próbáljuk meg segíteni a folyamaton, de hogy valójában a döntéshozók azok, akik meg ilyen iszonyatosan távol maradnak a rossz döntésektől, nem akarják, hogy a saját szavazóik ugye hát elpártoljanak tőlük.
2: Hát Trump az egy nagyon jó példa, mert őtől rosszabbat elég nehéz lenne találni. Tehát olyan területek, amik 20-30 éve védettséget élveznek, ő ott azért szeretne még olajkutokat fúrni, és
4: területek 90.
2: Hát bárhol ahol bármit tönkre lehet tenni, a politikum mindig is a társadalom igényeit akarja kiszolgálni. Nekünk az igényünk, hogy a GDP növekedjen, kevesebb adót kelljen fizetni, minden rózsaszín legyen, akkor ebbe az irányba fognak menni. Hogyha nem ilyen akkor a szabad idejével egy pixeles kapcsolatot keresünk, hogy akkor ha most mit csinálok, annak mi a következő dominója, ettől elszakadunk, hanem mondjuk egy 10 dominóval arrébb is nézelődünk, és egyre több olyan ember lesz, akit ez érdekel, és mondjuk a földjét már felajánlja, hogy akkor ez a ne kukorica legyen, hanem föld. Szegény kukoricát hozzuk ide mindig példaként, de hát ugye mezőgazdasági terület vagy víz, vízes élőhely. Akkor ezt az igényt a politikum ki fogja elégíteni.
1: Az nagyon tetszik az a projektet, hogy azt mondod, hogy ti földeket vásároltok vissza, hogy újra élővé tegyétek. Ugye ez azt jelenti, hogy megvesztek egy nem tudom földet, ahol régen kukorica volt, asszályos, nem nő rajta semmi, és elkezditek úgy megművelni, hogy az állatok egyszer csak visszaveszik, és újra élővé varázsoljátok a földterületet?
2: Én azt szeretem erre mondani, hogy a természetvédelemmel az a legnagyobb baj, hogy természetvédelemnek hívják, mert valójában az inkább embervédelem, tehát a természet az meg fogja magát oldani. És amikor én élőhely rekonstrukciókat végzek, akkor azt egyáltalán nem önzetlenül teszem, hiszen nagyon jó abban a közegben létezni. Amikor kiköltöztem egy területre, és szántóföldek vettek körül, zajos volt, üdös volt, jöttek a vegyszerek. Szépen lassan elkezdtem megvásárolni azokat a területeket, amik a közvetlen környezetben voltak, lecsendesedett, nyugodtabb lett, kiegyensúlyozottabb lett, jobb lett a páratartalom, zöldebb lett, tehát 1 millió pozitívuma lett, és akkor én ráléptem erre a vonalra, hogy ami pénzt mozgosítani tudok, amilyen embereket erre be tudok húzni a vendégeim közül, fogjunk össze, és vásároljunk földeket olyan céllal, amire azt mondjuk, hogy élőhely rekonstrukció. Megvizsgáljuk, hogy valamikor ott a szántóföld előtt mi lehetett. Mert ha vízes élőhely, akkor legyen az, hogyha erdő, akkor legyen az, ha gyep, akkor legyen az. A legjobb az, hogyha nem csinálunk semmit, mert a természet szépen ő majd kialakítja magának.
1: És helyre, meg csak, elkezd
2: hát
1: meggyógyulni.
2: Vagyunk, és hát én is azért azt szeretném, hogyha valamit kitalálok, akkor lehetőleg holnap ez valósuljon meg.
4: Te nem vagy türelmetlen, ezt szögezzük le. Jó, nem vagy türelmetlen.
3: 8 év egy fotó.
1: Türelmetlen én vagyok, igen.
2: Amikor mi megpróbáljuk megmondani, hogy melyik fű és milyen féle növény hol nőjön, az soha nem tud olyan jó eredményt hozni, amikor hagyjuk a természetet, és jönnek először a gyomok. parlagfű, vadkender, minden, amit le akarnak permetezni, ők a seben a vart. Ő, aki azonnal megjelenik, és meggyógyítja azt a felforgatott területet, és ezért nagyon, nagyon szükségesek ezek a pionír, először megjelenő fajok. De ők, hogyha nem nyúlsz hozzá, nem kaszálod, nem vegyszerezed, 3-4-5 év múlva kikopnak, nem tudnak érvényesülni, és visszajönnek, a bőshomos fajok. És én most már 20 éves távlatban vizsgálom ezt, 20 év után is minden évben jelennek meg új fajok, és most már mondjuk 40 olyan fűféle van a területen, ahol korábban akkor legyen napra forgó. Tehát egy monokultúra volt.
1: 40 fűféle.
2: Amikor én betelepítettem,
1: lehet azt a 57 napos... Lehet? Nem.
2: Hát igen, próbálni. Ennek az irodalma már
1: biztos belefér, az ember azért sodorjon egy cigit, nem?
4: Aztán a hóthaveromban leül.
1: Jött az őszdénye is, a hóthaverom, meg a sicsakos kazuár. Figyelj, mi hárman akkorát bandáztunk.
2: Egy valamire való kontinentális pusztagyepen, mondjuk a Kisungusár Nemzeti Parkban, egy hektáron van 300 féle lágyszárú. A boltban meg tudsz venni 5-öt. Tehát, hogy nincs esélyed létrehozni azt, amit egyébként tönkre tudtuk tenni egy pár óra.
1: Vakon vagyunk, gyerekek. Mi városiak, elmondom, vakon vagyunk.
4: A lágyszárúakkal mindig baj volt, de...
1: Vakon vagyunk, gyerekek. Van olyan projekt, most nem a visszatelepítésre gondolok, hanem olyan kép, ami még a fejedben van, és azt tudod, hogy úgy nem haladsz meg, hogy azt nem csinálod meg? Nem tudom, egy bálat, egy mozdulata, egy nap felkeltével, bármi. Még azt mondta, 10 év, de ez a kép, ez nekem még kell, ez meg kell, hogy legyen.
2: Van, de azt nem mondom meg.
1: Miért? Nem azért fogom megcsinálni.
4: Senki nem hallja. Most a
2: módszer között nem akarom veletek megosztani, mert fontos az, hogy amikor jön egy felvétel, akkor az újszerűség varázsát azt be tudja húzni önmagában.
1: Ja, értem, ha most elmondod.
2: Most beszélünk róla, hogy majd 3 év múlva ezek a képek úgy nagyjából már megvannak, ha nem is teljesen készen, de vázlat szintjén megvannak. És hogyha most én előre elmondom pont azokat az unikális dolgokat, akkor már nem lesz olyan, mint az a film, aminek nem ismered, igen, a sztoriát, hanem meglepődsz, hogy most a jó, igen, a rossz győz, ki, mi a következő jelenet.
1: Ez tiszta, oké.
4: Egy pocok fog hasalni.
1: Igen, egy pocok, egy. De ez azt jelenti, hogy vázlat szintén, hogy te ezt megrajzolod? Vagy ez a fejedben van? Vagy erős kicsek? Komolyan? Ne csinálj!
2: Korábban megrajzoltam, meg fotos, most az AI-nak bemondom azt, hogy azt szeretném, hogy ezen a szélességi körön vagyok, ebben az országban, este 10-kor, nincs fönt a hold, mutasd meg a csillagokat, milyen állásban vannak, és akkor mondjuk keleti iránytól 20 fokra álljon ott egy szürkegém, előtte legyen egy elefánt, és ezeket így összepakolja.
1: Nem,
2: és
1: ne csinálj!
4: Mennyire így gondolkozik, hogy mondjam már meg, hogy...
1: Ne csinálj! Tehát régen rajzoltam, lerajzoltad, igen, most már ilyen megcsináltatod, és tudod, hogy igen, megvan, vizualizálod, elkészül a kép, és tudod, hogy ezt akarod a valódi életben megcsinálni.
2: Ez nagyon fontos inspiráció nekem, hogy lássam, hogy ha elérném ezt a végeredményt, akkor valójában ennek én örülnék-e. Mert lehet, hogy nem is jó az az út, amin járok.
1: És amíg
4: ez
1: vázlat...
4: egy szart! Na, menjünk tovább! Lehet,
1: és amíg vázlat volt, addig hogy tudtad, hogy örülnél? Mert AI kép azért más, mint egy skic, amit te lerajzolsz.
2: Elég nagyobb volt a meglepetés, meg hát mindig van valamilyen eredmény, ami jó. Csak kérdés az, hogy világklasszise, vagy csak jó a Facebookra.
1: És az AI azt a szöget azzal a csillaggal jól rajzolja fel egyébként neked?
2: Hát, szoktam vele veszekedni.
1: Megmondom, ez a Szaturnusz Jupiteren nem itt van, 25 fokkal arrébb.
2: Igen, és akkor elnézést kér, és akkor így haladunk előre.
5: Mi bekamúznánk azokat a képeket?
2: Az persze.
5: Simán mi?
1: Simán?
2: Igen.
5: Egy AI képre azt mondanád, hogy ez igen.
1: Az micsoda. Nézd a Máté, nem, ez csak a fejében van.
2: Még amikor fotósoknak mutogatom, ők is elhiszik, hogy én csináltam, mert ugye ezt várják, hogy nem fogom őket átverni, és utána végén mondom, de hát ez csak egy vázlat, tehát ez látható, hogy nem állna.
1: Az a vázlat, és akkor azt mondom, megcsinálni az éjjel, azt mondom, aha, ezt szeretni fogom, meg akarom csinálni, élőben van rá 5 éven, vagy hát nem olyan, ami a fejemben volt, én erre most nem szánok 5 évet, és nem csinálom meg. És el is engeded.
2: Legutóbb ilyen volt a napfogyatkozás, ami annyira unikális volt, hogy nem volt teljes napfogyatkozás, csak ország nyugati szélén 70%-os, viszont naplementekor volt. És akkor ez pont egy ilyen evezős túrán voltam, és úgy gondoltam, hogy hát itt természetfotón nem nagyon fog készülni, de az esélyt adjuk már meg, mert a legközelebbi ilyen jelenet az nem tudom 300 év múlva lesz, ezt nem biztos, hogy kivárjuk, úgyhogy keresni akartam egy ilyen dombtetőn álló fát, AI-jal legeneráltam, föltettem, hogy segítsetek ilyen helyet keresni, és akkor végül nem találtunk, de jó volt egy ilyen vázlat megmutatni, hogy ezt szeretném, ehhez tudtak javasolni helyszínt, mert ugye nekem ott nem volt terepismeretem.
1: Ez mikor? Ez vezetés közben, ez a terepen? Ezek a képeket csak bevillannak? Vagy lesz egy víziód? Vagy álmokban? Vagy tehát hogy csatornázod le ezeket a képeket? Ezek mikor jönnek neked, amit aztán AI-jal megrajzoltad?
2: Álomba.
1: Álomba? Ne csinálj.
2: Egy koncerten az első sorban.
1: Ne csinálj.
4: Milyen koncerten?
1: Ne csinálj.
4: Szóval
1: egy
2: veretős koncerten az első sorban.
1: Tehát veretsz az első sorban, és megjön a gazella a sarkcsillag alatt a leszálló pöszmétével?
2: Valamelyik polcon mindig ez a szoftver fut. És jönnek a különböző ingerek, és akkor lehet, hogy éppen valamit ő bekapta.
1: Ez mikrodózis, vagy ezek már nagyobb dózisok, amik kellenek? Mikrozol, gombán vagy mikrozol. Igen, levél vagy gomba, vagy min vagy rajta, mert ezek magától egy koncerten nem jönnek.
4: De adtál már gombát hódnak? hogy érzi magát a hód a gombázás alatt?
1: Óriási, én ezt imádom. Állsz a koncerten, és megjön a kép a koncerten.
2: Az egy illúziót fog összerombolni, hogy most elkezdem mondani, hogy milyen leveleket adtam a hódnak. Na, de pont így ment. Tehát van ilyen first choice test, amikor tudom, hogy ott van a hód, szeretném lefotózni. És akkor levágtam egy 15 féle fának az ágát, és így fellógattam egy dologtatéle, hogy na melyikhez megy először.
4: Egy hód.
2: És akkor oda megyek a fűzfához először, akkor onnantól kezdve tudtam, hogy a fűzfa neki.
1: Tehát kiraktál neki egy étlapot, hogy szia, kedves, hód válogass.
2: És akkor jött a...
1: És akkor úgy indult a haverkodás, hogy leraktál egy étlapot, ő kiválasztotta a jót, és onnantól kezdve azt adtad neki.
2: Aztán bepróbálkoztam később, hogy hát ha kell neki változtassák, de nem kellett. Mindig a fűzfelevé kellett.
4: Máté Bence egy gavallér.
1: Érted? Étlapot rak a hódok elé, hogy megcsinálja majd a fotót 4 év múlva.
2: Elefántot is megcsináltam.
1: Mit csináltál vele?
2: Elefántnál fotóztam egy itatónál éjszaka elefántot, és azt gondoltam, hogy majd megy a vízre inni. Csak az a baj, hogy rálépett az egyik vakumra, azt összetörte, és azért meg akartam védeni a következő 3 vakut, ezért bekentem csilipaprika szósszal.
1: Már várj, mi a vakukat?
2: A vakukat
1: hogy
2: bekente.
1: Ne törje össze.
2: Igen, mert hogyha megszagolja, és érzi rajta az embernek a szagát, illatát, akkor érdeklődik, és akkor előbb-odóbb eltapossa.
1: De miért volt ott a vaku?
2: Ha meg azért, mert éjszaka volt a kép, és ki akartam világítani, mintha holdfény lenne.
1: Aha.
2: És miután rajta volt a csili, azután nem szagolta meg, viszont inni se ivott, mert a csilit azt a szél belefújta a vízbe.
1: Ilyen
2: szaglása van. Nagyon szenzitív, őt ezzel nem tud becsinálni. Ő, hogyha nem akar inni, akkor nem fog inni. Viszont felálltam neki különböző táplálékot, felhívtam valakit az állatkertbe.
4: Egy fehéreséket tudok neked adni.
2: Az elefántot, és mondott egy pár táplálékot, hogy mivel szokták itt etetni. Afrikában vásároltam a boltba, a narancstól az uborkáig mindent, és akkor ott is volt egy ilyen first choice, tehát egy ilyen svéd asztal.
1: Kiraktad neki.
2: Jött az elefánt, gyúrá az narancsra. Semmi más nem kellett neki. És onnantól kezdve tudtuk, hogy akkor az itatóhoz narancsal.
4: A narancsot nem kellett megpucolni a narancsot.
1: Mennyire megy föl a púzus, hogy az adrenalin, amikor még nem látod, de hallod, hogy jön. Tehát már tudod, hogy jön az elefánt, lehet, hogy 150 egyszerre jön be neked majd a lesre, de hogy hallod, hogy érkezik. Van egy kis vérnyomás emelkedés?
2: Plafonon. Tehát akkor érdemes látni a mérőt. Nem az elefánt miatt, hogy most ki fog szedni a lesbe is meg, hanem hogy amikor benne van a ugye a 8 év témaüldözés után ott van a lehetőség, és tudod, hogy
1: hallott, hogy jön.
2: Az a pillanat. Mert jön a villám, mert jön az elefánt, mert minden összeállt, itt van a fényképezőgép, nem merül az akkumulátor.
1: Úristen.
2: És most van az, hogy most belövöm a 11-es, vagy nem.
1: Szívdobogás, adrenalin.
2: Nagyon brutális. Tehát ez egy ilyen sztorok közeli állapot, és amikor látod, hogy az esély elment, akkor persze le lehet ereszteni. Amikor meg belőtted a labdát, és tudod, hogy na ez volt a hosszabbítás utáni utolsó 11-es, akkor az egy ilyen nagyon magas.
4: Volt majd rá kiabáltál állatra?
2: Élégülési állapot.
1: Megvan!
2: Halkan igen. Ő nem hallotta, de hogy azért megvan a gól öröm.
1: Az exponás pillanatában tudod, hogy megvan? Vagy csak amikor érzed? Tehát nem is látod, de érzed.
2: És nagy uralom kell ahhoz, hogy ne nézd vissza, mert lehet, hogy jön még egy esély, ami még jobb lesz, amire nem is számítottál.
1: Ja, tehát nem nézel rá a kijelzőre, csak lősz, 160-as pulcussal.
2: Visszanézem fél óránként, amikor van egy kis pauza, és akkor ránézek, hogy lássam, hogy jól exponáltam el, meg tanuljak egy picit, de ott a lő dühbe, ott nem szabad visszanézni. Egy csomó képet nyertem már úgy, hogy mellettem ültek 3-4-en, volt valami nagy jelenet, és ösztönösen az ember megnézi, hogy sikerült-e. Következő, meg az utáni még jobb volt. És akkor én mutattam neki, hogy egyébként utána ez volt. Mikor? Hát mondom, utána két.
1: És honnan tudja, hogy nem vagy ott? Bocsánat. Tehát ha ilyen a szaglása, ő tudja, hogy te ott vagy?
2: Hát emlősökkel nehéz a helyzet, mert ott a szél az, ami a legjobban befolyásolja. Vannak szagmentes lesek, tehát csinálunk benne egy olyan levegőtechnikát, hogy elszívást okozunk.
1: Ne csináld, megőrül, szagmentes les.
4: Oda be lehetne rakni Balázs
2: a pályára. Csak befelé tud menni a lesbe, mert egy mondjuk 50 méter elviszi egy csőhálózat.
1: Tehát kiszívja a levegőt a lesből, elviszi az orosz alá, vagy az ormánya elől. Igen. És effektíve nem tudja, hogy ott vagy, vakon van.
2: Akkor másik stratégia, hogyha nem akarsz ilyet kiépíteni, akkor meg szoktatni kell.
5: Bekened magad szarral.
2: Szoktatni kell szakhoz, azt meg úgy lehet, hogy fodrásztól hozni kell hajat.
1: ne gőlök,
2: és hónapokon keresztül hozzászokik. Az elején zavarja, akkor nem jön oda, de amikor folyatonossá válik ez a szag minta,
1: emberi haj.
2: Emberi hajjal.
4: Valaki itt folyton veddig, de azért beleiszok, na jó, mindegy.
1: Figyelj, és akkor milyen közel van hozzád az elefánt? Tehát mi a kontakt? Mennyire hallod a lépését, hallod a szuszogását, mi a közelség?
2: Az elefántnak lépését nem lehet hallani, mert nagyon puhán lép. Ne nem csinál. Úgy van, mint a filmekben, hogy így a pohár...
1: Igazolod ezt? Ez
2: a pohárba gyűrűzik, hanem nagyon-nagyon puhán csinál, lép, és ez csak megjelenik. Tehát már ott van, nem tud, hogy
1: jön. Nem hallod, hogy jön? De te 20-30 tonnás állat?
2: Ez bizágban lesz. 6 tonnások.
1: 6 tonnás, oké.
2: De az a 6 tonna hús az is nagyon durva. Annyi hangja van.
1: Én már földszinten hallom. Érted? Hát borogatja a kukákat, érted? Rúgtok, szuszok. Elkivalót! Hol a reggelim?
2: Kanalat, Feri, kanalat!
1: De ő nem tudja, hogy te ott vagy, te meg nem hallod, hogy jön.
2: Vagy nem érdekel, hogy ott vagyok.
1: Zseniális. Jó, egy másodperc, gyere még vissza, jó? 9 óra pontosan, egy másodperc, még elköszönünk, csak nem akarom elkapkodni. Jövünk mindjárt rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
8: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
9: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
10: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
11: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
12: Shell. Go well.
13: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
14: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
15: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
16: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
17: Hát a 80-as maratonra.
16: 80 kilométer?
17: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
18: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
19: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Reklám.
20: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
21: Mi lenne, ha a teraszodon sosem érne véget a nyár? Fodó téli kert. 4 évszak. 1 kedvenc hely. Most ajándéklátványtervel és prémium grillel. Fodó Kft.hu.
3: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
5: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. A Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
22: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
23: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malom Központba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malom Központ.
24: Iskola kezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy SEAL modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jepiauto.hu oldalon.
25: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
26: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
27: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
26: Rádió 1 Gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy.
28: Reklámot hallottak.
26: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
29: Hazatértek a Szerbiában tüzet oltó Bács-Kiskunvár megyei tűzoltók. Szeptember közepére enyhülhetnek a dugók az 52-es főúton. Első alkalommal rendezik meg az erdők éjszakáját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Hazatért Szerbiából az a 12 Bács-Kiskunvár megyei tűzoltó, akik 6 napon keresztül segítettek a Deliblati homokpusztán pusztító tűzoltásában. A Kecskemétről, Kiskunhalasról, Kiskőrösről és Bajáról érkezett csapat 4 speciális járművel vett részt a munkálatokban, írja a hírös.hu. A térségben csaknem 4000 hektárnyi terület égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. A magyar egység tagjait kedden Kecskeméten fogadták, ahol megköszönték nekik az emberpróbáló körülmények között végzett munkát. Továbbra is jelentős torlódásokat okoz az 52-es főút felújítása, ahol 2 új körforgalom épül Kerekegyházat térségében. Az izsáki elágazásnál várhatóan szeptember 15-ére jutnak el odáig a munkálatokkal, hogy megszüntethetik a jelzőlámpás forgalom irányítást, és mindkét irányban haladhatnak majd az autók, írja a BAON. A kerekegyházi kereszteződésnél épülő körforgalom a tervek szerint holnapra elkészül, addig ott továbbra is forgalomkorlátozásra kell számítani. Felmerült a Kecskemétre közlekedő buszok ideiglenes Hetény egyháza felé terelése is, ezt azonban a Volán nem tartotta indokoltnak. A közlekedés könnyítésére ugyanakkor a reggeli Hetény egyházán átközlekedő járaton lehetőség szerint csuklós buszt állítanának forgalomba. Első alkalommal rendezik meg ma a budapesti Hárshegyen az Erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse.
30: Szeretnék megmutatni mindenkinek az erdőjárás élményét. Este a Szép Juhásznétól indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni. járni.
29: Bács-Kiskun vármegyében az Erdők éjszakája programsorozathoz kapcsolódva a Kefag ZRT szervezésében holnap délután tartanak különleges eseményt a Bugaci Alföld Fásítási Múzeumnál. Nyugaton csökken, keleten, északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható, számottevő csapadék nem valószínű. A nyugatias szél azonban megélénkül. A hőmérséklet a térségben ma napközben 28 és 33 fok között alakul. Holnap napos idő várható a térségben, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet eső. A hőmérséklet éjjel 15 és 20, míg napközben 26 és 34 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk, csak még szól a taps, 9 óra után 13 perce, jó reggelt kívánom mindenkinek. És hát itt szájtátva hallgatjuk közben Bencét, aki egy fél órára érkezett, aztán maradt egy órát, aztán lassan másfélbe vagyunk.
2: Ő maradt 10 után is.
1: Igen, de mindig menne, csak mi nem engedjük. Igen, lassan beépít ide egy lestés, igen. Csinálom valami, de hát jönnek a történetek, meg most éppen ott vagyunk, hogy néz ki a légynek, meg a szitakötőnek a szeme, és mi mindig Bencével beszélgetünk.
3: Mondd az igazat, Balázs, amiről beszélgettetek, az ozoráról
1: is beszélgettünk, a vadlesről is, a szitakötő szeméről, egy légynek a szeméről, tehát amit te itthon egyébként négy fal között lecsapsz, közben olyan fotókat mutat a Máté, hogy ha ezeket a fotókat látnád, vagy soha többet nem ölnéd meg, mert csak egy lénynek a szeme is annyira összetett, és annyira gyönyörű, és annyira színes, hogy felfoghatatlan, hogy megnéztem, hogy mi ez, úristen, de gyönyörű, és egy sima mezei hétköznapi lénynek csak a szeme. És hogy ott tartottunk, illetve nem tartottunk ott, mert ezt már nem hallották a hallgatók, de ahol mi abba hagytuk, hogy ugye hajat tesztek a lesbe, azért, hogy megszokja az állat az ember szagot, egészen elképesztő, és hogy van olyan lesetek, ami kiszívja ugye az ember szagot, hogy az elefánt az ne érez. Meg. Puhán jön az elefánt, te tele vagy adrenalinnal, ő megtapossa a vakudat, és te próbálod közben életed képét meglőni. És akkor, amit én kérdezem tőled, az ott volt, hogy most éppen mi van? Tehát miben vagy? És mondtad, hogy a makrovilágban? Tehát, hogy most kis dolgokra álltál rá, vagy kis dolgokat fotózol.
4: Nem, azt mondtam, hogy nem mondom meg, hogy mi
1: a, nem, a nagy projektet, igen. Azt nem, az a életet képét nem, de hogy most kicsi dolgokat kezdtél rá.
3: Hajdú Peti szeretné elkapni egy fagyizással a Városliget mellett.
4: Dolgozok egy területen mondjuk 20 éve, ezt nevezzük a kertemnek. Egy néhány hektár, de én ezt a kertemnek hívom. És azt gondoltam, hogy én már mindent ismerek.
3: Okay, jockey.
4: Már nem kellett nekem újat mutatni, és a makrovilág az olyan, hogy így fürdőzni lehet benne, hogy bárhol, tehát tényleg egy négyzetméter betonon is, ami ott megtalálható pár milliméteres méretben, az maga a csoda, és szerencsére a technika mellett szólva most már vannak olyan eszközök, amikkel ezt nagyon egyszerűen fel lehet úgy nagyítani, jó minőségbe, hogy készít a gép 100 felvételt, végig tolja rajta a fókuszt, mert ugye az élesség az csak nagyon-nagyon pici távolságban működik, de 100 képből meg összerak egy olyan felvételt, amit az előbb láthatok, hogy a minden egyes része éles ennek a szitaköző szemének, és azáltal ez egy ilyen olyan élmény lesz, amit korábban nem láttunk.
1: Mert felfoghatatlan.
4: Csak statikus témákra lehetett fotózni, de ez egy élő szitakötő, ami ugye le van meredve a hajnali párába, de ez szabad kézből, egy séta alkalmával, mindenfajta rákészülés nélkül olyan sikerélményhez lehet jutni, hogy hihetetlen, és ehhez tényleg még azt mondom, hogy zöld terület se kell, tehát hogy mindenhol van.
3: Hagyas iPhone-t javasolsz ehhez a képhez.
1: Igen. Illetve ugyanitt esküvői fotózást válasz a kérdés.
2: Ez nagyon fontos.
1: Igen. A kép, ami mögötted van, egy szitakötőnek a szeme, nagyjából úgy kell elképzelni mondjuk a hallgatóinknak, hogy aki búvárkodik, azok vannak ezek a nagyon fura tenger alatti lények, ami nem tudom megmondani, hogy ez most csiga, moszat, hal, nem tudod mi. Brutálisan színes, elképesztően részletgazdag, a kék, a lila, a zöld, a sárga, a csillámok, a szőrök, a minden rajta van. És próbáltuk kitalálni, hogy mi az, és mondtad, hogy igen, ez egy szitakötő szem. Tényleg nagyon-nagyon durván néz ki. Tehát ugye erre mondod, azt kérdeztem, hogy nem kell menni a, nem tudom, a cávóba fotózni a Big Five-ot, hanem egy méteren és egy méternek a egy milliméteres szegletében is van olyan, amitől a szátátva marad.
4: Ha most az lenne a feladat, hogy mi van a rádióidnek ezen a kis színpadán ezzel a három darab zöldséggel, itt is egy nap alatt lehetne találni olyan témát, ami ez a színvonalú.
1: Itt kint a teraszon.
3: Igen. Ha láttad, hát már fel is szemét közelről.
2: Van egy csomó levéltetvünk.
4: Ahol ilyesmi van, ott van élet, és ott meg lehet figyelni, meg lehet.
1: Az minden, nem is centin belül, hanem milliméter, 5 milliméter, 10 milliméter, tehát így vagy makróba.
4: Igen,
1: hogy
4: hát
1: ennyi,
4: centi alatt.
1: Centi alatt vagy. Aha, és ezek lárvák, szemek, szányrészletek, repülő legyek, szitakötők, minden.
2: És a legfontosabb, hogy nem tapossa el a vakudat.
4: Ugye, mint az elefánt. Geometriai csodák, hogy mindenbe visszaköszön a fizika, a matematika, azokat az ábrákat, amiket mi próbálunk szabályosan lerajzolni, az a természetben megvan. Mert ugye az áramvonalasság miatt, az ellenállások miatt, a kikönnyítés miatt ezek az ábrák ott vannak, és például a repülőnek a szárnyát is, én úgy hallottam, hogy az a felhajlás, ami a végén van, azt is arról mintázták, hogy a kesejüknek, akik sokat vitorláznak, az utolsó tolvégek azok így fölgörbülnek. Megnézték, hogy aerodinamikailag ez mit jelent, és rájöttek, hogy nyilván természet abban az irányban ment, ami neki jó.
1: Igen. Mutattál egy fotót, az egyik légy, a másik legyet eszi úgy hátulról, hogy éppen savat köp a bele a fejébe, vagy az agyába, azzal indítja el az erjedés vagy rohadást, és szívja ki az agyát. De mindez egy olyan fotón, amit te nem látsz légycsapóval a kezedben, csak üldözöd azt a nyamvat negyet, mert éjszaka negyedszerre szálltál a lábad, és meg akarod ölni. De gyönyörűen néz ki, egy sima mezei jázilégy is egyébként gyönyörű ekkora felbontásban.
4: Én ezt csak akkor vettem észre, amikor lehajoltam, és elkezdtem tényleg abba a makrovilágba kutakodni, és mindig az van, amikor észreveszem az első ilyen témát, elkezdem fotózni, 10 centire mögött ott a következő. Megint 10 centire, megint a következő, és tényleg az szab csak limitet, hogy mikor kezd el fújni a szél, mert az már annyira mozgatja, hogy nem tud lefotózni. A legkisebb szélfúvallat az lehetetlené teszi ezt a típusú fotózást, ezért lehet korán kelni, mint ti, és akkor ilyen napfelkeltéig.
3: Látod, Balázs, a kis dolgok is lehetnek gyönyörűek.
1: Na látod, de szép vagy. És ott eszi, már ott halott az egyik légy? Meghalt. Hát ő már nem él.
4: Nem tudom, hányas karika van kirakva a sarokba, vagy itt.
1: Mondhatod nyugodtan. Ide durvább dolgok is elhangzottak.
3: Mert az iskolában vannak a srácok.
4: De már nem nagyon, és akkor élve falja fel.
1: Azért látom magam egy hatos telével ott a nagy szobában rohangálok egy ilyen légy után, az megvan.
3: Ez a következő hobbid lesz. Meg a csidó.
1: Igen, igen. De ez azt jelenti, hogy te 10 órára lefekszel a földre, és megvárod azt a hangyabarátot, aki éppen majd arra jön és görget valamit, miközben egy nagyobb hangya készül elkapni, te pedig fekszel, és 2-3 órát simán fekve, ott akkor makrózol egy kicsit.
4: Értem, hogy mindig be akarsz állítani ilyen kattyosnak, de
1: nem. Ha hatos lennél, már nem lennél itt. Ha nem szeretném ezt a beszélgetést, nem szánnék rád másfél órát.
3: Ilyenvel együtt lenni.
1: Ezt most visszautasítom. Nem, imádom, hogy itt vagy.
4: Ér annyi inger fotózás közben, mint az Andrássy úton. Simán. Tehát mindig történik valami, ehhez csak nyitottnak kell lenni, és magadat kell képezni, hogy egyébként, ami történik, azt észreved, és tud, hogy mi történik.
1: Na, de le kell feküdnöd mindig a hangyához.
4: Jó, de lefekül nem olyan rossz, csak hogy nem vársz, hanem lefekszel, és ott rögtön történik valami, egy csoda, ami ott van. Egy mikrokozmos.
3: De amúgy például, amikor ennyire, tehát ennyire hogy is mondjam, kiélezed az érzékszerűet, hogy észreved ezeket a dolgokat, amiket egy átlagos ember nem vesz észre, mert ugye ennél tompábbak vagyunk, tehát, hogy aki mondjuk a belvároshoz van szocializálódva,
2: az annak lemegy, ez nem elég
3: az,
2: hangos.
3: Igen, annak nem elég hangos, de ugye akkor ez azt jelenti, hogy akkor te teljesen visszafinomítod az érzékszerűet, hogy mindenre tudjál reagálni, hogy például akkor ki tudsz merülni a hangya bojtól, vagy így van az, hogy elfáradt a helyzettől, mert azt mondod, hogy fuss, ez már nagyon sok inger volt.
4: Social médiával kell felvenni a versenyt, amikor fél másodpercenként pörgetsz valamit a telefonodon, és ennek van egy narkotikus hatása, és szerencsére a természet fotózásnak, meg a természet megfigyelésének is van egy narkotikus hatása, és az a fajta átszellőműlés, ami ehhez kell, az pont egy nagyon jó menekülés ebből az online világból, ami elől nyilván én sem tudok elmenekülni, meg nem is feltétlenül akarok, de nagyon jó tudja kompenzálni.

0: uh-huh. és őnála tapasztalta meg, hogy viszont mennyivel jobban hall mindent. Tehát tárgyakat hallott. Leraktam elé valamit, és hogy visszaverődik róla a hang, így
1: kacsintotta,
0: tudta, hogy mi van ott.
2: Tudta, hogy mi a tárgy.
0: Nem menne ki, tudta, hogy hol a fal. Tehát, hogy hihetetlen volt, hogy milyen durván bele engedett csöppenni abba a világba, ami az övé, ami a hangoknak a világa, és akkor döntöttem el, hogy na, én majd ilyet szeretnék, hogy amikor akár egy irodában dolgozok, egy lesbe vagyok, akkor se legyek elszeparálva a külvilágtól, hanem ne csak a látvány, hanem a hangzás is legyen meg. A szagok azok nem mindig kellene.
2: Hangszóróba jön be az irodádba a természet
0: igen,
2: hangja.
0: Valós időben.
2: Azt a mindenit, nagyon kemény.
1: Ez kemény.
2: Kérdezi Jude, hogy volt-e már olyan, hogy valaha féltél fotózás közben?
0: Nem.
2: Nem volt ilyen. Se vadállatoknál,
0: mindig
2: se elefánál.
0: Mindig vendég vagyok ott. Nekem mindig fel kell készülni arra, hogy hogyan kell viselkednem. Most éppen jövő héten medvéket megyek fényképezni Erdélybe.
1: Örülünk, hogy találkoztunk előtte.
2: Jó srác vagy te.
0: És nekem tudnom kell az, hogy ott mit meddig szabad elengedni, mik azok a jelek, amiket következő jelek követnek, utána megint jelek vannak, és csak utána van támadás. Tehát, hogyha nem vagyok kellően alulképzett, akkor nem fog megtámadni, nem lesz bajom, hanem nagyon oda tudok figyelni ezekre a rezülésekre, de itt használni kell az érzékszervet.
2: Nem csak a szemet, a fület. Alapból nagyon kerüli figyelni, az embert, jó a szaglása nagyon.
0: Nagyon fél az embertől, de hogyha nem érzi a veszélyt, akkor nem menekül el olyan gyorsan. Úgy lehet baleset, hogy te mondjuk bekerülsz a bocsok, meg az anyag közé mondjuk egy erdei úton, ezért vagy úgy kell menned, hogy mindig van annyi hang körülötted, amiket te kell tesz, amiről ő tudja, hogy ott vagy. Vagy annyira lassan és csöndbe, hogy te biztos legyél abban, hogy tuti nincs körülötted, mert nincs annyi ajnőmézet, és nem érhet meglepetés.
2: És milyen jelek vannak még például, hogy te veszélyben vagy?
3: Hát, hogy nincs meg a karod. Elvitte a medve.
2: Igen.
1: Kukában vagy.
2: Igen, és hogy befostál. Tehát az egy egyértelmű jel, hogy összefostad magad a pillanatban.
0: Az volt nagyon durva Kenyába, amikor először kimentem, és ott safari autóról nem lehet leszállni. Amikor onnan az oldalán csüngtem, hogy jobb legyen a perspektíva, és odajött mondjuk 3 méterre egy anyaoroszlán, na, az nagyon durva volt. Hát azért, ott azért úgy néztem a vezetőn, hogy most ez normális, hogy most akkor itt a vége, és akkor mutassam, hogy hol van a pénztárcám, vagy a jattot még odaadjam, vagy mi lesz a végkifejlet, és mondja, nyugi, maradjál. És akkor így rám vicsorgott, utána elment. És akkor figyelj, ez tisztázni, ez így normális. Igen, ő azt hiszi, hogy a kocsinak a része, vagy nem fog bántani, nem megy oda. És akkor én azért jobban hiszek a statisztikáknak, és akkor megnéztem, hogy hány embert evett meg a safari autóról az elmúlt 20 évben Kenyába az oroszlán, és kérdezik, hogy egyet se.
2: Viszont vannak olyan szafarik, ahol behajt a civil autóból, az egyetlen, itt kitérjünk csak, hogy ne szállj ki. Japán turisták természetesen kiszálltak. Nem egy olyan videó dobott föl nekem egy időben, amíg le nem tiltottam ezeket, hogy kiszáll a néni, mert azt gondolja, hogy hát ő ott nincs veszélybe, és elindul a kocsitól 3 méterre.
0: És az a durva, hogy a Darwin elmélet így sem működik, mert ugye ezekből egyre kevesebbnek kéne lenni.
1: Nem az, hogy a japánok oda járnak meghalni?
2: Egyébként ez lehet, hogy ez egy ilyen szakrális folyamat, hogy elmennek egy nemzeti parkba, és megkalatták magukat.
1: Egyen meg egy oroszlán.
2: Igen.
1: És azt lehet még kérdezni, mi kicsit az előzőben beszéltek erről, hogy például, amikor befekszel a természetbe, hogy a telefon, ami nálad van, hogy az zavarja az állatokat, vagy nem zavarja az állatokat? Vagy nincs ilyen, tehát nincs, mert ugye mi beszélünk erről sokat, hogy a telefonnak van egy ilyen kisugárzása, vagy egy ilyen rezgése, valami jelet ad, hogy azt ők érzékelik, vagy nem érzékelik.
2: Hogy hív fel a pizza futára, megjött a kaját.
0: Nem tudom megmondani, volt már olyan érzésem, amikor azt hittem, hogy megmagyarázhatatlan dolog miatt nem, tehát minden működik, és mégis fél, és nem jön oda, és nem tudhatja, hogy ott vagyok. Tehát biztos, hogy vannak olyan érzékszerveink, amik nem csak magasabbak, mint a mieink, hanem más dimenzióban is vannak, de ez bizonyítani nem tudom. Egyszerűen egy érzés, amikor látod a viselkedésen, hogy valami nem oké, de nem láthatja, nem hallhatja, nem érezheti, hogy ott vagyok, de mégis van valami, hogy ez emiatt van, vagy csak véletlen egybeesés, ezt nem tudom megmondani.
1: Röhögnek rajtad ilyenkor, hogy nézd már, az azt, hogy nem látjuk túl.
0: Igen.
3: Mutassuk már neki valamit.
0: Igen. Hát tudnánk együttműködni, mert ha csak néha csak egy másodperccel azt csinálnák, amit én szeretnék, akkor
1: már nagyon sok kedved lenne. Igen.
2: Kérdez egy hallgató, anélkül, hogy a zsebben turkán, hogy hogyan monetizálod ezt a tevékenységet? Tehát a szponzoraid vannak, mert azt tényleg, hogy kimész 50-60 napra, meg hogy ilyen alázattal vagy a természet iránt is így szereted, de ezért valamiből neked is felszerelést kell venni, kaját kell venni, tehát hogyan tudod ezt pénzé formálni, ezt a fajta természet szeretetet és tudást, ami benned van?
0: Az a kérdés, hogy ebből meg lehet ebből élni. Hát, hogyha valaki valamit nagyon magas színvonalon csinál, és nyitotta a világ dolga és a változásokra, akkor mindenből meg lehet élni. Tehát nekem nincs konkrét olyan dolog, hogy abból élek, hanem sok különböző tevékenységet, a képek eladása, az előadások, a képek különböző célú felhasználása, mindenfajta

0: olyan dolog, ami nem is biztos, hogy közvetlen kapcsolatban van már magával a fotózással. Én ezt annak köszönhetem, hogy valamit próbáltam újszerű látásmódba, nagyon magas színvonalon csinálni, és így igyekeztem mindig kevesebb pénzt költeni, mint amennyit kerestem, és akkor nem kerültem bajba.
1: Ez még nagy igazság. Költs kevesebbet, mint amennyit van. Ez olyan, mintha ezt a természet adta volna, ezt a tanácsot. Milyen egyszerű, és milyen könnyű, és milyen igaz egyébként.
2: A második amúgy, aki ugyanebben van, hát a Növény Norbi is ugyanezt mondta.
1: Igen.
2: És hogy tulajdonképpen az van, hogyha van valami, ami beszippant, ami a szenvedélyed, akkor megoldod.
1: Akkor előbb-utóbb úgyis megérkezik.
0: Igen, nagyon akarod, muszáj, hogy megoldod, és ha valamire nagyon vágysz, akkor azért fogsz dolgozni. De én szerencsére elmondhatom, hogy már nagyon hosszú évek óta, vagy évtizedek óta nem dolgozom pénzért, hanem valamit csinálok, valamit szeretek csinálni. És a járulékos haszna az, hogy egyébként mindig van benne pénz.
1: Hát Bence, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Hosszabb lett a beszélgetés, mint terveztük, de nagyon-nagyon élveztük. Azért októberben mi majd olvassuk a híreket, bár mondtad, hogy az esélytelenek nyugalmával mész a vörös szőnyegre Londonba.
3: Na.
1: Nagyon drukkolunk, hát ha valami köszönöm. Történik.
2: Szóval, ha kell kísérő.
0: Köszönöm a kívást is.
1: Az sem baj, ha nem, de hogy a fotóidat nagyon szeretjük, és reméljük, hogy valamikor még vendégül tudunk látni. Bence, köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon élvezetes beszélgetés volt. 3 perc van pontosan, 9:30 itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataiban.
4: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó.

0: nagy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
4: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
5: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vén nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
6: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Milliós kokain üzletre csaptak le a rendőrök Kecskeméten. Rekordmeleg és rendkívüli szárazság jellemezte az augusztust. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 17 millió forintos kokain kereskedelem miatt fogtak el két férfit a rendőrök, írja a BAON. A gyanú szerint egyikük rendszeresen egy kecskeméti étterem parkolójában adta át a kábítószert társának, aki azt tovább értékesítette. A nyomozók több helyszínen tartottak kutatást, ahol készpénzt, digitális mérleget, kábítószergyanús anyagokat és más bizonyítékokat foglaltak le. A két férfit őrizetbe vették, egyikük letartóztatását, másikuk bűnügyi felügyeletét rendelte el a bíróság. Minden eddiginél melegebb volt az idei augusztus Magyarországon a Hungaromet mérései szerint. Az országos középhőmérséklet 24,9 Celsius fok volt, ami 3,7 fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti átlagot. Bács-Kiskun az ország legmelegebb térségei közé tartozott, a vármegye nagy részén 25 fok fölött alakult a havi középhőmérséklet. A forrósághoz rendkívüli szárazság is társult, országosan mindössze 15,6 mm csapadék hullott. Ez 74%-kal kevesebb a sok éves átlagnál, számol be róla a Vármegyei Lap. A mérések alapján 1901 óta ez volt Magyarország legmelegebb augusztusa, és egyben a valaha mért legmelegebb hónap is. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon, idén mindössze 140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Miért mondott csődöt a piaci logika? Erről kérdeztük Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnökét.
2: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten. Visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülni.
1: Fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék nem várható. Egyre több felé kisüt hosszabb időre a nap, a nyugati északnyugati szél pedig több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A hőmérséklet holnap 34 fokig melegszik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3-4-10 lesz pontosan, 7 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Szántóföldet vásárolnánk.
1: Igen.
3: Ócsón sokat.
1: Ócsón sokat, igen.
2: Hektárokra van szükségünk. Ez megnyire jó, ki van.
1: Na, hát Bence Zseni gyerekek, nagyon sokáig hallgatnám még az ember, tényleg elképesztő történetek. Nagyon érdekes srác önmagában, mint jelenség, mint karakter, amit csinál, amilyen képeket készít, az egész srác tényleg nagyon jó. Jó kis beszélgetés volt, hosszabb volt, de nem baj, mi szerettük, reméljük, hogy ti sok visszajelzés jön, hogy nagyon szerettétek, úgyhogy köszönjük. Köszönjük szépen, aki lemaradt, érdemes visszahallgatni kocsiban, este, csak úgy elmerülni ebben a világban, amit így Bence behozott. Azért ez egy nagyon, hát nem is azt mondom, hogy kihaló félben lévő világ, de így nekünk azért nagyon városiaknak azért egy ilyet hallani, ez mindig nagy élmény, hogy valaki így van benne a természetben, és így merül el ebben, ez egészen egyedi. Talán inspiráló is egy-két embernek, hogy nem így élni, de letenni egy-két dolgot, kicsit jobban visszatalálni magához, a természet, ez tök jó. Jó kis beszélgetés volt.
2: Megkeressétek meg őt az interneten, hogyha részt akartok venni a projektjeiben.
1: Abszolút, abszolút meg lehet, így van. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Nyalerekről beszélgettünk korán reggel. Eszter nekem adott kanalat, másokat parlagon hagyott heverni, hát ez bedobta a kavicsot a tóba.
3: Megkavartad az állóvizet.
1: Megkavarta az állóvizet, a kanágét és a csiamagügy az reggel odavágott.
2: Te mondod nekem, hogy sátán vagyok. Én vagyok a sátán.
3: Jó, majd
2: de bárányből bújt
3: farkas vagy. De én visszatérek az Anya Szentegyház Szentkebelébe.
2: De már nem várnak, Feri, nem várnak.
1: Feri és Zsül nem kapott kanalat a reggelihez, és ez elindított egy folyamatot, ebből témánk lett.
2: A reggelihez, amire nem volt időnk!
1: Igen, amit egyébként nem tudtunk megenni, mert megszólás volt. És kidobtak magyar fiatalokat egy Krükk-szigeti étteremből, egy horvát étteremből, mert csak palacsintát rendeltek. Egy kicsit belementünk ebbe, hogy jogos, vagy sem.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Miért csinálják? Fejtsük meg, mi a lélektana akkor? Tehát, hogy előléptetés, fizetésemelés, alázat.
3: Hát csak a jó pozíció már.
1: Jó pozíció, kevés
2: önismeret. Figyelj, ha ezt akarod éreztetni valakivel, hogy te is szívesen alámész, akkor szerintem azt kell csinálni, az sokkal elegánsabb, hogy amikor belép az ajtón, akkor letérdelsz, magad elengedül a kezeidet, és az egyiket még megtart, és az a széthúzott a farpofáidat. És akkor ezzel tudod jelezni számára a dominanciát.
3: Jó, de előtte izével nyelven letakarítod a cipőjét.
2: Nem, csak levegesz, és széthúzod a parkfájt, és azt mondja, hogy jó reggelt.
1: Figyelj, kolléga, volt egy kollégám, aki reggel fél órával a munkakezdés előtt bement, figyeld, hogy üljön a műszakvezetőnk műanyag székén, hogy bemelegítse neki. Mi van?
3: 5 pontos gyerekek.
1: Mekkora nyaller? Azt a mindenségit neki.
2: De ez nagyon gusztustan meleg székre ülni, srácok, ne haragudjatok.
1: Egyébként meg igen. Eddig igen.
3: Van, aki szereti ezek szerint.
1: Én lettem az intézményvezető főorvos, asszisztense, az addig olyan kolléga, aki semmibe bevett, meghívott barbecue partira hozzájuk. De nem azért, mert te most főnök vagy, csak eddig nem mertelek
3: ez
1: meghívni.
3: Ez volt a duma, persze.
2: Nem mertelek.
3: Pozícióba kerültél, fontos lettél.
1: Fuvarozással foglalkozik a cég, sok autó van, van saját mosónk, ha a kolléga lemossa a kocsiját, a következő tuti, hogy a főnök asszonyé. A főnök asszony kocsiját elvinni, lemosni, fú, én nem tudnék ilyet csinálni. Nem tudnám most itt az Árpi kocsiját elvinni, lemosni, de tényleg. Ehhez kell egy személyiség típus, aki ilyen.
2: Zsú, hogy ez ezzel ilyen kapcsolatban, hogy szerinted lehet még valami ilyen kapcsolatunk?
3: Elvigyem a kocsit, nem lemosni.
2: Figyelj, ha megvan minden oltásod, csak akkor, mert abban a kocsiban csak nagyon bátran lehet beszállni.
1: Mikor 4 meglett férfi szinte fut a nyugdíj előtt álló főnök elé, hogy jó reggelt, Péter bácsi. Milyen jól néz ki, Péter bácsi. Igen, Péter bácsi. Nagyon jó ötlet, Péter bácsi. Valahol ezt a típust azért úgy nagyon megveted, nem? Aki látod, hogy ennyire látványosan csinálja. Tehát se tartás nincs benne.
2: Jó, de olyan... mi kell tartással csinálni, Balázs?
1: Nem tudod.
2: De biztos tudod.
1: De hogy nem most mi vagyok még a kollégáknak egy tartásanyaló? Nem volt sok igazán szó szerinti főnököm.
2: De miért csak ilyen vicces kedvet, hogy szervusz vezérem.
1: Szia, szőröm, nagy uram.
2: Tengermély tiszteletem, a jó reggelt kívánok.
1: Kollégán karácsonyi céges buli mindenkinek hozott 5-6 centis mézes karácsfigurát, a főnöknek A4-es lap méretűt.
3: Ugye mindenkinek jelent, van akinek jobban.
1: Nyaralásból kollégám csak a főnöknek hozott ajándékot, már reggel 6-kor bejött, hogy becsomagolja neki. Aj, milyen emberek vannak azért. Tehát vagy mindenkinek, vagy senkinek. Csak a főnöknek ez nagyon nyaller. És becsomagolod. Igen, azt a mindenségét neki.
2: Miért nem hozott neki 2 gram aranyat, az csak így átlesz.
1: Igen. Anikó, hallod? Rólad beszélek, Balázsék, hogy rohadná meg. Anikó valószínűleg nagyon megtette. Megtette a dolgokat, így van. Főnöki poziban vagyok, komolyan ilyenek vannak. Engem le se szarnak hát, ezek a mocskok.
3: Na tessék.
1: Írja valaki. Jobb az a főnök, akinek senki nem akar nyalni. Szerintem az a jó főnök, nem?
3: Hát jó, vagy jó a kollektív őket,
1: vagy nem várja, vagy jó a kollektív alatt, jó csapatot épített.
2: Az a jó főnök, aki meg is alázza azt, aki nyalni akar neki.
1: Igen?
2: Csicska vagy. Tessék itt a kávét. Miben vagy? Miben csicska vagy?
3: Cégvezetési tanácsok
2: jönnek. Igen. Van ez a könyv, tudjátok, hogy a vezető eszik utoljára. Ezt nyilván nem tudjátok, mert miért tudnátok. És akkor vezető eszik utoljára. Ez egy olyan attitűd, amivel könnyű menni szerintem, hogy egy jó vezető nem arra vágyik amúgy, hogy kinyalják a segét, amilyen dolgozik, hanem arra vágyik, hogy nyugalma legyen. És arra vágyik, hogy mindenkinek minden rendben legyen. És nem arra vágyik, hogy ő ki legyen emelve, és akkor így együtt éltessétek őt, mert aki ilyen vezető, az általában rossz vezető.
1: Kinek van itt igaza szerinted valójában? Okay. Csúcsidő, étterem, nagy várakozás.
3: De most azért rossz a sztori, mert menjenek a francba a horvátok, úgy vannak tele, mint az állat, érted? Tehát, hogy abban az esetben, amikor van egy 50 asztalos éttermed, és ebből 49 asztalnál teljes teltház van, és mindenki vacsorázik és iszik, akkor szerintem pont nem kéne ugatni azért, hogy van 4 ember, aki csak palacsintát eszik. Ugyanakkor meg...
2: Pontosan mennyi palacsintáról beszélünk?
1: 4 adag. Csak ezt szertezni ültek be.
2: De nem az, hogy akkor folyamatosan ették a palacsintát?
1: Nem, egy adag palacsinta, mindenki gondolom egy kis
3: víz hozzá, vagy akármi üdítő, egy pohár sör, és akkor kész, ennyi a dolog. A vállalkozói szemléletbe meg azt mondod, hogy az az asztal az alatt az egy óra alatt ötször ennyi pénzt tudott
1: igen,
3: volna.
1: Igen, bukik egy 120-150 eurót. Mondjuk, ahol egy 4 fős társaság megvacsorázik, az nagyjából Horvátországban annyi. Igen, akár, lehet annyi.
3: Hát simán.
1: Vannak ilyen íratlan szabályok, hogy a pincér meghatározhatja a fogyasztási limitet?
3: Nincs.
1: Nyilván írva nem, de hogy íratlanul...
3: Abban az esetben, hogyha... De ezt egyébként ugye van egy országos szabályzás, ami kimondhatja azt, hogy mi a helyes cselekedet ebben az esetben, plusz az étterem mondhatja azt, hogy kiírhatja nagy betűvel, csak akkor írja ki, hogy
1: minimum
3: este,
1: fogyasztás.
3: Így van, este 6 és este 10 óra között minimálisan fejenként 50 eurót el kell költeni. Ebben az esetben mondhatod azt, hogy ne haragudjon, kedves vendég, ki van írva, hogy 50 euró, a palacsinta meg csak 8.
1: Az milyen, amikor ki kell írnod? Megértem, hogy csúcsidő meg minden, de az étterem úgy presszionál, hogy minimum 50 euró per kop, el kell költened. Tehát ez már eleve szül egy ilyen rossz szájsz, hogy nekem úgy kell beülnöm, hogy ezt el kell költenem, nem?
3: Például te este csak egy sört innál már, vagy egy valamilyen ízét italt a barátaiddal, akkor se ülsz be, akkor se ülhetsz be, mert azt mondja, hogy egyébként ő fönt tartja. Szerintem paré.
2: De a magyarok ezt már rég áthidalták. Ilyenkor vannak a túlárazások. Tehát palacsinta 70 ezer. Ez,
1: igen, ezt a magyarok megoldották a Balatonon, igen. 4 lángos, 2 palacsinta, lehet, 2 víz, 22. Ők behozzák, egy eladásból behozzák a szezont, igen.
2: Nincs probléma.
1: Igen.
3: Ugyanakkor meg a másik oldalt nézve, nekik is nyáron kell kitermelni ugye az egész éves bevételüket.
1: Én nem sajnálom őket, én ezért nem jártok Horvátországba. Annyira bődületesen parasztok, hogy én nem szeretem se a horvát vendéglátást, se hogy a vendéghez állnak, se hogy bánnak a vendége. Én kifejezetten nem szeretem Horvátországot.
3: Nagyon jó dolguk van.
1: Bődületesen parasztok.
3: Hát ugye rengeteg vendég van, megteheti, hogy válogat. Tehát ha most ő megsértődik, a magyarok úgyis, tehát jövőre nem lesz ettől kevesebb magyar turista.
1: Nem, de kivágták őket az étteremből. Azért az kemény, hogy kemény. Kiviszik őket. És a 4 fiatal srác nyilván nem akarta konfliktust, oda ment 6 horvát pincér, oda ment 4 srác, elmész az étterembe, de milyen megalázó, hogy kidobnak egy étterembört, mert elszel 4 palacsintát. Nem, mennyire el vannak szemtelenedve, mennyire tuskók. Egyéb
3: sevapot meg tengeri halat, érted?
1: Igen, üljél be palacsintázni a tengerpart valami bódéshoz.
3: A palacsintázóba mennyi, ez egy étterem, érted?
1: Ilyen egy igazi étterem, ezt szeretem, ilyen egy igazi étterem. Mennyi haza, főzesi anyáddal palacsintát.
3: 3 hónap a szezon ott is, vagy 4, nekik is egész éves pénzt kell csinálni. Értsük meg a szegény horvát vállalkozó gyerekek.
2: Csak van ilyen ember, aki ott áll a bejáratnál, és így piszkál.
3: Mit teszik?
1: Igen, nem.
2: Tudok palacsintát, gyere.
1: Igen, van egy palacsinta díler. De azért az, hogy a pincér megmondja, hogy te mit tegyél, vagy mit ne egyél. Na, hát azért az izének is van vége.
3: Szíve joga az ő vállalkozása, ott a tulajdonos a háttérben, érted? Tipli van gyerekek, 7 eurós palacsintát, azt egyél a strandon, haver. Ez egy étterem.
1: Igen.
2: Azért ez elmondja, hogy a kórhelyben mire számítsunk, nem értetek?
1: Direkt beülök ma csak egy somlóira, nem egy teára, és ott ülök 3 órát este.
3: Gyere, várunk, szeretettel.
1: Egy fekete teát fogunk meginni. Péntek este csúcsidőben felszóltok mindenkit, menjetek el ma Ferihez. Üljetek le, és egy mentes víz. Jó?
2: Csak
1: Egy pohár csapvíz, és minden asztalnál üljetek. Osszolgatok szét.
3: És... Sajnos foglaltak teljes teltházban, nem tudtok leülni.
1: Laptop, szkennelőgép, csapvíz.
3: Tele vagyunk, tehát foglalt minden asztal, sajnos nem tudtok beülni.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Na, itt vagyunk, és még egy recept, mert hogy péntek van, nincs is olyan péntek hangulatom, de érdekes, pedig tök de. Fura. Pedig péntek van, pedig gyerekek, de. Elment, már is belevágtunk, és már is elment egy hét. Hívjuk még a nap hallgatóját, egy receptet meghallgatunk, és elmegyünk hallgass. Aztán nagyot pihenni.
3: Ne hallgast, főzd meg, azt egyél.
2: Azt írja Kicabó, nem sátán, hanem sáti.
3: Sáti, sántán.
2: Sáti.
1: Na, itt van már, csak nem szólal meg. Haló!
4: Balázsék!
1: És kívánja! Hello, mi vagyunk, ilyen korán így van.
4: Nem tudtam, hogy adásban vagyok-e már.
1: Igen, hogy hívnak? Ciao.
4: Attila, sziasztok.
1: Igen, Attila, nagyon jót írtál, két heti témánkat, vagy hát heti két témánkat foglaltad össze. Mi a közös Máté Bence természetfotójában és a gyömrői közétkeztetésben? Mindenkinek csak egy hangyányi jutott. Nagyon jó vagy.
4: Igyekeztem, köszi.
1: Igen, ez a gyömrői ügy, erről megbeszéltük a héten, hogy mi történt gyömrön. Van egy ajándékcsomagod, mindjárt megmutatjuk, hogy mit nyersz.
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyéjszakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Ez egy glamping, egy jó kis safari. Van valaki, akivel el tudsz menni?
3: Máté Bence. Én
4: őszinte leszek, ide már van ilyen normál belépő, úgyhogy akkor egy kicsit így meg lesz extrázva.
1: Jó, aludjad.
4: De van persze, igen. Oké. Nagyon szépen köszi.
2: Okay. Éjszaka lehet kattogtatni a fényképezőgépet, ha úgy van.
1: Igen.
4: Igyekezni fogunk, köszi szépen.
1: Jól van, jó mulatás. Köszi, hogy írtál, vicces volt, köszi.
4: Nagyon köszi, ciao, ciao. Szép napot, sziasztok.
1: Ciao. Milyen recept?
3: A kanálgétes mamma néhány héttel ezelőtt.
2: Kanálka néni?
3: Kanálka néni.
1: És a manókerék.
2: Ezzel már lehetne csinálni OnlyFans oldal, csak egyet szeretnék mondani.
3: Ne folytasd a kanálkát.
2: Itt hagyom, igen.
3: Néhány héttel ezelőtt bedobta a rakott krumpliról, beszéltünk, hogy milyen jó.
2: És ugye? Hol van felé a rakott krumpli?
3: Besamellel, és például, ha nem kolbászt teszel bele, hanem mondjuk dalált húst, jó fűszeres dalált húst, ezt kanállal lehet enni, tehát besamellel készült rakott krumpli van, rengeteg sajt ráolvasztva a tetejére. Besa behú.
1: Jó,
3: törlöm a kanalat.
2: Ne törölje semmit, Feri. Ezt még megbeszéljük.
3: Ezt te nem törlöd szíved.
2: Ezt nem törölj.
3: Úgyhogy a mi Facebookunkon kim van a recept.
1: Rakott krumpli besamelle.
3: Besamelles. Nem, nem tejfölös, az is nagyon jó, tehát nem kell most ezeket összemérni egymással, ez egy más dimenzió, de tényleg nagyon menő.
2: Azért is más dimenzió, mert nincs a stúdióban belőle.
3: Így van, mert hiszen kaptál reggelit, most még a rakott krumplit is behozom, ezt itt a kanálon veszek.
2: Csofat csia pudingomat sajnálod tőlem a kanalamban. Legközelebb tudom, hogy kitúrom belőle szája, jó?
3: Még, ha csak csia puding lett volna.
1: Mm. Gyerekek, puszi mindenkinek. Jövünk hétfőn, szép hétvégén. Sziasztok, pihenjetek, ciao.
0: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó.

0: konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát. A helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mac Menü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
8: Annyi út áll előttünk. Van, a már rég ott kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
9: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét 82.000 forint helyett. Most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
11: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hall.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál, kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapj le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítő keretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márka napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Megbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
13: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
14: Látogasson el a Gold Club óra ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árértékarány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet, Kecskeméten, az Osan üzlet során.
15: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
16: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
5: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
17: Akciós napok szombatig az Alföld áruház osztályain. 7000 forint kosárértéktől 15% engedményt adunk minden teljes áru termékre a törzsvásárlói kupon bemutatásával. A kupont megtalálja a hírlevelünkben. Ha még kell valami a suliba, a papírírószer osztályunkon 3000 forinttól 15%-os akció várja. Használja ki a kedvezményeket szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
18: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
19: Roncsautóját akár 55 forint per kilogramm áron átvesszük.
20: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
21: Mi a Michelin csillagos lecsó titka? Hogy a hozzávalóit nálunk szeded. Bágy zöldért. Savszegény paradicsomok, gurmé paprikák. Szedd magad. Kecskemét, Borbás utca 10.
22: Iskola kezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy C-L modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jepiauto.hu oldalon.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most Rádió 1 Gong.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Ez itt a Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy, üdv mindenkinek, ha a mikrofonnál már Faragó Miklós. És évnyitó a Rádió egy gong nyereményjátéka ma még folytatódik, úgyhogy ma is még óránként tudunk adni két sonkás pizzát a Vernes Grüner étteremnek köszönhetően. Az óra slágerét figyeljétek, megjelölünk minden órában egy dalt. A dal elején és a dal után is elhangzik a felhívás. És ha nyerni szeretnék üzenetet, küldjétek, ha tudjátok, hogy mi a megjelölt dalunk. A 29-414-020-as SMS Viber számon tudtok a játékra jelentkezni. Mindjárt jövök a netpercekkel, előtte itt van Kamrád, ez a Hug Yourself. Kellemes délelőtt.

0: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatjuk a netpercek rovatunkkal, ahol az M6 Mac Mini lesz fókuszban. Az Apple új Mac Mini az M6 és M5 Pro csipeken nem csak gyorsabb irodai gépnek készül. A hangsúly egyre inkább azon van, hogy kisebb asztali gépen is lehessen helyben AI feladatokat futtatni, képfeldolgozást, szöveges munkát fejlesztői eszközöket. Ez azért is érdekes otthon és kis irodában, mert a helyben futó feladat nem mindig küldi fel az adatot távoli szerverre. Ha egy gép elég erős ahhoz, hogy bizonyos AI műveleteket saját maga végezzen, az gyorsabb és adatvédelmileg is átláthatóbb lehet. Persze nem minden modell fér el egy kis gépen, és a felhő továbbra is fontos marad. Vásárlás előtt érdemes nem csak a processzort nézni. Fontos a memória, tárhely, a kijelzők száma, a hálózati kapcsolat és az, hogy milyen programok használják ki tényleg az új hardvert. Egy régi gépről váltva a gyorsabb háttértár és a wifi is sokat számít. Szóval a tanulság az AI korszakában a számítógép teljesítménye megint hétköznapi kérdés lett, nem csak szakmai luxus. Ha cégbe kerül, nézzük meg a garanciát, a bővíthetőséget és az adatmentést is. Az új gép csak jó mentéssel induljon munkába. Otthon se dobjuk ki rögtön a régit, átmeneti tartaléknak és mentési ellenőrzéshez még jó ideig hasznos lehet.
1: A netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: A folytatásban Lady Gaga énekel, ez az Abracadabra, itt a Rádió egy gongon.

Programok és látványos bemutatók várják az érdeklődőket Helvécián ezen a hétvégén a születi napokon. A tavalyi 100 év 100 gép az analóg fényképezőgépek aranykora című kiállítás óriási sikerének köszönhetően 2026-ban is válogatott fényképezőgép kiállítás nyílik a Kecskeméti Sirkó Zoltán magángyűjteményéből a Tudomány és Művészetek házában ma délután 5 órakor. A Szóra Katénusz Játék Múzeum holnap negyedik alkalommal rendezi meg a Szóraka Festet, a program 9.30-tól indul és este 7 óráig tart. Szombaton 16 órakor a Kecskeméti Cifra Palotában folytatódik az ingyenes tárogatózenés délután sorozat. Szabó Sándor tárogató művész műsorában megidézi a nagy tárogatós elődök munkásságát. És szintén holnapi program, ugyanis Katonatelepen születi nap lesz, ahol egész nap programokkal várják a családokat, főzőverseny, lovaskocsis felvonulás, gyerekprogramok. Este a zené lesz a főszerep, színpadra lép a Hip Hop Boys fél 8-kor holnap, 20 órától Szecsei, 21 órától pedig Gazsó zenél. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Nálunk pedig ma is még nyerhettek óránként két sokkás pizzát, amennyiben megtaláljátok az óra megjelölt dalát, vagyis az óra slágerét, a dal címét, előadó nevét jegyezzétek meg, a nyerni szeretnék üzenetet pedig SMS-ben, Viberen küldjétek a 29 414 020-ra.

0: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és már is egy nagyon friss közlekedési információ. Készüljetek, mert forgalmi rendváltozás lesz megint az 52-es számú főúton. Mondom már is a részleteket, hogy déltől az 52-es számú főút 9-es kilométer szelvényében a korábban lezárt Izsák felé tartó út lezárása feloldásra kerül. A 10-es kilométer szelvényben található 52-es főutat és Ágasegyházát összekötő utat viszont lezárják, és Ágasegyháza a 9-es kilométer szelvényben található körforgalomból lesz megközelíthető. Továbbá még egy fontos dolog, hogy a 10-es kilométer szelvényben található körforgalomban három irányból váltakozó irányú lámpás forgalom irányítás lesz. Mindez tehát a mai naptól kezdődően déltől kaptuk a tájékoztatást a kivitelezőtől. Köszönjük szépen, és balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Pár perc múlva pedig Martin Garrix Butterfly című dalával folytatjuk.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
4: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Doritricin. A Doritricin hármas segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
5: Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Most jön a dal! Ha felismered, jól lakhatnak a srácok a suli első napjaiban. Évnyitó a Rádió egy gongon.
1: Sziasztok, Lotfi Begi vagyok.
2: Hey, Király Viktor vagyok, és ez itt a legújabb dalunk Lotfi Begivel. A Run.
0: Ez a Rádió egy. Csak

0: jut a nyereményre váltható dal legújabb játékunkban. Évnyitó a Rádió egy gongon.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió egy játsza. Watch me.
0: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió egy szó.

A Rádió 1 Gong sport híreivel folytatjuk. A Ferencváros 3-0-ra legyőzte idegenben a címvédő Győrt a labdarúgó NB1 harmadik fordulójából elmaradt, tegnap bepótolt mérkőzésén. A tabellán harmadik helyen álló FTC még mindig egy meccsel kevesebbet játszott, de a vesztett pontok tekintetében már éllovas pozícióban helyezkedik el. Az NB2-es Szeged labdarúgó csapatához igazolt Ádám Martin, a 28-szoros magyar válogatott korábbi NB1-es gólkirály legutóbb Pakson játszott, ám lejáró szerződését nem újították meg, így május óta kereste új csapatát. A Szeged jelenleg a 11. helyen áll a másodosztályú bajnokságban, ahol a Soroksára lista vezető, míg a Kecskemét a második. Szoros csatát vívott Temesváron a Nagyszebennel a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Kecskemét. A román élvonalbeli csapat végül 83-76-ra győzött. A felkészülési meccsek sora a KTS számára jövő hétvégén Sopronban folytatódik, ahol kétnapos tornán vesz részt. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok, és bízom benne, hogy észrevettétek és hallottátok az óra slágerét is, amivel most két sonkás pizzát nyerhettek, mindjárt hívom is a szerencsés hallgatónkat. Előtte még Loé-nek kell, ez Get Lucky.

0: Rádió egy Wong, csak igazi mai sláger megy, és...
1: Tessék, Lia vagyok.
0: Haló, haló, Lia, szia, én pedig Faragó Miklós a Rádió egy Wongból.
1: Szia, jó reggelt, a szép napot.
0: Jó reggelt kívánok. Hát mikor keltél, ha már így a behatárunk?
1: Hát nem olyan későn, csak elég fáradtak vagyunk, úgyhogy lakásfelújításban vagyunk, és elég későn szoktunk végezni most. Úgyhogy eléggé összefolynak a napok, reggelek jelenleg.
0: Oké, lakásfelújítás, de nem éjszaka újítotok, gondolom, vagy este?
1: Nem, csak későig, igen.
0: A szomszédok mit szólnak ehhez, hogy...
1: Nagyon figyelünk rá, hogy ne hangos zajjal járó...
0: Tök jó.
1: ...részeket ne csináljuk olyankor, úgyhogy szerencsére nagyon szuper szomszédaink vannak.
0: Családi házról van szó egyébként, vagy nem?
1: Nem, társasházról.
0: Társasház. Na hát akkor ott főleg igen, akkor kell, hogy a szomszédok
1: megjegyek.
0: Ki szokták írni? Ti is kiírtátok, vagy szóltatok, hogy felújítás zajlik?
1: Mi szóltunk előre. Igen, olyan kevesen vagyunk szerencsére, és tényleg nagyon jóba vagyunk mindenki, vagy csak szóltunk mindenkinek.
0: De. Hát akkor jól esik majd akár jövő héten egy pizza így a munka után vacsoraként, nem?
1: Igen, egyébként erre gondoltam, hogy a páromat lepném meg vele, mert olyan sokat dolgozik vele.
0: Ő csinál mindent, vagy hívta az embereit?
1: Igen, mindent ő csinál.
0: És most milyen folyamatnál jártok egyébként? Hogy
1: mi? Most éppen az ajtókeret festésnél járunk már.
0: Na hát akkor van még beló, gondolom, folyamatosan, vagy egész ősszel tart ez a felújítás?
1: Nem, egyébként nem egy teljesen átfogó felújítás, de azért még egy másfél hét van belőle, a laminált parketta lesz az utolsó.
0: Ó, és te miben veszed ki a részed, azon kívül, hogy akkor így intézel vacsorát, vagy főzöl? Vagy?
1: Egyébként tényleg a vacsora ebéd felelős vagyok, hát napközben én dolgozok itthonról, úgyhogy délutánként tudok a kisebb festések, akkor lambéria adogatás, hogy visszakerüljön a helyére, ilyenekben tudok segítkezni.
0: Egyúttal megvan a napi mozgás is akkor.
1: Igen, ez biztos.
0: Jó,
1: ez
0: közben...
1: biztos, kutyáink is vannak, úgyhogy azokat is sétáltatni, őket is érintézem, úgyhogy így van a munka megosztás.
0: És még figyelni tudod azt is, hogy milyen dalok szólnak nálunk, és melyik az óra slágere, ugye?
1: Pontosan.
0: Na mi volt?
1: Ez pedig Király Viktortól és Lotfi Begitől a Rán.
0: Pontosan, olyan könnyű dolgotok volt, vagy a hallgatóknak mondom így, hogy mivel pont előtte még be is mondták a fiú.
1: Igen.
0: Na jól van, két sonkás pizza tiéd a Wellness Gründer étteremnek köszönhetően, úgyhogy megvan. És akkor további szép napot, jó felújítgatást, jó hétvégét!
1: Köszönöm szépen, neked is majd!
0: Köszönöm szépen, és mindenkinek, aki velünk tart a következő órában, érdemes, mert vannak még sonkás pizzáink, és a következő órában is nyerhettek. Purple Disco Machine Hearts közösével indulunk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Évnyitó a Rádió egy Gongon. Ne legyen gondod a suliból hazaérkező srácok vacsorája. Mi segítünk. Két sonkás pizza kerülhet az asztalra, csak találd meg az óraslágerét. Évnyitó a Rádió egy Gongon. A Wellness Gründer étterem Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
6: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
12: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malom központba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malom központ.
13: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
14: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
15: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
16: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
17: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
18: A kecskemétiek is véleményezhetik a város új rendezési tervét. Diákoknak hirdettek környezetvédelmi pályázatot Bács-Kiskunban. Új kampányt indított a Magyar Vöröskereszt. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A kecskemétiek szeptember közepéig mondhatják el véleményüket a város új település rendezési tervéről, írja a BAON. Az önkormányzat elkészítette Kecskemét teljes közigazgatási területére vonatkozó új település rendezési terv munkaváltozatát, amely a jövőbeni építkezések és fejlesztések alapját adja. A lakosok szeptember 14-éig tehetnek javaslatokat és észrevételeket elektronikus vagy postai úton. A beérkező véleményeket a közgyűlés is megismeri, mielőtt dönt a terv véglegesítéséről. Több napon át fertőtlenítik és tisztítják az ivóvíz hálózatot Imrehegyen. A Kiskunsági Vízi Közműszolgáltató Kft. Szeptember 7-e és 12-e között végzi el a munkálatokat. Ez idő alatt átmenetileg változhat, illetve ingadozhat a szolgáltatott víz minősége. Nyaram a környezetemért címmel hirdetett pályázatot általános és középiskolás diákoknak a Bács-Kiskun megyei környezetvédelmi alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát. A felső tagozatosok rajzzal, festménnyel vagy fotóval, a középiskolások pedig fotóval és rövid videóval is nevezhetnek, olvasható az alapítvány felhívásában. A pályázatra egyénileg és csapatban is lehet jelentkezni szeptember 10-éig. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó kereső szolgálatára hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vöröskereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta a rádiónknak Kardos István főigazgató.
19: Azt a bizonytalanságot feloldani, ami esetleg egy hozzátartozó kapcsán fennáll, a mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vöröskereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vöröskereszt munkáját támogassák.
18: Fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék nem várható. Egyre több felé kisüt hosszabb időre a nap, a nyugati északnyugati szél pedig több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A hőmérséklet holnap 34 fokig melegszik.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Kellemes délelőtöt mindenkinek, a mikrofonnál Faragó Miklós. Folytatódik az évnyitó a Rádió egy gongon. A nyereményjátékunkban két sonkás pizzát lehet nyerni. Van egy dal ebben az órában is, amit megjelölök. Az elején és a dal végén is felhívom a figyelmet, hogy ez az óra slágere. Nektek pedig csak meg kell jegyezni az előadót vagy a dal címet, egyik is elég, és jelentkezni SMS-ben Viberen a 29 414 020, hogy tudom, mi az óra slágere, vagyis szokásosan nyerni szeretnék üzenetet. Dobjatok nekünk. Már negyedik napja tart az új tanév, és az alsó tagozatban várható változás, egy 14 pontos javaslatcsomagot is megfogalmazott a közoktatásért felelős államtitkár, és erről fogok beszélgetni majd mindjárt Szabó Gabriellával, a kecskeméti Széchenyi Városi Arany János Általános Iskola igazgatójával itt a Rádió Gongon. De előtte még Taylor Swift énekel.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Vendégünk a Kecskeméti Széchenyi Városi Arany János Általános Iskola igazgatója Szabó Gabriella. Köszöntöm itt a stúdióban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: A közoktatásért felelős államtitkár Legyen élmény a tanulás címmel javaslatcsomagot jutatott el az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében. Erről szóltak itt a nyár végén a hírek. Először is kérdezem, hogy iskolaigazgatóként egyébként hogyan fogadta ezt a 14 pontos javaslatcsomagot, meg a tantestület is egyébként hogyan értékelték?
3: Mint igazgató örömmel fogadtam ezeket az új, bár nálunk már sok mindenben használt javaslatokat. Azt gondolom, hogy igenis szükségünk van arra, hogy végig gondoljuk minden évben, hogy hogyan is tervezzük az évet, mik a fő célkitűzései az adott tanévnek, és ez egy jó iránymutatás volt ahhoz, hogy elinduljon újra a gondolkodásunk. Az első napon már, amikor megérkeztek a kollégák, megtámadtak az alsós munkaközösség vezetők jó értelemben, hogy átnézzük a 14 pontot. Ők is nagyon sokat gondolkoztak rajta, hogy mit kell esetleg újra gondolnunk az eddigi gyakorlatainkból.
2: Igen, 14 pont itt van előttem is, úgyhogy igazából, ha nem is mindegyiken részletesen végigmegyünk, de azért a legfontosabbakon. Vagy az első például a gyermekbarát iskola kezdés és napirend. Itt miről is van szó pontosan?
3: Én azt gondolom, hogy minden kecskeméti iskola ebben azért eléggé jártas, tehát rá kell hangolni a tanulókat arra, hogy megérkezzenek nem csak testben, hanem fejben is és lélekben is a tanórákra. Egy ilyen laza kötött beszélgetéssel kezdődhet a tanóra. Köszöntik egymást ugye a tanítók, illetve a tanulók. Egy-egy jó szó, értékes gondolat hangozhat el a gyerekek felé, ami ugye motiválja őket a nap folyamán.
2: Ami ugye sokszor szóba került, ugye, hogy a rövidebb órák, és hogy felmerült ez a 30 perces tanórák lehetősége.
3: Én azt gondolom, hogy a csengetési rendünk megváltoztatás az egy nagyon komoly feladat lenne az egész nevelőtestületnek és a tanulóknak is.
2: De ezt általánosságban is kijelenthetjük, szerintem minden iskola elmondhatja, igaz?
3: Abszolút, abszolút. És ugye a 45 perces tanórákra kellett, hogy beálljunk. Nyilván ez már nagyon sok éve ugye így van. Hogyha változtatnánk ezen a csengetési renden, akkor ugye, mivel egy épületben van az alsó tagozat és a felső tagozat, nagyon megzavarná a tanulókat. Így ezen nem fogunk változtatni, viszont az, hogy 30-35 perc vagy 40 perc egy tanóra, én azt gondolom, hogy minden iskolában szintén előkészülnek, előveszik a felszerelést, ellenőrzik a házi feladatot. Az még ugye csak egy ilyen előkészítése az órának, illetve az óra közben nagyon sokszor az alsósok egy 20-25 perc után egy mozgásos feladatot szoktak beiktatni, hogy egy kicsit lelazítsák a gyerekeket, meg a figyelmet vissza tudják terelni, és utána folytatódik a tanulás, az óra utolsó 5 percében már ugye nálunk van egy jelzőcsengető, tudják, hogy a tanárok is, meg a diákok is, hogy lassan vége lesz az órának, most már készüljünk a házi feladat feladására, ugye nyilván ott is majd kitérünk, gondolom, későbbiekben erre, illetve ugye összepakolnak, készülnek majd a következő órára.
2: Zene után innen folytatjuk a beszélgetést. Téma.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat és beszélgetésünket. Vendégünk Szabó Gabriella, a Kecskeméti Széchenyi Városi Arany János Általános Iskola igazgatója. És hát ugye a 14 pontos javaslatcsomagról beszélgetünk. Itt a javaslatok között szerepel, hogy hosszabb mozgásos szünetek, nyugodt ebédidő és pihenő idő legyen. Itt az ebédidő például meghosszabbítható. Ebben gondolkodtak, mert most jelenleg például önöknél az ebédre mennyi idő van?
2: Általában úgy szoktuk szervezni az ebédelést, hogy az alsósok és a felsősök összehangolása megtörténhessen. A felsősöknek kötöttebb ugye az órarendje, nekik van 12 óra 40 és 13 óra között egy hosszabb ebédidő, akkor a tanulók, igazából a felsős tanulók egy része szokott olyankor ebédelni, illetve 13 óra 45-kor van az utolsó óráról a kicsengetés, akkor mennek a felsősök is. Ehhez igazítjuk úgy az alsósok csengetési rendjét, bocsánat, nem a csengetési rendet, hanem az ebédidőt, hogy a tanórák ne sérüljenek, figyelembe vesszük, hogy napközi alatt legyen elegendő idejük. Ugye alsóban 13 osztálynak az ebédelését kell beosztani. Megoldható természetesen egy olyan 15-20 perc mindig szokott lenni. Nem szoktuk sietetni a gyerekeket. Ami még nagyon fontos, ugye, hogy az elsősök esetében ott ugye a tanítónéniknek jobban be kell segíteni, például felvágni a rántott húst, kiszedni a második félét, úgyhogy mindenképpen itt nekik hosszabb az idejük, ahogy meg ugye egyre nagyobb évfolyamba lépnek, ott azért a 15 perc alatt bőven meg tudnak ebédelni.
1: És itt a pihenőidőről például az alsósoknál ugye ebéd után van egy kis játék is, játékos idő, ez önöknél is működik.
2: Így igaz, ahogy mondja, a pihenőidő az úgy valósul meg, hogy ebéd után, ahogy visszamennek az alsósok a tanterembe, ott egy ilyen meseolvasásos blokk következik, ráhangolódnak a délután, egy kicsit ugye megpihennek az étkezés után, felkészülnek a délutáni játékidőre, tehát egy olyan 15-20 percet bent vannak még a teremben, és utána szaladgálnak kint majd az udvaron.
1: Jó, hogy említette a meseolvasás, mert a 13. pont ugye mindennapos mesefelolvasás és történethallgatásról szól, hát ez is akkor már önöknél is megvalósult, tehát ez sem egy új dolog.
2: Nem egy új dolog, nyilván itt újra gondoljuk azokat a meséket, amik az alsósoknak aktuálisak lehetnek. Itt ugye az év folyamonként kell egyeztetni a kollégáknak, mert ugye nem egy negyedikes már nem biztos, hogy az elsősök meseolvasására kíváncsi. Nyilván, hogyha olyan szituáció adódik, akkor lehet, hogy arról beszélgetnek, és nem mesét olvasnak, hogyha voltak korábban színházlátogatáson, ott milyen színdarabot láttak, hogyan lehet összekapcsolni a tananyaggal esetleg.
1: Az óraszámok és tanulási tartalmak rugalmas elosztása, erről szól a negyedik pont, ez mit akar egyébként gyakorlatban?
2: Én azt gondolom, hogy ez arról szól, hogy minden tanítási napon meg kell vizsgálnunk, hogy milyen órái vannak a gyermekeknek. Arányosan szoktuk felosztani a közismereti tantárgyak óráit, illetve ugye azokat a készségtantárgyak,

0: Széma, a Rádió egy gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A kecskeméti Széchenyi városi Arany János általános iskola igazgatójával, Szabó Gabriálával beszélgetünk. A javaslat tételek között ugye az alsó tagozatos házi feladat észszerű korlátozása, így szerepel ez a hetes pont. Itt már utaltunk igen a házi feladatra, hogy az alsó tagozatosok délutáni házi feladat mennyisége változhat.
2: Nyilván figyelembe kell vennünk a NAT-ot. Én azt gondolom, hogy a tanítók mindig is úgy adták fel a házi feladatokat, hogy a délutáni napközi alatt annak a nagyon nagy részét el tudják készíteni a tanulók. Ettől függetlenül van egy-két olyan feladat, ami otthonra maradhat. Ez kell, hogy realizálásra kerüljön, végig kell gondolni, hogy egy-egy tanítási napon mennyi házi feladatot adunk. Nem szoktuk túlterhelni a gyermekeket. Ami nagyon fontos viszont, ezt szeretném azért külön kiemelni, hogy elsőben, ugye, amikor tanulnak írni, olvasni a gyerekek, szoktuk javasolni, hogy minden nap otthon egy picit olvasson a gyermek, hogy gyakorolja, mert egy-egy tanórán nem biztos, hogy mind a 25-30 gyerek tud olvasni. Emellett, amit szoktunk javasolni, hogy gyakoroljanak a szülők, amikor idejük van, hogy sokkal könnyebben el tudják sajátítani az összeadás, kivonás. A szorzás, osztás van még ugyan alsóban, ami még egy nagyon sarkalatos pont.
1: A mindennapos testnevelés élményszerű megszervezése, azt gondolom, erről nem sokat kell beszélnünk, ez eddig is működött, de itt a délután idősáv gyermekközpontú újragondolása a 12-es pont.
2: Az alsósok esetében nagyon fontos, hogy eleget mozogjanak. Ezért nagyon sok olyan sportiskolával állunk kapcsolatban, akik lehetőséget biztosítanak akár bent nálunk az iskolában a sportolásra, illetve nyilván iskolán kívül, ha a szülők megtehetik, akkor elvihetik a tanulókat, illetve saját kollégáink is nagyon sok szakkört tartanak.
1: Az utolsó 14-es pont az arról szól, hogy bántalmazás megelőzése és biztonságos iskolai környezet. Ez hogyan valósul meg, és miről szól ez a pont egészen pontosan? Itt az iskolában ez hogy fog megjelenni?
2: Minden tanárunk és tanítunk nyilván tisztában van azzal, hogy mennyire fontos az, hogy a gyerekek ne bántalmazzák, akár szóban, akár online felületeken egymást. Úgyhogy erről minden osztályfőnöki órán, ha nem is minden osztályfőnöki órán, de osztályfőnöki órákon szóba kerülnek. Emellett van iskolapszichológusa az iskolának, van szociális segítője is, ugye az iskola rendőrrel is nagyon jó kapcsolatban állunk. Érzékenyítő foglalkozásokat szoktunk tartani.

0: tartani a gyermekeknek, és már korábbi években is volt rá gyakorlat, hogy a szülőknek is tartottunk érzékenyítést. Tervezzük ebben a tanévben is ennek a folytatását.
1: Nagy vonalakból legfontosabbakat említettük. Itt a beszélgetés végén még csak annyi, hogy elindult az új tanév. Önöknél hogyan indult, hány elsőssel és hány gyermek tanul most önöknél?
0: Nagyon sok elsősünk van, ami nagy büszkeség Kecskeméten, hogy közel 80 tanulóval indíthatjuk a három első osztályunkat. Nagyon kedves, nagyon aranyos és nagyon mosolygós gyerekek érkeztek. Csodálkoztam is, hogy nem voltak álmosak. Jól indult a tanévünk, szerencsére hűvösebb volt már, úgyhogy egy nagyon kedves tanévnyitó alkalmával indítottunk, és utána osztályfőnökökkel, tanítókkal voltak egész nap a tanulóink.
1: A nyáron valami megújult az iskolában egyébként, tudtak fejleszteni. Megmondom őszintén, ott az iskola mellett elmenve, és láttam, hogy az udvaron tujákat ültettek?
0: Igen, igen, a kerti részünkben is sikerült újabb növényeket telepíteni, belül az épületen belül is sikerült kisebb-nagyobb karbantartási munkákat elvégezni, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon szép és nagyon modern épületbe jöhetnek a tanulóink minden nap.
1: Nagyon szépen köszönöm Szabó Gabriellának, a Kecskeméti Széchenyi Városi Arany János Általános Iskola igazgatójának, hogy itt volt és beszélgethettünk.
0: Köszönöm szépen.
2: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió 1 Gongon.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 12:53, aki pedig pizzázni szeretne, és két sonkás pizzát nyerne tőlünk, 20 9 414 020 az SMS Viber számunk. Ide küld, ha nyerni szeretnék üzeneted, és ha tudod, hogy mi az óra slágere, akkor már is viheted a pizzát, a pizzákat. És hogy mi az óra slágere? A következő dal lesz majd, ennyit segítek. És egy jól ismert régi-régi nagy kedvenc új köntösben. Szerintem mindenki felismeri, úgyhogy sok szerencsét.
1: Ez az óra slágere. Ha tudod az előadó nevét és a dal címét, nagy lépést tettél a nyeremény felé. Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvos a gyógyszerészét.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió. Most jön a dal. Ha felismered, jól lakhatnak a srácok a suli első napjaival. Jelentkezz játékunkra. SMS és Viber számunk 0620 9

0: A rádió egy gongot hallgatjátok, jönnek a közlekedési információk, az útinform írja, hogy az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán terelés bontanak, a 89-es kilométernél a külső sávot zárták le, a kialakult torlódás pedig már meghaladja a 2 kilométert. Szintén az M5-ösön csak éppen a Szeged felé vezető oldalon Újhartyán és Lajos Mizse között a 44-es 73-os kilométerek között fenntartási munka miatt 15 óráig a belső sávot zárják le. Illetve változás az 52-es számú főúton, ugyanis a korábban lezárt Izsák felé tartó út feloldásra kerül, viszont a 10-es kilométer szelvényben található 52-es főutat és Ágasegyházát összekötő utat teljesen lezárják majd.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

Play.

0: egy gólunk, ahol csak igazi mai sláger megy, és játszunk már is.
1: Halló!
0: Halló, Faragó Miklós vagyok, a Rádió egy gombol. Ki van a vonalban?
1: Ja, Viktor vagyok.
0: Hello, Viktor! Hol értünk utol? Olyan messzi távolnak tűnsz.
1: Nagykőrösön.
0: Nagykőrösön. Utazol? Autóban hallgatsz?
1: Igen, igen, most lehúzottam gyorsan, de
0: jó,
1: okay. Autóban voltam, igen.
0: Mert sokkal jobban értelek, és jobban fogjuk hallani azt, hogy mi volt az óra megjelöldel a Viktor?
1: Cyriltől a Stumbling.
0: Hát persze, tökéletes. Két csonkás pizzát nyertél.
1: Szuper, köszönöm.
0: A Wernes Grüner étteremben lehet majd elfogyasztani, és akkor most Nagykőrösre vagy Kecskemétre? Mit csinálsz, merre?
1: Én Cegdédre megyek.
0: Cegdéd.
1: Nagykőrös. Aha, igen, igen.
0: Oké, okay, Nagykőrösről.
1: Kecskemétről, de Cegdédre, igen, meg Nagykőrösre járok csak.
0: Na és aha. Egyébként akkor milyen az útviszony így Kecskemét-Cegléd között, vagy hát most még Nagykőrös felé jártál?
1: Viszonylag jó.
0: Viszonylag nincs jó. Nincs
1: nagy. Haladható, igen, okay. Igen, igen.
0: Hát köszönöm a közlekedési információt is, és azt, hogy velünk vagy, úgyhogy maradj van a vadáson, kívül pedig megbeszéljük, hogy hogyan is fogyasztható el ez a pizza, és további jó utat.
1: Rendben, köszönöm szépen, neked is, hello.
0: 12 óra előtt járunk néhány perccel. Indul a 2 órás Daily Mix Taylor Swift dalával majd. Az Opelite című sláger után még jó néhány dal, és az egyik megint csak nyerő lesz, és pizzát érhet, mert folytatódik az évnyitó Rádió egy gongon. Az óra slágerével nyerhette két csonkás pizzát még a mai napon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Évnyitó a Rádió egy gongon. Ne legyen gondod a suliból hazaérkező srácok vacsorája. Mi segítünk. Két csonkás pizza kerülhet az asztalra. Csak találd meg az óraslágerét. Évnyitó a Rádió egy gongon. A Wernes Grüner étterem Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
9: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
10: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapj le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítő keretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márkanapok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Merkbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
11: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
12: Szeptember 14-én megnyitja kapuit a Szentesi Bisztró Kecskeméten a régi Sugovica halászcsáda helyén.
13: Indíts nálunk a napot finom reggelivel, vagy frissen sült lángossal.
12: Ebédre pedig vár a napi menü 1790 forintos áron.
13: Ha másra vágysz, válasz a la carte kínálatunkból.
12: És a halételeknek sem kell búcsút intened. Ha már jól megszokott bajai halászlé és több finom halétel, továbbra is megtalálható nálunk. Szentesi Bisztró Kecskemét, Izsáki út 68. Szeptember 14-től várunk szeretettel.
14: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Helen Doron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Helen Doron Kecskemét.
15: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
16: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
15: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
17: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
18: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
19: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
18: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Hazatértek a Szerbiában tüzet oltó Bács-Kiskunvár megyei tűzoltók. Szeptember közepére enyhülhetnek a dugók az 52-es főúton. Első alkalommal rendezik meg az erdők éjszakáját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Hazatért Szerbiából az a 12 Bács-Kiskunvár megyei tűzoltó, akik 6 napon keresztül segítettek a Deliblati homokpusztán pusztító tűzoltásában. A Kecskemétről, Kiskunhalasról, Kiskörösről és Bajáról érkezett csapat 4 speciális járművel vett részt a munkálatokban, írja a hírös.hu. A térségben csaknem 4000 hektárnyi terület égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. A magyar egység tagjait kedden Kecskeméten fogadták, ahol megköszönték nekik az emberpróbáló körülmények között végzett munkát. Továbbra is jelentős torlódásokat okoz az 52-es főút felújítása, ahol 2 új körforgalom épül Kerekegyházat térségében. Az izsáki elágazásnál várhatóan szeptember 15-ére jutnak el odáig a munkálatokkal, hogy megszüntethetik a jelzőlámpás forgalom irányítást, és mindkét irányban haladhatnak majd az autók, írja a BAON. A kerekegyházi kereszteződésnél épülő körforgalom a tervek szerint holnapra elkészül, addig ott továbbra is forgalomkorlátozásra kell számítani. Felmerült a Kecskemétre közlekedő buszok ideiglenes Hetény egyháza felé terelése is, ezt azonban a Volán nem tartotta indokoltnak. A közlekedés könnyítésére ugyanakkor a reggeli Hetény egyházán át közlekedő járaton lehetőség szerint csuklós buszt állítanának forgalomba. Első alkalommal rendezik meg ma a budapesti Hárshegyen az Erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse.
21: Szeretnék megmutatni mindenkinek az erdőjárás élményét este. A Szép Juhásznétől indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
20: Bács-Kiskunvár megyében az Erdők éjszakája programsorozathoz kapcsolódva a Kefag ZRT szervezésében holnap délután tartanak különleges eseményt a Bugaci Alföldfásítási Múzeumnál. Nyugaton csökken, keleten, északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható, számottevő csapadék nem valószínű. A nyugatias szél azonban megélénkül. A hőmérséklet a térségben ma napközben 28 és 33 fok között alakul. Holnap napos idő várható a térségben, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet eső. A hőmérséklet éjjel 15 és 20, míg napközben 26 és 34 fok között várható.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
18: Rádió
3: egy! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

Ez a rádió egy gong, csak igazi mai slágermegy, és ez már a Daily Mix, így negyed egykor, jó itt vagy ott az ebédhez, vagy éppen már egészségetekre, hogyha túl is vagytok rajta. Péntek van, itt vagyunk a hétvége kapujában, és a mai napon még pizzákat nyerhettek a Wernes Grüner étteremnek köszönhetően. Évnyitó a rádió egy gongon, a feladat csupán annyi, hogy a nyerni szeretnék üzenetet a 29-414-020-ra kell elküldeni. Ha tudjátok, és hallottátok az óra slágerét, amit természetesen megjelölünk minden órában, és ezt úgy kell elképzelni, hogy a dal előtt és a dal után is felhívjuk a figyelmet, hogy na ez volt az a nyerő dal, vagy az óra slágere, jegyezzétek meg tehát annak a dalnak a címét és az előadó nevét, ezt kérdezem majd a játékosunktól. Itt a Daily Mixben pedig Regál Lili dalával folytatjuk, mégpedig ez a Heal Me, a legfrissebb dal Lilitől, aki tegnap megtette a bejelentést a közösségi oldalán, hogy a Maldív szigetekre hívták zenélni, úgyhogy ismét egy nagy előrelépés, egy nagy utazás vár majd rá.

most jön a dal. Ha felismered, jól lakhatnak a srácok a suli első napjaiban. Évnyitó a Rádió egy gongon. Ez az Óra Sláger.

0: Gold a nyereményre váltható dal legújabb játékunkban. Évnyitó a Rádió egy gongon.
1: 29-414-020 az SMS Viber számunk, itt tudtok a játékra jelentkezni, nyerni szeretnék üzenettel. Az imént hallott dal címét és előadó nevét kell majd tudni, hogyha szeretnétek két pizzát nyerni. Marad még a meleg és kissé szeles idő, csapadékra nem kell számítani, és a délutáni órákban is lehet 30 fok. Holnap is egyébként 29-30 lesz a csúcs, és egészen szerdáig kitart ez az idő, aztán változásra számíthatunk. Kopogtat az ősz. Most pedig kopogtat Bibi Rex a Faithless közös dal, ez a New Religion itt a Daily.

Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az M5-ös autópályán torlódik a forgalom, ugyanis Budapest felé a Kecskemét elkerülő szakaszon terelést bontanak, úgyhogy a 89-es kilométeren a külső sávban lezárva a kialakult torlódás már meghaladta a 2 kilométert, írja az Útinform. Hosszabb menetidővel kell számolni továbbra is az 52-es számú főúton, ahol több helyen dolgoznak, illetve most az izsáki csomópontnál, valamint a kerekegyházi csomópontnál is változik majd a forgalmi rend, figyeljetek! Aki pedig vonattal utazik, Budapest-Ceglét-Szeged vonalon készüljön, hogy az átszállások miatt hosszabb eljutási időre kell számítani, ugyanis a szegedi fővonalon a napfény Intercity helyett Szeged és Szatymasz között pótlóbuszok szállítják az utasokat a következő napokban is még. Ha bármi rendkívült látok, tapasztalatok, közlekedési információtok van, várom SMS-ben, Viberen. Tóth Abigail Accent közösével folytatjuk itt a Daily Mixben. Ez a Sugar Daddy a rádió egy gongon.

A rádiói gongot hallgatjátok. A fesztivál szezon véget ért, hiszen már ősz van, de az időjárás még azért mutatja a nyári arcát. Ezen a hétvégén sem fogunk fázni, úgyhogy a szabadtéri programoknak is kedvez a lehetőség, hogy kilátogassunk Katonatelepre a szüreti napra majd szombaton, vagy tudom ajánlani például Helvécián a szüreti napokat, ahol már ma elkezdődnek a programok. Úgyhogy ha már a fesztivál szezon véget ért, ősszel és szeptemberbe jönnek a szüreti napok, és több városrészben is különböző események majd. Nálunk pedig most jön Loy és David Puntez Golden Summer című dala. Itt a

Pop és dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. 2 órán keresztül.

0: rádió, egy gong, csak igazi mai sláger megy. És már is csörgetünk egy újabb hallgatót, aki akár pizzázhat.
1: Igen, tessék.
0: Haló, haló, Faragó Miklós a rádió, egy gongol, ki van a vonalban?
1: Haló, szia, Nándi vagyok.
0: Szia, Nándi, hol értünk utol, mit csinálsz?
1: Munkahelyen, dolgozunk keményen.
0: Hát igen, az emberek 80%-a ilyenkor dolgozik, nem?
1: Igen.
0: Mit ti is. De volt olyan hallgató, aki éppen otthonról dolgozik. Te otthonról dolgozol?
1: Nem. Ez egy varroda, Lajos Mizsén.
0: Akkor nem lehet otthon varni.
1: Hát, itt nincs home office.
0: Itt nincs home office? Nem is lehetett? Nem is soha nem is volt erre példa?
1: Hát nem is volt, meg hát az elég macerás lenne kitelepíteni a házhoz a varrógépeket, meg ilyen hasonló dolgok.
0: Igen, hazavinni. Na ezt kiveséztük ezt a témát, viszont arról még nem esett szó, hogy mi volt az óra keresett dala.
1: Igen, az a Lady Gaga Alejandro.
0: Biztosan?
1: Igen.
0: És mit jelent az, hogy Alejandro?
1: Hát, az jó kérdés.
0: Ez egy jó kérdés, igaz?
1: Ez nem tudom, lehet, hogy egy férfi név, vagy nem tudom.
0: Igen, lehet, hogy jó nyomon jársz egyébként. Én is úgy emlékszem, bár majd megmondom őszintén, visszakérdezni, én se tudnám.
1: Meg kell nézni a régi sorozatokat, azokban biztos volt.
0: Ja, azokban lehet, hogy volt, igen. Hát ott olyan különleges nevek volt, tehát tudsz még mondani ilyen különleges, hosszjármandó?
1: Don Diego, Tele Vega.
0: Nekem egyből a Armando jut eszembe az Alejandróról.
1: Hozi Armando.
0: Az. Na, hát két csonkás pizzát akkor nyertél.
1: Jó, köszönjük szépen.
0: A Wernes Grüner étteremnek köszönhetően megint adtam két csonkás pizzát, és még adok is, ma következő órában. Maradj vonalban, adáson kívül felüljük az adatokat, Nándi, jó?
1: Oké, köszi.
0: Na és én meg azért gyorsan a mesterség és intelligencia segítségét kérem, hogy Alejandro mit is jelent. De jól emlékeztem, igen, hogy férfi névről, spanyol férfi utónév, egy rendkívül népszerű spanyol férfi utóneve, amely a görög Alexandros név spanyol változata. Na, ezt is megtudtuk, és azt is megtudjuk, mivel indul a következő zenéóránk. Az olasz DJ zenei producer Hypaton slágerére számíthatok 13 óra után, a híreket követően. Itt a Daily Mixben.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Évnyitó a Rádió egy gongon. Ne legyen gondod a suliból hazaérkező srácok vacsorája. Mi segítünk. Két csonkás pizza kerülhet az asztalra. Csak találd meg az óraslágerét. Évnyitó a Rádió egy gongon. A Wernes Grüner étterem Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
6: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
5: Részletek az auchan.hu-n. Irányoz Auchan, spórolj okosan!
7: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
8: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
9: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
10: Akciós napok szombatig az Alföld áruház osztályain. 7000 forint kosárértéktől 15% engedményt adunk minden teljes áru termékre a törzsvásárlói kupon bemutatásával. A kupont megtalálja a hírlevelünkben. Ha még kell valami a suliba, a papírírószer osztályunkon 3000 forinttól 15%-os akció várja. Használja ki a kedvezményeket szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Milliós kokain üzletre csaptak le a rendőrök Kecskeméten. Rekordmeleg és rendkívüli szárazság jellemezte az augusztust. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 17 millió forintos kokain kereskedelem miatt fogtak el két férfit a rendőrök, írja a BAON. A gyanú szerint egyikük rendszeresen egy kecskeméti étterem parkolójában adta át a kábítószert társának, aki azt tovább értékesítette. A nyomozók több helyszínen tartottak kutatást, ahol készpénzt, digitális mérleget, kábítószergyanús anyagokat és más bizonyítékokat foglaltak le. A két férfit őrizetbe vették, egyikük letartóztatását, másikuk bűnügyi felügyeletét rendelte el a bíróság. Minden eddiginél melegebb volt az idei augusztus Magyarországon a Hungaromet mérései szerint. Az országos középhőmérséklet 24,9 Celsius fok volt, ami 3,7 fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti átlagot. Bács-Kiskun az ország legmelegebb térségei közé tartozott, a vármegye nagy részén 25 fok fölött alakult a havi középhőmérséklet. A forrósághoz rendkívüli szárazság is társult, országosan mindössze 15,6 mm csapadék hullott. Ez 74%-kal kevesebb a sok éves átlagnál, számol be róla a vármegyei lap. A mérések alapján 1901 óta ez volt Magyarország legmelegebb augusztusa, és egyben a valaha mért legmelegebb hónap is. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon, idén mindössze 140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Miért mondott csődöt a piaci logika? Erről kérdeztük Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnökét.
12: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten. Visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülni.
11: Fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék nem várható. Egyre több felé kisüt hosszabb időre a nap, a nyugati északnyugati szél pedig több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A hőmérséklet holnap 34 fokig melegszik.
13: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
2: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az utolsó óránkat tölthetjük ezen a héten, én Faragó Miklós vagyok, aztán 14 óra után már Kormos Zsolt érkezik. Nála is van még néhány pizza, de nálam most pont még kettő van, úgyhogy ezt a két sonkás pizzát oda tudom adni, aki megtalálja majd az órában a megjelölt dalt, az óra slágerét keressük. Jelentkezni SMS-ben Viberen kell a 2094440-20-ra, ha nyerni szeretnék üzenettel. David Guetta, One Republic közösével folytatjuk a Daily Mixet, ez az I Don't Wanna Wait.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Facebookon, Instagramon is és TikTokon is lehet bennünket követni. És ne felejtsétek el, hogy már Európában életbe lépett az a szabály, hogy a tartalomkészítőknek, tartalomgyártóknak fel kell tünteni, hogy mi készült mesterséges intelligenciával, vagy éppen azzal módosították. Szóval komoly szabályozás lépett életbe, és már augusztus 2-ától él egyébként ez az uniós rendelet. Talán most már könnyebb lesz megállapítani egy fotóról, hogy az mesterséges intelligenciával készült-e vagy nem, hiszen ott lesz majd az a bizonyos címke, már mondjuk a Facebook ezt ugye egy ideje már használja is. Lady Gaga, Beyoncé következik. Ez a telefon itt a Daily Mixben, a Rádió egy gongon. Hello.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési hírek most itt a Daily Mixben. Az M5-ös autópályán több helyen is egyébként sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. Például Kecskemét és Lajos Mizse között a 84-es és a 73-as kilométerek között Budapest felé le van zárva a külső sáv. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás is a 88-as és 87-es kilométerek között, illetve Szeged felé Újhartyán és Lajos Mizse között a 44-es 73-as kilométerek között fenntartási munka miatt a mai napon 15 óráig zárva van a belső sáv. És az egyik legfontosabb változás ma, hogy az 52-es számú főút 9-es kilométer szelvényében a korábban lezárt Izsák felé tartó út lezárása, feloldása került, viszont a 10-es kilométer szelvényben található 52-es főutat és Ágasegyházát összekötő út teljes lezárását ma megtették, úgyhogy arra már nem lehet közlekedni, úgyhogy kis forgalmi rendváltozás az 52-es számú főúton az Izsáki csomópontnál, illetve a Kerekegyházi csomópontnál. Vezessetek óvatosan, figyeljetek nagyon, és hát természetesen váltakozó irányú lámpás forgalom irányítása számítani kell a következő időszakban is. Shakira, Die Die, közben ezzel megyünk tovább.

0: miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Azért hallgatom a Rádió 1 gongot, mert változatok sok a zenék, és frissek a helyi hírek. Jók a műsorvezetők!
0: Ez

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy.
1: Haló.
0: Haló, én Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból. Ki van a vonal túlsó végén?
1: Szia, én Gábor vagyok.
0: Hello Gábor, játékra jelentkeztél. Szeretnél pizzázni?
1: Szeretnénk, igen.
0: Oh, szeretnétek. Kivel fogyasztanád el ezt a sonkás pizzát?
1: Hát most alakul egy új kapcsolat, és vele gondoltam.
0: Ó, hát akkor ne legyünk semmi rossznak elrontói, igaz?
1: Jó. Van.
0: De remélem akkor jól tudod, hogy mi volt a megjelölt dal.
1: Raidáton.
0: Igen.
1: Blood Running.
0: Pontosan, erre gondoltunk, úgyhogy az előadót tudtad, kitaláltad, elmondtad, úgyhogy lehet pizzázni, úgyhogy akkor alakulhat ez a pizza vacsora vagy pizza ebéd, majd meglátod.
1: Vacsora.
0: És még akkor nem tudja, ez ilyen meglepetés lesz?
1: Persze.
0: Jó, oké. Hol hallgatsz minket?
1: Hát jelen pillanatban a vidéken vagyunk, az autóba ülünk, várakozunk.
0: Dugóba kerültetek, vagy mi?
1: Igen, itt az 52-es, ahogy épül.
0: Igen, ott most van egy kis változás ráadásul, itt folyamatosan olvasom, és...
1: Vizsák, fülöpszárás, szabadszárási csomópont, ez a katasztrofális most.
0: Most, de egyébként máskor is, vagy csak most?
1: Hát most jelen pillanatban épül, ez mostan katasztrófa.
0: Igen, jó, és akkor nem tudom, melyik részén vagytok most az 52-esnek, hanyas kilométerénél, vagy azt nem tudod?
1: Nem tudom, szabadszállási elágazásnak.
0: Aha, és ott is akkor is. Merre mentek? Kecskemét felé, vagy Solt felé?
1: Kecskemét felé.
0: Kecskemét felé, de egyébként akkor a másik irány, ott, ha már itt beszélünk, akkor mit tapasztalsz? Kecskemétről viszont lehet járni, vagy ott is ugyanúgy dugó alakul ki?
1: Lehet. Hát ugye vannak lámpák, tehát a kerekegyházi elágazásnak épül, uh-huh. Vizsáki körforgalom, ott az ágasi elágazással is. De az haladós, tehát ott jó. Úgyhogy van egy kis káosz.
0: Megerősíted azt az információt, hogy hosszabb menetidővel kell számolni, hogyha valaki az 52-esre jön be a városba. Jó, oké, Gábor, na, köszi ezt az infót is, és akkor hát majd várjuk azt az infót, hogy hogyan sikerült a pizza vacsora.
1: Jó.
0: Oké, majd beszélünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, maradj vonalban azért.
1: Köszönöm.
0: Kérem szépen, lehet így is. Meglepetés vacsora, meglepetés pizzázás. Nyerjetek Kormos Zsoltnál is, mert még van lehetőség. A feladat ugyanaz, az óra megjelölt dalát kell felismernetek, és a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben, Viberen elküldeni. Laj és a Get Lucky, ezzel indul a következő óra, itt a Rádió egy gongon. Én pedig búcsúzom tőletek. Ugyanis jövő héten hétfőn találkozhatunk újra. Faragó Miklós hallottátok az elmúlt 4 órában. Köszi az egész hetes figyelmeteket egyébként. Jó hétvégét, kellemes pihenést mindenkinek, viszonthallásra, sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hívnyitó a Rádió egy gongon. Ne legyen gondod a suliból hazaérkező srácok vacsorája. Mi segítünk. Két sonkás pizza kerülhet az asztalra. Csak találd meg az óra slágerét. Hívnyitó a Rádió egy gongon. A Wellness Grüner étterem Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-áig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg kőrös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál, kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapj le az akár 25 15%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítő keretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márkanapok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Merkbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
10: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
11: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malom Központba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malom Központ.
9: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
13: Látogasson el a Gold Club óra ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árérték arány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet, Kecskeméten, az Osan üzlet során.
14: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szőr. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
15: A kecskemétiek is véleményezhetik a város új rendezési tervét. Diákoknak hirdettek környezetvédelmi pályázatot Bács-Kiskunban. Új kampányt indított a Magyar Vöröskereszt. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A kecskemétiek szeptember közepéig mondhatják el véleményüket a város új település rendezési tervéről, írja a BAON. Az önkormányzat elkészítette Kecskemét teljes közigazgatási területére vonatkozó új település rendezési terv munkaváltozatát, amely a jövőbeni építkezések és fejlesztések alapját adja. A lakosok szeptember 14-éig tehetnek javaslatokat és észrevételeket elektronikus vagy postai úton. A beérkező véleményeket a közgyűlés is megismeri, mielőtt dönt a terv véglegesítéséről. Több napon át fertőtlenítik és tisztítják az ivóvíz hálózatot Imrehegyen. A Kiskunsági Vízi Közműszolgáltató Kft. Szeptember 7-e és 12-e között végzi el a munkálatokat. Ez idő alatt átmenetileg változhat, illetve ingadozhat a szolgáltatott víz minősége. Nyaram a környezetemért címmel hirdetett pályázatot általános és középiskolás diákoknak a Bács-Kiskun megyei környezetvédelmi alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát. A felső tagozatosok rajzzal, festménnyel vagy fotóval, a középiskolások pedig fotóval és rövid videóval is nevezhetnek, olvasható az alapítvány felhívásában. A pályázatra egyénileg és csapatban is lehet jelentkezni szeptember 10-éig. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó kereső szolgálatára hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vöröskereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta a rádiónknak Kardos István főigazgató.
16: Azt a bizonytalanságot feloldani, ami esetleg egy hozzátartozó kapcsán fennáll, a mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vöröskereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vöröskereszt munkáját támogassák.
15: Fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék nem várható. Egyre több felé kisüt hosszabb időre a nap, a nyugati északnyugati szél pedig több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A hőmérséklet holnap 34 fokig melegszik.
17: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy.

A Rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. Idefelé jövet, láttam egy kisfiút, aki a vadonatúj iskolatáskájával a hátán próbált egyensúlyozni a járda szegélyen. Miközben az apukája mögötte vitte a tornafelszerelést, meg a többi cuccot. A kisrác odafordult hozzá, és azt mondta: apu, a péntek délutánban az a legjobb, hogy a táska két napig a sarokban maradhat. Rájuk néztem, elmosolyodtam, és magamban csak ennyit mondtam. Ennél pontosabban senki nem foglalta még össze szeptember első péntekének a lényegét. Szerintem ti is így vagytok ezzel. A péntek délutánban az a legjobb, hogy végre mindenki leveheti a hátáról a hét súlyát. 7 perccel járunk 2 óra után. Szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, a környező településeken és az online velünk tartó hallgatókat is. A mikrofonnál Kormos Zsolt. Megkezdődött tehát a szeptember, túl vagyunk az első iskolai napokon, úgyhogy itt az ideje, hogy megünnepeljük a hétvégét. Méghozzá nem is akárhogyan, hiszen folytatódik az évnyitó a Rádió egy gongon. A feladat pofon egyszerű, figyeljétek az óra kijelölt slágerét, és ha felismeritek, küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ebben az órában és a következő kettőben is 2-2 darab forró sonkás pizzát sorsolunk ki. Nem sokára érkezik a hétvégi programajánló a helvéciai szüreti napokkal és a kecskeméti szóraka fesztel. A folytatásban pedig már is itt van Taylor Swift és a The Fate of Ophelia.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 9:50 múlva. Nyílik már is a legfrissebb hétvégi programkatalógus. Nézzük, hová érdemes elindulni pénteken és a hétvégén. Holnap Kecskeméten egész nap dübörög a Szóraka Fest a Szóraka Ténusz Játékmúzeumban. Családi programok, bábszínház, Lego Robotika, Tintaló Cirkusz. Délután pedig Grillus Vilmos is színpadra lép. Ez az a fesztivál, amiről a gyerekek nem akarnak hazamenni. A szülők meg titokban örülnek, hogy végre mindenki jól érzi magát. Helvécián ma és holnap is zajlanak a 32. szüreti napok. Délután motoros show, bestiák koncert, este tűzzsonglőrök és utcabál várja a látogatókat. Holnap pedig főzőverseny, babakocsis felvonulás, lovasmenet, este cappuccino koncert és szüreti bál. Klasszikus vidéki fesztivál hangulat, minden megvan, amiért szeretjük. A tavalyi 100 év, 100 gép az analóg fényképezőgépek aranykora című kiállítás óriási sikerének köszönhetően idén is válogatott fényképezőgép kiállítás nyílik a kecskeméti Sirkó Zoltán magángyűjteményéből a Tudomány és Művészetek házában ma délután 5 órakor. Nagykőrösön vasárnap reggel indul a klasszikus nagykőrösi vásár. Ruhák, háztartási cuccok, állatvásár és finom falatok. Ha valaki azt mondja, hogy unatkozik ezen a hétvégén, annak vagy lemerült a telefonja, vagy rossz városban van. Ez a hétvége nem arról szól, hogy nincs program, hanem arról, hogy nem fér bele minden. És most következik az óraslágere, jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek a 0620-9414-020-as számra. Vigyétek el az óra 2 sonkás pizzáját, utána jön az időjárás.
0: Próbáld ki legújabb játékunkat! Évnyitó a Rádió 1 Gongon!

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
2: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit 2 kg-os gépi mosogatógépsót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
2: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
7: Rádió X!

Itt a Rádió egy gong. Lássuk, mit tartogat számunkra szeptember első hétvégéjének időjárása. Ma továbbra is túlnyomóan napos időre számíthatunk, amelyet csak időnként zavarhatnak meg fátyol és komoly felhők. Csapadék továbbra sem valószínű. A csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul. Marad az igazi nyárias meleg. Holnap kezdetben még sok napsütésre van kilátás, majd észak-északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre. Csak elszórtan alakulhat ki futó zápor vagy zivatar, a legtöbb helyen csapadékmentes marad az idő. A szél északnyugatira fordul, a front előtt pedig még 30 fokig melegedhet a levegő. Vasárnap kevés fátyol felhő mellett többnyire napos, csapadékmentes idő ígérkezik. Az északnyugati szél napközben feltámad, hajnalra 16 fokig frissül a levegő, délután pedig mérsékelten meleg, 27 fokos időre számíthatunk. Egyébként az északnyugati szélben a levegő tisztasága azért javul ugrásszerűen, mert a hidegfronti légtömegek kisöprik a szállóport a légkör alsó rétegeiből. Nem sokára megérkeznek a legfrissebb útinformációk, a folytatásban pedig Hertz és Purple Disco Machine érkeznek. Ez a One

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Felkaptam.
0: Rádió Egy gong.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.
1: 3 óra lesz 11 perc múlva. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mize között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A 77-es kilométernél a Hetényi pihenő a főváros felé zárva van. Kecskemétnél hídfelújítás miatt szűkített sávok, Kunszállás és Kecskemét között mindkét oldalon belső sávlezárások vannak érvényben korlátcsere miatt. A péntek délutáni váltakozó sávos tereléseknél az úgynevezett cipzárelv alkalmazásával akár 30%-kal is csökkenthető a torlódás hossza. Engedjétek be magatok elé a másikat, vezessetek óvatosan, és vigyázzatok egymásra és magatokra is. Az útinfo után nem sokára jön a játék, a folytatásban pedig már is itt van Cyril és Mary Jo és a Still Into You.

0: Igen.
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából, Ildikót keresem.
0: Igen, én vagyok.
1: Az óra slágerét is kerestük, áruld el nekünk, ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe, de ha csak az egyiket megmondod, nekem már az is jó.
0: Hát a Well Hello, Apu Vedd Meg.
1: Mind a kettő tökéletesen stimmel. Úgyhogy megnyerted a két sonkás pizzát. Dolgozol éppen, vagy már otthon
0: Köszönöm
1: vagy?
0: Szépen. Nagyon. Nem, én itthon vagyok.
1: Kivel fogsz osztozni a két sonkás pizzán?
0: Férjemmel.
1: Jó étvágyat kívánok hozzá, és további nagyon szép délutánt.
0: Köszönöm szépen, szevasz.
1: A következő órában nyílik a pletykarovat a szeptemberi mikrorutinok titkával, és két újabb sonkás pizza kerül a Rádió 1 Gong legendás kalapjába. Rövid kereskedelmi kitérő, és a legfrissebb hírek után érkezik Szemfelt és Rosalind közös felvétele, a Heart Like Mine.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hívnyitó a Rádió 1 Gongon. Ne legyen gondod a suliból hazaérkező srácok vacsorája. Mi segítünk. Két sonkás pizza kerülhet az asztalra. Csak találd meg az óra slágerét. Hívnyitó a Rádió 1 Gongon. A Wellness Grüner étterem Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKik törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
9: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
11: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
12: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
11: Részletek az auchan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
13: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
14: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. A Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
15: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Hellendoron Kecskemét.
16: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
17: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
16: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
18: Megújult a Max Pizzeria menükiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: a Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Hazatértek a Szerbiában tüzet oltó Bács-Kiskunvár megyei tűzoltók. Szeptember közepére enyhülhetnek a dugók az 52-es főúton. Első alkalommal rendezik meg az erdők éjszakáját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Hazatért Szerbiából az a 12 Bács-Kiskunvár megyei tűzoltó, akik 6 napon keresztül segítettek a Deliblati homokpusztán pusztító tűzoltásában. A Kecskemétről, Kiskunhalasról, Kiskörösről és Bajáról érkezett csapat 4 speciális járművel vett részt a munkálatokban, írja a hírös.hu. A térségben csaknem 4000 hektárnyi terület égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. A magyar egység tagjait kedden Kecskeméten fogadták, ahol megköszönték nekik az emberpróbáló körülmények között végzett munkát. Továbbra is jelentős torlódásokat okoz az 52-es főút felújítása, ahol 2 új körforgalom épül Kerekegyházat térségében. Az izsáki elágazásnál várhatóan szeptember 15-ére jutnak el odáig a munkálatokkal, hogy megszüntethetik a jelzőlámpás forgalom irányítást, és mindkét irányban haladhatnak majd az autók, írja a BAON. A kerekegyházi kereszteződésnél épülő körforgalom a tervek szerint holnapra elkészül, addig ott továbbra is forgalomkorlátozásra kell számítani. Felmerült a Kecskemétre közlekedő buszok ideiglenes Hetény egyháza felé terelése is, ezt azonban a Volán nem tartotta indokoltnak. A közlekedés könnyítésére ugyanakkor a reggeli Hetény egyházán át közlekedő járaton lehetőség szerint csuklós buszt állítanának forgalomba. Első alkalommal rendezik meg ma a budapesti Hárshegyen az Erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse.
20: Szeretnék megmutatni mindenkinek az erdőjárás élményét este. A Szép Juhásznétól indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
19: Bács-Kiskunvár megyében az Erdők éjszakája programsorozathoz kapcsolódva a Kefag ZRT szervezésében holnap délután tartanak különleges eseményt a Bugaci Alföldfásítási Múzeumnál. Nyugaton csökken, keleten, északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható, számottevő csapadék nem valószínű. A nyugatias szél azonban megélénkül. A hőmérséklet a térségben ma napközben 28 és 33 fok között alakul. Holnap napos idő várható a térségben, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet eső. A hőmérséklet éjjel 15 és 20, míg napközben 26 és 34 fok között várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermely.

A Rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. Az egyik barátom tegnap azt mesélte, hogy a gyerekei az első két iskolai nap után úgy dőltek be az ágyba este 8-kor, mintha lefutották volna a maratont. És őszintén szólva, ő is legszívesebben melléjük feküdt volna. Jót nevettem, és azt mondtam neki. Szeptember első hete minden családban az akklimatizációról szól. De jön a péntek délután, és végre kiengedjük a gőzt. Sziasztok! 9 perccel járunk 3 óra után. Kormos Zsolt vagyok. Pörög a péntek délután, és pörög az évnyitó a Rádió egy gongon. Ebben az órában is keressük az órastágerét. Ha meghalljátok a kijelölt dalt, azonnal küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629 414 020-as számra. Az óra végén egy szerencsés hallgatónknak újabb 2 sonkás pizzát adunk át. Néhány perc múlva azt is megnézzük, hogyan engedhetjük el a suli kezdési stresszt a hétvégén, és már bekészítettük Loy igazi mai slágerét. Ezzel megyünk tovább. Itt a Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1 Gong 3:30 lesz 11 perc múlva. Péntek délután, amikor már mögöttünk van az első néhány tanítási nap, a pszichológusok és a tapasztalt szülők szerint van egy nagyon fontos szabály a hétvégi visszarázódásra. Ha a gyerek most egy kicsit nyűgösebb, vagy a felnőttek fejében még pörögnek a tanszerlisták, meg az új órarendek, az teljesen normális. A szakemberek szerint az első hét után a legnagyobb hiba, ha szombaton azonnal rohanunk elintézni az összes elmaradt feladatot. Helyette érdemes bevetni a péntek esti lassítást. Engedjük el a szigort mára. Nem kell ma este azonnal kikérdezni a jövő heti anyagot. Egy közös vacsora vagy pizza sokat segít. Üljünk le együtt, és ne az iskoláról beszélgessünk, hanem arról, ki mit vár a hétvégétől. A párna és kanapé üzemmódban engedjük, hogy a gyerekek és mi is kipihenjük a korai ébredések sokját. A kutatások szerint, ha a péntek estét feszültségmentesen zárjuk, a szervezet belső órája hétvégén sokkal jobban tud regenerálódni, és a hétfő sem lesz mumus. A lényeg, ma este ne a teljesítmény legyen fókuszban, hanem a pihenés. Kapcsoljatok ti is hétvégi üzemmódba, de előtte figyeljétek a most következő dalt, ez lesz az óra slágere. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Óra nyeremény továbbra is két sonkás pizza. Várom az üzeneteket, és készülünk a frissített időjárás előrejelzéssel.
1: Ez volt a nyereményre váltható dal legújabb játékunkban. Évnyitó a rádió.

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: A Rádió 1 gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Pontosan 3:30 van. Ismételjük át a hétvégi időjárás alakulását. Ma délután továbbra is napos idő vár ránk egészen estig, elszórt fátyol felhőkkel, élénk északnyugati széllel és 30 fokos nyárias meleggel. Holnap a megérkező hidegfront előtt még

30 fokig melegszik a levegő, de napközben megnövekszik a felhőzet, és futózáporok kíséretében megélénkül, helyenként viharossá fokozódik az északnyugati szél. Vasárnap napos, mérsékelten meleg, nyárias időre számíthatunk, a 16 fokos friss hajnal után 27 fokos csúcsértékkel és élénk széllel. A kora őszi hidegfrontok idején a fák levelei a megnövekedett szélsebesség miatt több fitoncidát, azaz természetes növényi védőanyagot bocsátanak ki, emiatt érezzük a sarki szélben az erdők és a parkok intenzív, friss illatát. Nem sokára egy gyors pillantást vetünk a közutakra, és már jön is következő igazi mai slágerünk, Ed Sheeran és a Bad Habits.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Ez a kedvencem, ezt szeretem a legjobban. Fiatalos zenék mennek, ugye, és nekem ez bejön.
2: A lendület is, ez szerintem nagyon-nagyon fontos. A lendület, az összetartozás érzése, szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
0: Rádió 1 gong.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Egészen pontosan 3:44 van. Egy gyors helyzetjelentés következik a péntek délután közlekedőknek. Az M5-ösön Lajosmizse és Kecskemét között sávelhúzás és a Hetényi pihenő lezárása lassítja a forgalmat a főváros felé. Kunszállás és Kecskemét között mindkét irányban belső sávlezárások vannak érvényben szalagkorlátcsere miatt. Az 51-es főúton Dunapatajnál félpályás lezárás van érvényben aszfaltozás miatt, az 52-es főúton Kecskemét határában az új körforgalomnál, Fülöpszállás és Solt között pedig félpályás útépítés lassítja a haladást. Vezessetek óvatosan, és ha van útinformációtok, írjátok meg SMS-ben vagy Viberen. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong csapata. Guruljunk tovább, érkezik Rigárd és a Ride It.

0: Halló.
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából, Enikőt keresem.
0: Szia, én vagyok.
1: Szia, Enikő. Megtaláltad ugye az óraslágerét? Nem volt nagyon eldugva. Hallgatom, ki volt az előadó?
0: Szerintem Rúzsa Mag és a Rossz Lány vagyok.
1: Tökéletes a válasz. Mit nyertél szerinted?
0: 2000 pizzát, ha jól.
1: Kivel fogjátok elfogyasztani ezt a két finom sonkás pizzát?
0: A férjemmel.
1: És vannak gyerekek a családban egyébként?
0: Vannak, de most elmegyünk randizni.
1: Nagyon jól teszitek. Egyébként a gyerekekkel hogy bírtátok a korai keléseket ezen a héten?
0: Egészen máig jól.
1: Egészen
0: már elfáradtam.
1: Pihenjétek ki magatokat, jó randizást és jó étvágyat kívánok a pizzákhoz.
0: Köszönöm.
1: A következő órában a két utolsó sonkás pizzánk talál gazdára. Ne mondjátok, hogy nem szóltam. Keressétek az óraslágerét, és nem sokára belevágunk a péntek délután utolsó felvonásába. Rövid reklám és a hírek után kinyitjuk az őszi kerttippek rovatát a füvesítéssel és az ültetéssel. Utolsó óránkat Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy indítja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hívnyitó a Rádió 1 Gongon. Ne legyen gondod a suliból hazaérkező srácok vacsorája. Mi segítünk. Két sonkás pizza kerülhet az asztalra. Csak találd meg az óraslágerét. Hívnyitó a Rádió 1 Gongon. A Wellness Grüner étterem Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Álláshirdetés ingyen? Ha? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túrós táska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
11: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
12: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
13: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
14: Látod, mondtam, hogy hívjunk inkább költöztetőt. Legközelebb bízzuk a profikra, és hívjuk a Költöz Okosant. Profi csapat, bármit elszállítanak, és még jó áron is dolgoznak. Keress rá a Költöz Okosanra Facebookon, vagy interneten. Költöz Okosan te is!
15: Iskola kezdési akció a JP Autónál. Válaszd a B-Wide Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI, vagy C-L modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a JP Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
16: Szeptemberben nagyot emel a Plazma Center.
17: Ha még nem vagy plazmadó, ezt hallgasd. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd illeted első két adásával 60 ezer, az első 5 plazmadásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részleteket látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
18: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
19: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
20: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
21: Milliós kokain üzletre csaptak le a rendőrök Kecskeméten. Rekordmeleg és rendkívüli szárazság jellemezte az augusztust. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható Magyarországon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 17 millió forintos kokain kereskedelem miatt fogtak el két férfit a rendőrök, írja a BAON. A gyanú szerint egyikük rendszeresen egy kecskeméti étterem parkolójában adta át a kábítószert társának, aki azt tovább értékesítette. A nyomozók több helyszínen tartottak kutatást, ahol készpénzt, digitális mérleget, kábítószergyanús anyagokat és más bizonyítékokat foglaltak le. A két férfit őrizetbe vették, egyikük letartóztatását, másikuk bűnügyi felügyeletét rendelte el a bíróság. Minden eddiginél melegebb volt az idei augusztus Magyarországon a Hungaromet mérései szerint. Az országos középhőmérséklet 24,9 Celsius fok volt, ami 3,7 fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti átlagot. Bács-Kiskun az ország legmelegebb térségei közé tartozott, a vármegye nagy részén 25 fok fölött alakult a havi középhőmérséklet. A forrósághoz rendkívüli szárazság is társult, országosan mindössze 15,6 mm csapadék hullott. Ez 74%-kal kevesebb a sok éves átlagnál, számol be róla a vármegyei lap. A mérések alapján 1901 óta ez volt Magyarország legmelegebb augusztusa, és egyben a valaha mért legmelegebb hónap is. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható Magyarországon, idén mindössze 140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Miért mondott csődöt a piaci logika? Erről kérdeztük Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnökét.
22: A tavalyi alma termés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten. Visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülni.
21: Fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék nem várható. Egyre több felé kisüt hosszabb időre a nap, a nyugati északnyugati szél pedig több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A hőmérséklet holnap 34 fokig melegszik.
2: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. Ha ránéztek a kertre vagy a teraszra ma délután, már látszik, hogy a növények lassan átváltanak a kora őszi üzemmódra. A fűmagok, a bokrok és a virágágyások már várják az okos törődést, hogy tavasszal teljes pompájukban robbanjanak be. Úgyhogy a hétvégén érdemes lesz kézbe venni a kerti szerszámokat. 10 perccel járunk 4 óra után. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket! Megérkeztünk a péntek délután utolsó felvonásához. Kormos Zsolt vagyok, ebben az órában is pörög az évnyitó, és ez az utolsó lehetőségetek, hogy nyerjetek 2 sonkás pizzát. Utoljára keressük ugyanis együtt az óra slágerét. Ha felismeritek a dalt, jegyezzétek meg az előadó nevét vagy a felvétel címét, és küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Néhány perc múlva pedig hozzuk az őszi kertápolás 5 legokosabb trükkjét. A folytatásban már is indul Jennifer Lopez és David Guetta igazi mai slágere, a Save Me Tonight.

0: Ez a Rádió 1 gong. Fél öt lesz 9 perc múlva. Ahogy lassan lecseng a nyár, a kertben elkezdődik az a bizonyos második szezon. Az ősz nem a pihenésről szól, hanem arról, hogy okosan felkészítjük a kertet a télre, és közben megcsináljuk azokat a dolgokat, amiket nyáron a hőség miatt halogattunk. Kezdjük a legfontosabbal, ez a fűvesítés. A szakértők szerint ősszel sokkal jobb fűvet vetni, mint tavasszal. A talaj még meleg, a levegő hűvös, és ez a Fűmagok wellness csomagja. Kevesebb gyom, kevesebb locsolás, erősebb gyökérzet. Aztán jön a bokrok és fák ültetése. Ősszel a növények nem a levelekre, hanem a gyökérre koncentrálnak. Ha most ültetsz, tavasszal már stabilan indulnak. A harmadik tipp az őszi tápanyagpótlás. A nyár kipárasztja a talajt, úgyhogy ilyenkor érdemes komposztot, szerves trágyát vagy őszi gyertrágyát használni. A negyedik, levélkezelés okosan. Nem kell mindent zsákba gyömöszölni. A levelek egy része mulcsként tökéletes a fák alá, a virágágyásokba vagy a komposztba, és a kert is hálás lesz érte. És végül az őszi virágok ültetése, a krizantém, az árvácska, a díszkáposzta és a varjúháj ilyenkor is szint visz a kertbe, tehát ősszel nem lassítunk, csak okosabban dolgozunk. Aki hétvégén füvet vet, az tavasszal nem a szomszéd kertjét irigyli, hanem a sajátját. Kertre fel, de most még küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet. Következik az óraslágere, az előadó nevéért vagy a felvétel címéért. Két sonkás pizzát tudunk adni.
1: Most jön a dal! Ha felismered, jól lakhatnak a srácok a suli első napjaiban. Évnyitó!

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Itt a Rádió 1. Gong 2 perccel fél öt után egy záró időjárási helyzetkép következik az előttünk álló szeptemberi hétvégére. Ma 30 fokos nyárias meleggel zárjuk a napot, holnap egy átvonuló hidegfront hozhat több felhőt, futó záporokat és erős északnyugati szelet 30 fokos csúccsal. Vasárnap pedig mérsékelten meleg, napos idő kíséri végig a hétvége utolsó napját 27 fokos csúcsértékkel. Érdekesség, hogy a kora őszi napsütésben a levegő fénytörés és miatt a csillagászati szürkület akár 5 perccel is tovább tart, mint a kánikulai júliusi estéken. Élvezzétek ki a hosszabb estéket, nem sokára jövünk az utolsó útinformációkkal. A folytatásban pedig itt van Dua Lipa és a New Rules.
2: Rádió 1.
3: I'm Dua Lipa.
2: Csak. Ma is láger megy. Radio 1.

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
3: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
4: Hát a 80-as maratonra.
3: 80 kilométer?
4: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
5: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
7: 1 kg csont nélküli Regnum sertéslapocka csak 1299 forint.
6: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett most 42.500 forinttel pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
11: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
12: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
13: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
14: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
15: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
16: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Helen Doron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Helen Doron Kecskemét.
17: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
18: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
19: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szőr. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Itt a Rádió 1 gong. 3:45 után 3 perccel vessünk egy gyors pillantást a közutakra. Az M5-ösön Lajos Mizse, Kecskemét és Kunszállás térségében belső sávlezárások és sávelhúzások lassítják a forgalmat. A hetényi pihenő Budapest felé zárva van. Az 51-es főúton Dunapatajnál az 52-esen Solt és Fülöp szállás között, valamint Kecskemét határában félpályás terelések vannak érvényben. Az 53-as főúton Kiskörösön lezárások, Fülöp szállásnál az 5-ös kilométernél pedig teljes útzár várja a sofőröket. Balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek, rögtön jövünk utolsó játékosunkkal. Guruljunk tovább egy igazi mai slágerrel, érkezik Shakira és a Die Die.

0: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió egy Gong stúdiójából. István keresem.
1: Jelennék az.
0: Az óra slágerét keressük. Tiéd az utolsó lehetőség, hogy elmondd, ki volt az előadó, és mi volt a felvétel címe.
1: Ed Sheeran és az Aziza.
0: Tiéd a két sonkás pizza. Jó étvágyat kívánok hozzá.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Mi lesz az, amit a hétvégén biztosan nem fogtok csinálni?
1: Dolgozni.
0: Pihenős vagy pörgős hétvége lesz nálatok?
1: Inkább pihenő.
0: Ennyi jutott mára a péntek délutáni közös pörgésből. Csodás pihentető hétvégét kívánok mindenkinek, akivel nem találkozunk. Holnap 10 órától várlak benneteket, addig is vigyázzatok magatokra az utakon. Szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hívnyitó a Rádió egy Gongon. Ne legyen gondod a suliból hazaérkező srácok vacsorája. Mi segítünk. Két sonkás pizza kerülhet az asztalra, csak találd meg az óraslágerét. Hívnyitó a Rádió egy Gongon. A Wellness Grüner étterem Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
6: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
7: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
12: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
13: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
14: Igen.
13: És ez?
14: Igen.
15: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Zanfton Ziher Klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
16: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
17: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
18: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
19: Iskola kezdési akció a JP Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy C-Lion modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a JP Autónál Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
20: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. a Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
14: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapj le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítő keretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márka napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Megbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
20: Látogasson el a Gold Club óra ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árértékarány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet, Kecskeméten az Osan üzlet során.
21: Szeptember 14-én megnyitja kapuit a Szentesi Bisztró Kecskeméten a régi Sugovica halászcsáda helyén.
22: Indíts nálunk a napot finom reggelivel, vagy frissen sült lángossal. Ebédre pedig vár a napi menü 1790 forintos áron.
23: Ha másra vágysz, válasz a la carte kínálatunkból.
22: És a halételeknek sem kell búcsút intened. Ha már jól megszokott bajai halászlé és több finom halétel, továbbra is megtalálható nálunk.
21: Szentesi Bisztró Kecskemét, Izsáki út 68. Szeptember 14-től várunk szeretettel.
24: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
25: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
26: Kattintson webshopunkra, intersilver.hu.
27: Van, aki a városban otthon van, van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: A műsor támogatója a Burger King.
3: És most! Rádió X!

0: Igen. Én vagyok a Temus Geri, a Temurral rendelt Juhász Geri, és ilyenkor nem feltétlenül mindig megy úgy a műsor, ahogy kell, de hát nézegetem itt a pultot, hogy bekapcsoltam-e mindent, és nem sikerült. Mellettem Loving Arms, Kavai Andris, hello!
1: Hello, Atis, hello mindenkinek. Én meg itt nézem, hogy mondom, az én gépezetemben van hiba. Azt tudjuk, hogy alapból igen, de hogy ennyire, mondom, én nem hallok semmit.
0: Nem, nálam.
1: De minden esetre az a lényeg, hogy megjöttünk, elindult, megjelent a technikus csapat is.
0: Hát most már egy kicsit ver a szíve Márknak.
1: Igen. Márk, egyet jegyez meg, hogyha Andris itt van, tuti van valami gebasz.
0: Meg ha az At is. Andrison, figyelj, no. Ez egy mix műsor, toljuk a zenét, beszéljünk keveset, mivel indítunk?
1: Egy szuper jó zenével felpörgetünk mindenkit a hétvége előtt, szeptember első hétvégéje előtt, vagy az ősz első hétvégéje előtt, úgyhogy egy az üzenetünk Atissal mindenkinek, hogy Wonderful Life, Purple Disco Machine előadásában, úgyhogy maradj.

0: és szívecskét mutogat nekem, de miért?
1: Hát neked is mutatom.
0: Ja, meg hát itt vagyunk, igen, TikTokon, igen. YouTube-on mindenki látja.
1: Igen, YouTube-on azt írják, hogy imádunk Atis, imádunk Andis, úgyhogy nekik ment a szív. YouTube-on, TikTokon összekeverik itt a dolgokat.
0: Mindenhol írnak, hajni.

0: után szerintem a szülők is megérdemelnek egy kis pihenést, Andris mixe pedig pont jó aláfestés hozzá.
1: Andris nagyon igyekszik, hogy összeszedje a hétvégéteket, megalapozza a hétvégi hangulatot, de meg így a péntek délután hangulatát.
0: Még egy üzenet Rékától, hello, kocsiban hallgatunk titeket, a gyerekek is pörögnek veletek, mindenki fáradt, de olyan jó a hangulat nálatok, hogy mosolygunk, bulizzunk, miközben utazunk. Andris, nagyon jók a zenék, köszönjük.
1: A következő is nagyon jó lesz, zenéjünkat is.
0: Menjünk tovább.
1: Megyünk egy igazi nagy kedvenccel, amit így szeptember elején is megállja a helyét, ez Öccent és a Don't Leave, úgyhogy ezzel megyünk jó hangulattal tovább itt a délutáni Lime Mixben. Maradjatok Attissal és velem a Lamingham Salt.

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Ez a Live Mix Summer Edition két órán keresztül szól. A mix mellettem Loving Arms, Kabai Andris, hello!
1: Hello Atis, hello mindenkinek!
0: Óriási élet van, felmegyünk ugye a TikTokon, felmegyünk a YouTube-on, jönnek a Viberek, az SMS-eket, nagyon cukor.

0: tartó hallgatónak.
1: Ó, Geri, nagyon szépen köszönjük. Ezt szerinted a mi Gerink lehet?
0: Nagyon remélem. Tomi írta, sziasztok, focizunk a haverokkal, és közben a rádió egy szól. Minden napra kérünk ilyen Loving Arms zenéket, annyira bejön, hogy sokszor uglárunk a pályán foci helyett. Nagy pacsi Andrisnak.
1: Hú, mondjuk ezt a foci meccset megnézném. Én megmondom őszintén, hogy annyira közel nem áll hozzám a foci, úgyhogy ezért ne kövezzetek meg, de azért egy ilyen foci meccset, vagy egy ilyen foci meccsen én is részt vennék. Ahol megy a bulizás, az ugrálás, jó lehet ez.
0: Jaj, de jó zene indult el.

0: Úgyhogy mivel megyünk tovább?
1: Hát nem is tudom, hogy mondjam.
0: A kínálság műsor majd héttől lesz.
1: Igen, de minden esetre más tudtok kérni, mert például kértek tőlünk szíveket TikTokon, ezt nagyon szívesen mutatjuk, ahogy ezt Szandi is írja, már ki is rakta TikTokra, vagy Instagramra. Na minden esetre menjünk jó zenékkel tovább. Ma este at is nem alszunk, mert hogy bulizunk, itt van a hétvége. Viszont a dal szerint Sleep Tonight, úgyhogy Sweet Disco és Rehab Sunfelt közösségben megyünk tovább itt a délutáni Live Mixben. Megéri Atissal és Lelem Andrissal, azaz a Loving Em Salit maradni a Rádió 1-en.

0: Mix, és van itt még egy óránk. Kérdezzük, hogy miben vannak a hallgatók. Vikike írta, sziasztok, mi Siófokon vagyunk anyukámmal, csajos hétvégén. Innen hallgatjuk a Rádió Egyet, szeretünk titeket.
1: Jó, ez nagyon jó hangzik. A csajos hétvégéket szeretjük.
0: Kitartás mindenkinek az M7-esen, ez a Balatonról jutott eszembe, mert nagyon sokan írták, hogy fullom van már Budapesttől, az M1-es M7-es kivezetőtől, úgyhogy ha bedugultatok, akkor nagy hangerőt kérünk a Rádió 1-nek, mert hogy a mix folytatódik, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 7 óráig mixelünk. Andris, mi lesz a következő óra első dala, mivel készülsz?
1: Na várjál, be a másodpercbe ki is találom. Hát úgy látom, hogy kamaráddal indítjuk a következő órát, úgyhogy egy jó beamine-ra mindenki készüljön fel, már csak emiatt is megéri velünk maradni.
0: Maradjatok velünk, egy órán keresztül mixelünk még itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
4: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és bármára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
8: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szitű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
9: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
11: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
12: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
13: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
14: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKik törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik, több, mint gondolnád.
15: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram tollett trapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
16: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
17: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
18: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
19: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
20: Anya, arra gondoltam, rendel...
21: Rendet raksz a szobádban?
20: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
21: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
22: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
23: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
24: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
25: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
26: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
27: a Protexin kell. Gyógyszernek minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
28: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
29: Reklámot hallottak.
30: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: És a mikrofonnál itt van a Temuron rendelt Juhász Geri, aki már is benyomta a gombot, hogy hallható legyen a zene. Mindig kell valami kis extra meglepetés, hogy ne pontosan olyan legyen a műsor, mint ahogy az igazi Juhász Geri szokta ezt csinálni. És mellettem itt van Loving Arms, azaz Kavai Andrés.
1: Hello Atis, hello mindenkinek. Az a jó egyébként, hogy ezek a kis bakik mindig feldobják a műsort. Múltkor egyébként Gerivel is volt egy ilyen sztorim, de most ebben nem megyek bele.
0: Kérdezzük meg majd a programigazgatót, hogy mit gondol erről.
1: Az a jó hír, hogy még működött a belépőkártyám, amikor jöttem, de már jövő héten nem biztos, hogy fog.
0: Én azt akartam mondani, hogy akkor más rádiókban ilyenkor hírek mennek, meg reklám, mi nálunk, menjen a zene, Andrisom, mi jön?
1: Menjen a zene, csavarjuk oda az elsőnek, ami nem más, mint Kamrád és a Be Mine, úgyhogy a délutáni Line Mix második órájában is megéri Atissal, velem Andrissal, itt Loving Arms-szal maradni itt a Rádió 1-en.
0: Rádió 1 Live Mix, Summer Edition 5-től 7-ig.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy, ez a Live Mix Summer Edition, és egészen este 7 óráig itt vagyunk, mixelünk, sőt, Loving Arms mixel nekünk.
1: Oh, hello, hat is, még egyszer, rádió egy hallgatókat is üdvözlöm.
0: Tiszteletem, uraim, szóval az úgy volt, hogy 15 órakor bezárok, aztán maradtam kicsit varni, és aztán megszólal a mix. Így nem lehet hazasietni, most már végig tolom veletek, ölelés Ruci Mester.
1: Ruci Mester, a varás az nagyon fontos, úgyhogy azért odafigyelj a varásra.
0: Közlekedési infókat is kaptunk. Bebe írta, torlódik az M1-es Budapest felé, Tata után a terelésben. Viktortól tudom, hogy fullon van az M7-es a Balcsi felé, az M1-es M7-es közös kivezető szakaszától egészen Martonvásárig. Csabesz pedig ezt írt, a teherautó hajtott árokba a 66-os főúton, a 9-es kilométernél egy sáv zárva, tehát a 66-oson.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen, bármi van még jöhet az utakról.
1: Andris? Is kapok azért itt üzeneteket. Velünk van Gábor is, a legnagyobb broker, a képességgel vezet. Azt nem írta, hogy hová, de velünk van, úgyhogy jó, hogy itt vagy. Valamint pecázás közben is hallgatnak minket, Lencsiék, úgyhogy sok halat, vagy nem tudom mi a pecázás jó kívánsága, de minden esetre érezzétek jól magatokat. Adjuk hozzá Attissal a jó hangulatot, valamint a jó zenéket, Empire of the Sun, Walking on a Dream, Blondish remixével. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a délutáni Live Mixben.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió Egy Live Mix 7 óráig mixeli nektek az igazi mai slágereket, Kabai Andris.
1: Hey,
0: szia. Sziasztok!
1: Szia Atis, sziasztok!
0: Király a mai mix, éppen a fólia sátramat pakolom ki, az éjszakai hőmérséklet már annyira nem kedvez a meleg igényes szobanövényeimnek. Ilyen zene mellett szerintem pipak végzek, írt a Marci.
1: Marci, kitartás, nekünk, most anyukámnak gyerekkoromban volt ilyen fólia sátra, én imádtam ennek az illatát. Nem tudom, hogy vagytok vele, van egy ilyen fólia sátor illatfétisem.
0: Nekem is megvan az illat, visszajön. Srácok, valamit csináljatok a zenével, ez így nem jó. Annyira jó zenéket forgattok, hogy nem tudom abba hagyni a munkát, pedig már mennék haza. Durva jók vagytok, Pacsi Zsolt.
1: Ó, Zsolt, hát máskor szól, hogyha túlórázni szeretnél, jól jön neki is plusz lóvé, akkor mi elütjük veled az időt, úgyhogy de jó, hogy itt vagy velünk.
0: És hát nem tudom, hogy ez Zsoltnak jó vagy rossz hír, de szuper jó zenékkel megyünk tovább a icipici kis szünetünk után is, rögtön egy újdonsággal, ugye?
1: Nincs mit tenni, Robin Schulz-al megyünk tovább a pici szünet után, Better Times.
0: Hamarosan.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások

0: harangpak.hu.
1: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
2: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
1: Részletek az Auchan.hu-n. Irányoz Auchan, spórolj okosan!
3: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Mennyire megy föl a púzus, hogy az adrenalin, amikor még nem látod, de hallod, hogy jön. Tehát már tudod, hogy jön az elefánt, lehet, hogy 150 egyszerre jön be neked majd a lesre, de hogy hallod, hogy érkezik. Van egy kis vérnyomás emelkedés?
5: Plafonon. Tehát plafonon akkor érdemes rántani a mérőt. Nem az elefánt kíváncsi miatt, hogy most hogy ki fog szedni a lesbe is meg, hanem hogy amikor benne van a ugye a 8 év téma üldözés után ott van a lehetőség, és tudod, hogy
4: hallott, hogy jön. Hallott, hogy
5: az
4: jön
5: a pillanat. Mert jön a villám, mert jön az elefánt, mert minden összeállt, itt van a fényképezőgép, nem merül az akkumulátor.
4: Úristen.
5: És most van az, hogy most belövöm a 11-es, vagy nem.
4: Szívdobogás, adrenalin.
5: Nagyon, nagyon brutális. Tehát ez egy ilyen sztorok közeli állapot, és amikor látod, hogy az esély elment, akkor persze le lehet ereszteni. Amikor meg belőtted a labdát, és tudod, hogy na ez volt a hosszabbítás utáni utolsó 11-es, akkor az egy ilyen nagyon magas.
6: Volt majd rá kiabáltál állatra?
5: Kisi állapot.
4: Megvan!
5: Igen. Halkan igen. Igen, hát, hogy igen. Ő nem hallotta, de hogy azért megvan a gólőröm.
4: Az exponás pillanatában tudod, hogy megvan? Vagy
5: tudom,
4: csak amikor
5: tudom, hogy
4: érzed. Tehát nem is látod, de érzed.
5: És nagy önuralom kell ahhoz, hogy ne nézd vissza, mert lehet, hogy jön még egy esély, ami még jobb lesz, amire nem is számítottál.
4: Ja, tehát nem nézel rá a kijelzőre, csak lősz. Milyen közel hozzád az elefánt? Mennyire hallod a lépését, hallod a szuszogását? Mi a közelség?
5: Az elefántnak lépését nem lehet hallani, mert nagyon puhán lép. Nem úgy van, mint a filmekben, hogy így
4: a pohár.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition minden nap 5-től 7-ig. Holnap is majd Kukival. Közben jönnek az üzenetek, Zoltán írta: sziasztok, remélem nem fogtok visszaállni az egy órás live mixre. Nagyon bomba így két órában, maradhatna még tovább.
1: Igen, közben én szíveket mutogatok, úgyhogy visszatértem én is. Én ott is egyébként, hogyha a mai napra kell visszagondolnom, én nagyon jól éreztem magamat veled.
0: Én végig ugráltam, úgyhogy imádtam ezt a showt.
1: Álltunk terpezbe, utána visszaugrottunk a dropra, úgyhogy aki követett minket YouTube-on és TikTokon, az mind velünk droppolhatott, úgyhogy köszi.
0: Trixi írta: tudom, hogy nem kívánság műsor, de nekem lenne egy kívánságom még hozzá az, hogy ne legyen vége sose ennek a mixnek! Hát a kívánság műsor, Trixi, az most indul, úgyhogy majd ott fogom teljesíteni a kérésedet. Lehet, hogy véget fog érni sajnos ez a mix, de holnap után folytatjuk, sőt, itt a Rádió 1-en. Ja nem csak holnap, hát este is visszatérnek a DJ-k, 8 órától diszkós, itt 9 órától World is Mine Radio Show. Andris, még gyorsan annyit, hol találkozhatunk veled a közeljövőben?
1: Én megyek ma Dunakeszire, úgyhogy bízom benne. Már írtátok itt többen, hogy majd ott találkozunk, úgyhogy bízom benne, hogy ez így is lesz. De minden esetre még egy kérdés felteszek neked, ott is. Hol van a legtöbb rapper?
0: Hol?
1: A reptéren.
0: imádom ezeket a vicceket, a hallgatók néha megörvendeztetnek vele. Most viszont tessék megörvendeztetni a dalkérésekkel. 0623111111 a forrodrót, SMS, telefon, Viber. Taylor Swift elindul a következő zenei óra. Ez az Opelite. Andris, köszi szépen, hogy itt voltál.
1: Köszi, Atis, sziasztok!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió 1 konténer? Ez mi?

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delikét toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
0: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
7: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Mennyire megy föl a púzus, hogy az adrenalin, amikor még nem látod, de hallod, hogy jön. Tehát már tudod, hogy jön az elefánt, lehet, hogy 150 egyszerre jön be neked majd a lesre, de hogy hallod, hogy érkezik. Van egy kis vérnyomás
11: plafon,
10: emelkedés?
11: Plafonon. Tehát plafonon akkor érdemes látni a mérőt. Nem, nem az elefánt miatt, hogy most hogy ki fog szedni a lesre is megöl, hanem hogy amikor benne van a ugye a 8 év témaüldözés után ott van a lehetőség, és tudod, hogy
10: hallott, hogy jön. Hallott, hogy
11: az
10: jön.
11: A pillanat. Mert jön a villám, mert jön az elefánt, mert minden összeállt, itt van a fényképezőgép, nem merül az akkumulátor.
10: Úristen.
11: És most van az, hogy most belövöm a 11-es, vagy nem.
10: Szívdobogás, adrenalin.
11: Ez nagyon brutális. Tehát ez egy ilyen sztorok közeli állapot, és amikor látod, hogy az esély elment, akkor persze lehet erre. Amikor meg belőtted a labdát, és tudod, hogy na ez volt a hosszabbítás utáni utolsó 11-es, akkor az egy ilyen nagyon magas.
12: Volt majd rá kiabáltál állatra?
11: Kérdési állapot.
10: Megvan!
11: Hát halkan igen. Tehát, hogy ő nem hallotta, de hogy azért megvan a gólőröm.
10: Az exponás pillanatában tudod, hogy megvan? Vagy csak amikor érzed? Tehát nem is látod, de érzed.
11: És nagy önuralom kell ahhoz, hogy ne nézd vissza, mert lehet, hogy jön még egy esély, ami még jobb lesz, amire nem is számítottál.
10: Ja, tehát nem nézel rá a kijelzőre, csak lősz. Milyen közel hozzád az elefánt? Mennyire hallod a lépését, hallod a szuszogását? Mi a közelség?
11: Az elefántnak lépését nem lehet hallani, mert nagyon puhán lép. Nem úgy van, mint a filmekben, hogy így a pohár vagy gyűrűzik, hanem nagyon-nagyon puhán
10: csinálj,
11: lép, és ez csak megjelenik. Full, annyi hangja van.
10: Én már földszinten hallom.
11: Annyi hangja van.
10: Érted? Hát borogatja a kukákat, érted? Rúgtok, szuszok. Hol a reggelim?
11: Kanalat, Feri, kanalat!
10: De ő nem tudja, hogy te ott vagy, te meg nem hallod, hogy jön.
11: Vagy nem érdekel, hogy ott vagyok.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy 6 perccel 7 után is. A mikrofonnál továbbra is a Temurral rendelt Juhász Geri. Közlekedési infók, még mindig dugó van az M7-esen a Balcsi felé. Az M1-es M7-es közös kivezető szakaszától Szofi erősítette meg most a korábbi információt. Gabó írta többször is, bedugod az M1-es Budapest felé már Tata után. A 66-oson teherautó az árokban, a 9-es kilométernél tudtuk meg nemrég. Budapesten a József körút lassú, az Üllői út után a Blaha felé, de az Üllői út is bedugult a József körúttól a klinikákig.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: 0620-311-111 a rádió, egy forró drótja, az utak hírei és az üzenetek jöhetnek. Halló!
2: Hello, szia, én Kata vagyok, és szeretném kérni Shakira Die Die című számát. Küldöm ezt mindenkinek, aki szereti, küldöm a kislányomnak, aki ultra cukin tud rá táncolni, és a férjemnek is.
0: Aki szintén ultra cukin táncol rá.
2: Igen, és kívánok mindenkinek csodaszép hétvégét, és szóljon a buli a Rádió 1-en.
0: Úgy lesz, a kérésedre, a világ.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy a kívánság műsorban, egy újdonság jön. Kiknek a kérésére? Kik vagytok?
1: Ninát meg Saci.
0: Szevasztok! Melyik lenne a dal, amit kérnétek?
1: Az Ed Sheerannek a legújabb dalát.
0: Amit Martin Garrix-el készített egyébként közösen, Repeat It. Külditek valakinek?
1: Egyébként nem, csak nekünk.
0: Senkinek ne menjen, csak nektek.
1: Igen.
0: Jó, van ilyen, nincs ezzel gond. Mit fogtok most csinálni, hogy indítom?
1: Hát elkezdünk táncolni.
0: Tökéletes válasz. Szép estét nektek!
1: Köszönjük!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert Judit írta most. Sziasztok, imádtam, hazafelé jöttem, rápillantottam a Summer Edition Mix feliratra a Rádió egy alkalmazásban. Ez az. Köszi, hogy meghosszabbítjátok a nyár feelinget. Ezen leszünk továbbra is, drága Judit. Adri pedig ezt írta, sziat is, éppen az autópályán Budapest felé tartunk, titeket hallgatva hangolódunk az estére. A Good Life című számot szeretném kérni, a 14. házassági évfordulónkat ünnepeljük majd szüleimmel, csodálatos férjemmel és három gyönyörű kislányunkkal. Vivike is kérte, itt van a vonalban, te mit csinálsz?
1: Szia, Atis! Hát, takarítok, takolászok, meg...
0: Meg a Rádió egyet hallgatod.
1: Persze, mindenképp.
0: Akkor a péntek esti takarításhoz, itt a Good Life, jó hétvégét!
1: Köszönöm szépen, neked is!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 8-tól már a diszkós itt mixel. A forró drót 20-as 311-111, halló?
1: Ja, Atti és Attila vagyok.
0: Atti, parancsolj!
1: Hát az aktuális kedvencemet kérném, a Tame Impala és Jenny Dracula című számát.
0: Jaj, de jó választás! Kinek küldjük el?
1: A barátaimnak, akikkel még kihasználtuk múlt hétvégén az utolsó nyári balatonozás lehetőségét. Csanádnak, Zsombornak, Tominak, Briginek. Nagyon jó napot töltöttünk együtt.
0: Na, és hát ez a dal végig kísért téged egész nyáron.
1: Igen, igen, hát a mindenféle Rádió 1-es támogatott fesztiválokon, Rádió 1 születésnap, ott is ott voltam, Strandfesztiválon.
0: De jó. A Rádió 1-es újdonság.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind

0: konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg kőrös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
9: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delicate toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Mennyire megy föl a púzus, hogy az adrenalin, amikor még nem látod, de hallod, hogy jön. Tehát már tudod, hogy jön az elefánt, lehet, hogy 150 egyszerre jön be neked majd a lesre, de hogy hallod, hogy érkezik. Van egy kis vérnyomás
11: plafon,
10: emelkedés?
11: Plafonon. Tehát plafonon akkor érdemes látni a mérőt. Nem, nem az elefánt miatt, hogy most ki fog szedni a lesbe is megöl, hanem hogy amikor benne van a ugye a 8 év témaüldözés után ott van a lehetőség, és tudod, hogy
10: hallott, hogy jön. Hallott, hogy jön.
11: Az a pillanat. Mert jön a villám, mert jön az elefánt, mert minden összeállt, itt van a fényképezőgép, nem merül az akkumulátor. És most van az, hogy most belövöm a 11-es, vagy nem.
10: Szívdobogás, adrenalin.
11: Nagyon, nagyon brutális. Tehát ez egy ilyen sztorok közeli állapot, és amikor látod, hogy az esély elment, akkor persze le lehet ereszteni. Amikor meg belőtted a labdát, és tudod, hogy na ez volt a hosszabbítás utáni utolsó 11-es, akkor az egy ilyen nagyon magas.
12: Volt majd rá kiabáltál állatra?
11: Kérdési állapot.
10: Megvan!
11: Hát halkan igen. Tehát, hogy ő nem hallotta, de hogy azért megvan a gól öröm.
10: Az exponás pillanatában tudod, hogy megvan? Vagy csak amikor érzed? Tehát nem is látod, de érzed.
11: És nagy önuralom kell ahhoz, hogy ne nézd vissza, mert lehet, hogy jön még egy esély, ami még jobb lesz, amire nem is számítottál.
10: Ja, tehát nem nézel rá a kijelzőre, csak lősz. Milyen közel van hozzád az elefánt? Mennyire hallod a lépését, hallod a szuszogását? Mi a közelség?
11: Az elefántnak lépését nem lehet hallani, mert nagyon puhán lép. Ne nem úgy van, mint a filmekben, hogy így a pohár...
10: Igazolod ezt tetted?
11: A pohárba gyűrűzik, hanem nagyon-nagyon puhán
10: csinál,
11: lép, és ez csak megjelenik. Full, annyi
10: hát hangja van... Én már földszinten hallom.
11: Annyi hangja van...
10: Érted? Hát borogatja a kukákat, érted? Rúgtok, szuszok. Mit hallod? Hol a reggelim?
11: Kanalat, Feri, kanalat!
10: De ő nem tudja, hogy te ott vagy, te meg nem hallod, hogy jön.
11: Vagy nem érdekel, hogy ott vagyok.
12: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
14: Diszkó!
15: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
16: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy péntek este van, a hétvégét is indítjuk, meg a diszkósített itt van Bárány Attila, Hanvai PG és a játszoknál én DJ Junior.
17: Ladies and gentlemen, majd álmon a hermadat messé, hölgyem és hölgyem fiúkánk, milyen tisztelt nagy időm a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
18: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én nem leszek itt, illetve itt vagyok, vagy itt voltam, de a lényeg az, hogy nem vagyok, mert egyébként valahol máshol vagyok, és utána meg megyek várpolótára, Bárány Attila vagyok, leszek, felvételről diszkósít.
16: Van az az ital a bólé, meg van amikor valami bam, ez meg a bambolé, és ezzel indulunk Alex Kenji lemezével, annak is DJ Junior remixével kívánunk mindenkinek, nagyon kellemes rádiózást.
17: Fú.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok, mert többek között a Rozáliák, Idák, Mórok, Mózesek, Rózák és Murielek, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kovács Anya, barátom a Viszlense B középből, Horváth Csaba, Szabó Leszli és Kuruc Geri a Famousből. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: És megyünk tovább egy olyan dallal, ami ugye Jamaikából származik, ez egy reggaeton stílusú dal volt, de leginkább dancehall egyébként.
1: Ez zenei
2: hír, és Hugel alányult a dalnak, egy kicsit megkeverte, én
1: alányult,
2: meg megtettem, alányult, de nem elég szeretném. Én nyúlt alá egyébként, mert alányult. én még tettem alá még keményebbet, és így most
1: hát tulajdonképpen
2: jön a Hugel alányult, így van, szóltóval, és ez a Jamaican DJ Junior remixe itt a rádió egyen,
1: ebben
2: is van bam, mint a bamboléban.
0: És ez egy dal?
2: Ez egy dal, most jön itt a rádió egyen.

0: mellett a stúdióban van egy DJ, és
1: belenyúlt. A húgel nyúlt alá, ő oda tette alá keményen.
2: Igen, én keményen alá tettem, de nem húgel alá. Ez fontos, meg hogy minden dalban
0: kell egy bam.
2: Minden dalban kell egy bam. Ez a lényeg.

0: Igen. Mondtam, hogy nem tudom meg.
1: Erzsébet híd, nagyon
2: fontos.
1: Így van.
2: Jó, annyi, hogy a következőben nem lesz ban, mert szomorú a lány egyébként, ez egy sad girl. A folytatásban, de zenei hír jön, Bebe Rexha és David Guetta, Dance Number One volt egyébként ezzel a dallal. Képzeljétek el az Egyesült Államokban a Billboard listáján. Egyetlen egy dal, igen, taszította le, a Moving to the Sun.
1: Jó, az I'm an Angel, nem mondom.
2: Lemostuk, igen, lemostuk.
1: Figyelj, pedig az itt nálunk nem megy.
2: Rádió 1, az nem I'm an Angel, az Amerikában megy.
1: Nem, ez is jó vagy. Rádió 1, csak I'm an Angel megy.
2: Mióta mondom, most a Sad Girl a folytatásban a diszkosítben.

0: Ez a rádió egy esti sója, a diszkosít rádiós, azt mondja, már nem is szól.
1: Nem csinál semmit, rádiózom.
0: Csinálod? Egyébként menni kell. Azt kell, hogy mondjam, az elmúlt hetem, amely ivásról van szó, tök lehoztam. 9 bulit úgy csináltam, megképzeltek, hogy kort alkoholtam.
1: Na, nem igaz. Jó, ez nem igaz.
0: Egyedül vasárnap. Ezt akartam mondani, egyedül vasárnap.

0: Na jó, akkor ígyunk valamit. És akkor innentől kezdve ez volt.
1: Hazudott már.
2: Egyébként elkamusztad volna, ezt én is
3: érdekel. Szerintem ez zenéhi volt.
2: Mindenféleképpen, mert ez volt az első.
3: Színes.
2: Mindenféleképpen zenéhi volt.
0: Nem itt is bomb volt a vége.
2: Mert a vasárnap volt az első Made in Italy party egyébként, és nagyon-nagyon jó hangulatban, tehát azt kell
0: mondani. Igen, egyébként olyan itáló diszkokat játszottam, hogy amai nem ismertem őket. Nem ismerte ezeket az olaszokat, meg mit tudom, én még csináltam egyébként, vagy 10 darab dalból különböző remixeket, hogy tudjam játszani, egész jól működtek. Na, most viszont nem egy ilyen, nem megyünk tovább, hanem jön a Swedish House Mafia, meg Licky Lick közös, ez a Happiness is So Sad, ebben nincs van, viszont DJ Junior remix a folytatásban.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger, mert diszkosít Rádió Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam Hanvai PG. Már csak egyet kell aludni, és ugye tetőtől talpig fehérben egy buliba leszünk. Bárány Attila és jó magam Hanvai PG szombaton, ugyebár hát egy ilyen kert, meg rom is van ott, szóval tetszik tudni, hol leszünk.
1: Én trükközni fogok megint. Szerintem az órám például nem lesz fehér, az szerintem nagyjából kék lesz. Az övem is, meg a cipőmben is lesz egy kis kék, úgy, mint a múltkor. Csak azért is. Én lázadó fajta vagyok. Egyébként, ha már itt tartunk, jövő hétvégén, tehát szeptember 12-én szombaton folytatódik a nagy menet, Discosit Legends, méghozzá a szokott helyen várunk mindenkit szeretettel, Hanvai PG kezd, DJ Junior késik, én pedig háromtól állok majd a lejátszó.
0: Nem, odaérek talán fél kettőre, sietni fogok nagyon. Na, viszont most folytatjuk, és ha már Discosit party, akkor a Discosit dalával megyünk tovább, hogyha befejeződik a vokál felvétel ez a dal a kapcsolatban, aminek ki kell egészíteni. Így ránéztem a Bárányra, de úgysem mond semmit, meg kamuzik csak. Szóval akkor kijön a videó, akkor kijön majd a videóklip is, de most lejátszom itt a rádió, egyen a szorít, ez a Discosit új dala.

0: Kedves Evéle hölgyek és urak, én azzal köszönök el tőletek, hogy ma Várpalotán bulizhattok velem. Egy privátot egyébként már most is éppen tolok. Aztán utána holnap Dunaharasztiban 8:30-kor kezdek, úgyhogy holnap is fél őbe leszek. Viszont utána a hajógyári klasszik keretén belül Bad Beach White Party. Nem lesz ez klasszik. Na, én játszom olyan zenét, amit egyébként oda simán el lehet képzelni, meg egyébként játszottunk is hasonlókat. De ezek most újak lesznek, jó? Én ezzel köszönök el tőletek, meg azzal, hogy holnap este 8-tól újra diszkusít a Rádió 1-en.
1: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, tehát tessék készülni, mert szombat este vadonatúj zenéket fogtok hallani minimum 3 órában ezen a Bad Beach Classic White Party-n, és hát ami stabil, hogy fehérbe leszünk ott, tessék megérkezni, szavaztok!
2: Nyugodtan kérdezzétek, még én elmondom, tehát nem érti klasszik a buli, de ők újat játszanak. Ez egyébként egy ilyen betegség náluk, hogy újat akarnak minden
0: állat.
2: Ez egy lázadás, igen, de hogyha nem tudok klasszokit, de én nem játszottam itt, de lemegyek, játszok nektek klasszikot. Bár most nem tudok szombaton, mert egyébként megyek Zsitva besenyőre, meg utána a Dani barátomnak az esküvőjén, az afterén én fogok pörgetni. Most viszont búcsúzom mindenkitől, és ez is kikerül a DJ Junior videócsatornára. Kész lesz a klip hamarosan. Julien Zsebel és az Air Conditionerből csináltam egy új remixet, ezzel búcsúzom. Holnap este 8-kor újra diszkosít itt a Rádió 1-en. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Sexy Baby.
1: World is Mine Radio Show starts now.
2: World is Mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni lesz velünk ez a következő 4 óra. Lotfi Baby.

0: sőt az imént hallott Bibi Rexa is jön hamarosan egy vadonatúj dallal. Most viszont érkezik Robin Schulz.
1: Így van, és Robin Schulz szépen sorban szállítja nekünk a jobbnál jobb felvételeket. Egy újdonsággal megyünk tovább, érkezik a Better Times itt a Rádió 1-en, a Verdi's Man Radio Show-ban.

0: Rádió 1 és a World is Mine Rádió Show péntek este lekörözheti-e David Guetta felfedezetje magát David Guettát, és milyen nagy dobásra készül Tiesto? Na erről is szó lesz 10 után. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: Bírod még? A World is Mine Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Rádió Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Murphy Baggy.
1: The World Is Mine radio show starts now.
2: The world is mine.
3: Hello mindenkinek, ha minőségi dance és house zenékre vágytok így péntek este, jó helyen vagytok, mellettem még mindig Lotfi Begé, menjünk tovább.
4: Érkezik Alex Kenji és a Bambulé itt a Rádió 1-en a World Is Mine radio showban.

A Rádió Egyet halljátok itt a World Is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket, új előadókat, sőt, olykor bizony új zenei stílusokat is. Mellettem Lot Fibegi a lemezjátszói mögött, aztán Pulmex jön 11-től és a Stadium X éjféltől. Két fantasztikus David Guetta dal között vagyunk éppen, ez volt a Memories.

0: több közös daluk is van már, és képzeljétek el, David Guetta nemrég egy rádió interjúban azt nyilatkozta róla, hogy szerinte Hype-aton akár az ő sikereit is felülmúlhatja majd a következő években. Figyeljünk rá oda!
1: Ez most egy önálló dala, az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is My Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is mine.

0: így van, hello mindenkinek, innentől tehát Pulmex a lemezjátszói mögött 110% felett leszünk mostantól minden értelemben. Szevasz Pulmex!
1: Hello, sziasztok, Rádió 1-es hallgatók, köszöntök mindenkit ma este is.
0: Tiéd a következő egy óránk, induljunk el.
1: 2026 egyik legnagyobb nyári slágerére indítom itt a sort, Gordo Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Full Max! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: velünk indítjátok a hétvégét. Full Max a lemezjátszóknál, nézzük, hogy mivel megyünk tovább.
1: Számomra hihetetlen az, hogy már itt van az ősz, ugye szeptember van, viszont még mindig ezt a nyári feelinget nagyon-nagyon élem, és a Szentkeszőt feldolgozásomat nagyon-nagyon szeretétek itt a nyári turné során, úgyhogy ezt hoztam folytatásként itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

0: és hát jó pihenést, jó hétvégét azoknak, akik mára már letették a munkát. Szevasz, Pulmex!
1: Hello, Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit!
0: És mi esténként 9-től nagyon szeretjük játszani a rezidens DJ-nk, a World Is My Radio Show rezidens DJ-nek a dalait, mint ahogy tőled a Headlights-ot is tulajdonképpen játszotta mindenki, úgyhogy most kedveskedünk egy kicsit Christophernek.
1: A keddi rezidensünkről van szó, aki 11-től szokott zenélni, ugyanebben a sávban, mint én, és nagyon-nagyon felnézek rá, mert amit ő letett az asztalra, meg amit lefog szerintem, az nagyon-nagyon példaértékű, és nem sokan tudják szerintem, hogy van ilyen rádiós kis zenéje is, ugye ő az, aki megalkotta a Bajánát, ami elég húzós, elég klubsláger, és ugye tavaly évben tarolt minden zenei platformon, viszont van tőle egy ilyen One Night, amit a Dubs-zal készített, úgyhogy ezt hoztam folytatásként itt a rádiógyen a World Is My Radio Show-ban.

0: Mind Radio Show péntek este, Pull Max a lemezjátszói mögött, vele jön lassan a finálé, az utolsó 15 perc, aztán bár még látod a Stereo Max is, éjfél és éjjel egy között, és hát nagyon fogjátok szeretni a következő dalt, ez egy óriási nagy fesztivál himnusz volt idén nyáron.
1: És nagyon-nagyon szerettem az ilyen house-os újragondolásokat, ez a Green Velvet, Medusa és Genesis közöse a La La La Land, és ez nekem egy abszolút favorit volt, és tényleg olyan jó az a bassline, már itt hallhatjátok, közben el is indítottam, nagyon-nagyon előremutató, nagyon különleges, és tényleg tudja azt, amit kell. Igazából ennyi erről a zenéről, hogy folytatásként egy exkluzív zene, La La La Land, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a Third Is Mine Radio Show péntek este. Pulmex tulajdonképpen saját magának forma volt az elmúlt egy órában, innen mész tovább felé.
1: így van, szeretett városomra Érdre megyek, és ott fogok zenélni, ha jól emlékszem, fél óra múlva, úgyhogy kicsit gyorsan égen a telefon.
0: Akkor Pulmex, hajrá, engedlek is, jövő héten találkozunk.
1: Így van, de köszönöm szépen a mindenkinek, akik hallgattak, és az elmúlt egy hét ez nagyon durva volt, hogy ahogy említettem korábban, a nyárán is durvább mentünk, szeptember első hetében voltam Pécsen, Zánkán, és holnap pedig Romániába is megyek, úgyhogy ott is várok ma mindenki szeretettel, na de rohanok is Érdre, kellemes hétvégét mindenkinek, sziasztok!
0: És maradjatok, rögtön jön a Stadium X!

0: Írod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is My Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Végy egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
4: Are you ready?
1: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti műsort már is egy vadonatúj saját megjelenéssel kezdjük, amit Tujomóval készítettünk közösen, a dal címe Take It Higher, utána Walkertől következik az LA to Ibiza, majd Truth and Lies-on megyünk tovább, és

még mindig Mégefes a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exire. Egy saját felvétel pörgött az előbb Vibe Right címmel, de megyünk is tovább, és érkezik Fab Massimo-tól a Rhythm Be All God, majd utána pedig Ben Remember vadonatúj felvételével folytatjuk, ez lesz a Truth. Maradjatok velünk!

0: Gabe és Fetszín közösségre szólt a Let It Drop. Most pedig megyünk tovább Highsec újdonságával. Jön a Liftoff, majd egy saját zenével folytatjuk. Ez lesz a Selector. Ez az Exile velünk a Stadium Exile.
1: This is Stadium X.
2: Live and direct.
3: Red lights. Turn it up. Run it up. Taking shots to we're taking off.

Vintage Culture újdonsága szólt az előbb Think Too Much címmel, most pedig Majestic-kel megyünk tovább, ez lesz a Technologic, utána pedig egy saját felvétellel folytatjuk, amit Mirabelle készítettünk közösen, érkezik a Pongo. Maradjatok velünk!

ez volt Linska újdonsága, a Criminal, most pedig Bujától fog szólni a Touch My Body, utána ismét a saját felvétellel megyünk tovább, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal készítettünk közösen, ez lesz a Last Pause, majd végül a műsort Solomon újdonságával zárjuk, jön a Riders on the Storm, ez az Exile velünk a Stadium Exile.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Excert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás is. Ha valaki figyel, fülel, az hallja, hogy... Igen, továbbra is a legnagyobb kedvencek szólnak megállás nélkül. Most Minellit választottam, ez a Rám Pám Pám itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és egy kis fesztivál hangulat. Így szeptember első hétvégéjén szerintem jól fog esni. Nagyon sokat bulisztunk erre, különböző eseményeken, tulajdonképpen minden jó buliban szólt, és ha Rádió 1-es fellépővel találkoztunk egy fesztiválon, már pedig erre is nagyon nagy esélyünk volt, akkor is hallottuk, mert hogy óriási kedvenc a Swedish Disco Rehab és Seinfeld igazi mai slágere, a Sleep Tonight, amit indítok picivel fél kettő előtt. Ezzel folytatom a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert köztük pedig Loi folytatja David Puentezzel, aki egy nagyon menő DJ és producer, és szinte mindig, ha kiad egy dalt, abból sláger lesz. Ebből is az lett a Golden Summer, amit indítok.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, kettő dolgot pedig egyértelműen lehet tudni rólunk, az egyik, hogy a legmenőbb játékok nálunk vannak, és hát a tavalyi év leges legmenőbb játéka a Rádió 1 konténer volt, ami idén visszatér, szóval megint lehet gyűjteni a kulcsokat és megszerezni az esélyt, hogy egy egész konténernyi reményt bezsebeljünk. Hát valami szenzációs. Na, a másik pedig, hogy nálunk zenélnek az ország legjobb DJ-i, ilyen DJ Metzger Viki is, aki nagy bogival is dessel készítette ezt a dalt. Jó leszek újra, amit indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is